vagy nem. Várjunk mást, talán. Jézus furcsa választ ad, és azt mondja a tanítványoknak, menjetek el, s jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Így vezeti be Jézus Krisztus a válaszát. És lehet, hogy ez a válasz félreérthető, lehet, hogy talán félrevezetésnek is vesszük, azonban sokkal többet ér egy igennél, vagy egy nemnél, amit Jézus válaszolhatott volna erre a kérdésre. Jézus azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok, és amit hallottatok. Kicsit kibővítve a választ, Jézus talán ezt akarja mondani. Én válaszolhatnék nektek, mondhatok magamról bármit, de a világban annyi mindent mondanak az emberek magukról, és annyi mindennel meghazudtolják, amit mondanak, hogy talán el sem hinnétek, amit mondok. Inkább azt mondjátok el, amit láttatok, amit tapasztaltatok, ami történik. És pedig a vakok látnak, a sánták járnak, az emberek meggyógyulnak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Amellett, hogy Jézus Krisztus el akarta kerülni a félreértést, tulajdonképpen egy proféciára emlékeztette Keresztelő János tanítványait. Arra a proféciára, amelyet Ésaiás könyvében olvasunk a 61. fejezet első versében, amely szerint Jézus Krisztus el is mondta magáról azelőtt a zsinagógában, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem hogy? És pontosan az következik, amit itten láttak a tanítványok. Tehát a jövendőlés lemérhető volt az események mérlegén. Amit olvastunk Ésaiásnál, amit vártunk, az meg is történt. Egy szóval ez a válasz egy igen volt, alátámasztva cselekedetekkel. Ma is feltehetnék sokan a kérdést, hol találjuk meg az igazságot? Hol találunk egy olyan környezetet, amelyben jól érezzük magunkat, ahol az igazságot hirdetik, ahol Jézus Krisztus tevékenykedik ma? Lehet, hogy sok ember tesz fel ilyen aggódó kérdést, és a válasz számukra is ugyanaz, mint Keresztelő János számára. Nézzetek körül, és ahol az emberek meggyógyulnak, megtisztulnak, a halottak föltámadnak. Menjetek oda. Sok olyan hely van, ahol csodálatos gyógyulásokról hallunk. Voltak különféle csodadoktorok, nem is olyan régen még a híradóban is. Extatikus megnyilvánulások, élményszerű istentiszteletek, ahol az emberek himbálozva, karjukat kitárva énekelnek, és lehet, hogy az ember azt gondolná, valóban a Szentlélek nyilvánul meg. Ezeket a csodákat és jeleket úgy veszik, mintha Isten ezzel aláírását adná arra, beleegyezését, jóváhagyását arra, ami ott történik. Azonban a 11. fejezet 5. versében még van egy apróság, amit hozzá kell tennünk a gyógyulásokhoz, a megtisztulásokhoz. A szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ahol az emberek között szeretet, együttérzés van, az Krisztusnak kedvenc lakhelye. Ott örömmel lakozik. Keresnünk kell az ilyen közösségeket, az ilyen emberek közelségét, mert ők elvezethetnek Krisztushoz, akik hirdetik Krisztus tiszta evangéliumát. Ne hagyjuk magunkat elkápráztatni ilyen vagy olyan megnyilvánulások által, amelyek meghamisítani igyekszenek Krisztus jelenlétét, hanem keressük azt a helyet, azokat az embereket, akik szeretetük által és a tiszta evangélium által bemutatják Krisztust. És végül Krisztus azt mondja, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Boldogok leszünk akkor, ha Krisztus követésére elszánjuk magunkat, és ha nehézségekkel is találkozunk, vissza nem fordulunk. Kívánom a rádióhallgatóknak, hogy leljenek örömet Krisztus követésében, és találják meg azt az útat, amely szeretettel és a tiszta evangéliummal segíti őket Krisztus követésében.

0: Akkor írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből mondván: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván: tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatok, igazán profétált felőletek Ésaiást mondván: ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
1: Mai vendégünk I.S. János Béla lelkész. Köszöntöm Önt a stúdióban.
2: Szeretettel üdvözöllek, és szeretettel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is.
1: A bevezető igei szakaszban egy vitáról olvastunk Jézus és a farizeusok, írástudók között. És ez a vita különféle emberi parancsolatok körül forog. Az emberi parancsolatok kifejezés az háromszor fordul elő az Új Szövetségben, tulajdonképpen az ennek megfelelő görög kifejezés. Máté 15.9-ben, ahol olvastuk, az ezzel párhuzamos igei szakaszban Márknál, a 7. fejezet 7. versében, és Kolossé 2.22-ben, ahol Pál apostol óva inti a keresztényeket attól, hogy emberi tanításoknak, parancsolatoknak legyenek a követői. A mai olvasó számára furcsán hangzik a bevezető igében hallott beszélgetés. Miért volt annyira fontos a kézmosás, és mit jelentett a templomi ajándék?
2: Röviden szeretném, ha visszatérnénk az egész esetre az Úr Jézus Krisztus és tanítványai életéből. Mi történt? Az Úr Jézus Krisztust várták a húsvét ünnepére megjelenni. De úgy, mint azt azelőtt is megtették, csapdát akartak állítani az Úr Jézus Krisztusnak és tanítványainak. Ő, ismerve szándékukat, egyszerűen nem ment el. És mivel nem ment el, ők nem akartak lemondani ezek ádáz, gonosz tervükről, ezért elmentek ők hozzá az Úr Jézus Krisztushoz. Egy szóval, egy küldöttség, egy delegáció ment, hogy az Úr Jézus Krisztus és tanítványai munkáját megfigyeljék, és valamiféleképpen vádat kóholjanak ellene. Itt is a kifogások alapja az volt, hogy Jézus és tanítványai nem veszik figyelembe a hagyományokat és ezeknek fontos, szerintük fontos előírásait. Ezeket úgy tudjuk: a törvény megtartásának őrzésére találták ki, de szentebbnek találták őket sokszor, mint magát, Isten törvényét.
1: Igen, de a templomi ajándék és a kézmosás a vallásosság külső jelei voltak. Aki ezeket gyakorolta, azt mélyen vallásos embernek tartották. Mégis miért kifogásolja Krisztus ezeket a dolgokat?
2: Ezzel ők egyébként Isten törvényét nehezítették. És ez volt az, amit különös módon az Úr Jézus Krisztus kifogásolt. Sőt, ezek sokszor ütköztek a sínai hegyi parancsolatokkal, de sajnos volt az, hogy ezeket részesítették előnyben, a 10 parancsolatot helyettesítve. Gyakorlatilag ők félretették Isten törvényét, amit a Sínai hegyen adott, és amire ők annak idején is nagy hangsúlyt fektettek, vagyis kellett volna fektessenek, és helyettesítették ezekkel a rendelésekkel. Abból a célból, hogy jobban tudják megőrizni ezeket a parancsolatokat, és oda jutottak, hogy ezeket őrizték meg, azokat pedig elhanyagolták. Ezen rendelések közül a bevezető szövegben elhangzott kettő. Az egész zsidóságot annak idején, a múltban figyelmüket legjobban a rituális tisztaságra utaló törvények kötötték le. Ez volt az egyik, ami itt meg volt említve. Az étkezős előtti formaságoknak a semmibe vevése egyszerűen förtelmes bűnnek számított, amit itt, sőt, az eljövendő világban is szigorúan büntetni kell.
1: Tehát a kézmosást.
2: Ez a kézmosás volt.
1: Annak elhagyását.
2: Igen, ennek az elhagyását szigorúan büntetni kellett. A tisztálkodással kapcsolatosan számtalan szabály létezett. Mondhatnánk azt, hogy egy élet is kevés lett volna, hogy az ember mind megtanulja őket. De ezzel azt érték el, hogy míg ezzel foglalkoztak, addig figyelmen kívül hagyták Isten törvényeinek a nagy és fontos alapelveit.
1: Tehát a fáktól nem látszott az erdő.
2: Valóban, így fogalmazhatnánk. Krisztus és tanítványai elhanyagolták a rituális mosdást. Ezért vágyjuk alapjául ezek a küldöttek ezt akarták különös módon felhasználni. Egyébként miben állt a kézmosás, vagyis ez a tisztálkodás, amit ahhez ők annyira ragaszkodtak? Rituális kézmosás volt, amely csak az ujjakra és a tenyerekre vonatkozott. Az előírás szerint másfél tojáshéjnyi vízzel kellett ezt végezni. Ahol nem volt víz, ott elég volt csupán egyszerűen a mozdulatokat elvégezni víz nélkül. Tehát a rítust azt mindenképpen meg kellett tartani.
1: De hát, ha lehetséges volt ezt víz nélkül is elvégezni, akkor ennek gyakorlatilag nem volt semmilyen higiéniai jelentősége.
2: Nem, egyszerűen csak a hagyomány volt. Semmi egyéb fontos jelentősége nem volt. Egyébként ma sem fogunk neki enni mosatlan kézzel, főleg ha valahonnan jövünk, megmosunk tisztálkodás szempontjából, de nem rituálinak tartjuk ezt az egészet.
1: És ha már a kézmosásnak rituális jellege volt, mint minden más rituális tevékenységnek, ennek is volt egy célja, valamire kellett mutasson. Mi volt a jelentősége?
2: Gyakorlatilag a megtisztításnak a jelentősége akart. A belső megtisztulásnak akart lenni a szimbóluma. De érdekes az, hogy akkor, amikor ez a vád érte az Úr Jézus Krisztust és tanítványait, Jézus nem védekezett, hanem rávilágított a lelkületükre, amivel ragaszkodtak ezen emberi hagyományokhoz. Na most itt volt a gond igazából. Nem feltétlen az, hogy ők ragaszkodtak hozzá a tisztasághoz, hanem mint rituális hagyományhoz ragaszkodtak, és ez volt a gond. És ezért mondta nekik az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten parancsolatait ti szépen félreteszitek, és emberi rendeléseket követtek helyettük, fogalmazhatnánk mi így. Tehát ez volt a gond, hogy Isten törvényét félretették, és rendeléseket követtek. A másik egy ilyen emberi rendelés a templomi ajándék fogalom néven ismeretes, az eredetiben a korbán szót használja a Szentírás. Mi is volt ez egyébként? Addig, ameddig ők ehhez ragaszkodtak, ugyancsak egy másik parancsolatot próbáltak figyelmen kívül hagyni. Mi volt tehát a templomi ajándék? Vagyis a korbán a templom számára félretett vagyon, ingatlan pénz vagy bármiben létezhetett ez, amely a tulajdonos halála után egyszerűen átszállt a templomi kincstárba. A tulajdonos élete végéig élvezhette, sőt, vigyáznia is kellett rá ezekre az odaszentelt ajándékokra, de el nem adhatta, el nem ajándékozhatta, még a szüleit sem segíthette ezekből. Na most, mi volt ebben a gond? Mi volt ebben a hiba, a tévedés? Hogy addig, ameddig az ötödik parancsolatot, a 10 parancsolat közül, tiszteld atyádat és anyádat, ezt a parancsolatot ők félretették, a hagyományok azok nagy jelentőséggel bírtak. A vének hagyományait azért minden körülmények között tisztelték. Azt tanították, hogy a templomnak szentelt ajándék szüleik támogatásánál is szentebb és fontosabb dolog. Na most pontosan ez volt a baj, amivel ők tévedtek. Félretették az isteni parancsolatot azért, hogy ezt az emberi rendelést tudják tiszteletbe tartani. Aki csak egyszerűen megfeledkezett arról, hogy szüleiről gondoskodjon, csak egyszerűen ki kellett mondania ezt a szót korbán, és ezzel úgymond Istennek szentelte egész vagyonát, mindenét, és életében használta, halála után pedig a templomi szolgálatra szánták. Ezért az Istennek való szentelés leple alatt egyszerűen megszégyenítették szüleiket, nem gondoskodtak róluk, hagyták talán, hogy a legnagyobb nyomorban éljék életüket, és ezzel áthágták az 5. parancsolatot addig, ameddig az emberi rendeléseknek alávetették magukat.
1: Tehát ezzel a rendeléssel, amelynek a célja egyébként az volt, hogy az embereket adakozásra nevelje, és a templomi szolgálat tiszteletére, ezzel a rendelkezéssel úgymond takaróztak és elbújtak mögéje, hogy önző vágyaikat kiéljék.
2: Pontosan így
1: ez
2: van.
1: Ez megtörténhet más területeken is, vagy a korbán volt az egyetlen takarójuk?
2: Csupán egy gondolatra szeretnék visszatérni. Igaz az, hogy Isten adott utasítást az adományokra, a tízedre, a templomi különleges adományozásra, de ezt a nép vezetői igazából jól kihasználták, a népet becsapták, és olyan terheket róttak rájuk, amik nem képezték Isten akaratát. Ez a lelkesedés Isten munkája iránt csupán csak tettetés volt, és öndicsőítés volt, válaszolva a kérdésre. És Jézus Krisztus leleplezte igazi lelkületüket, és figyelmeztette a veszélyre, amely rájuk leselkedik, még ha kemény szavakkal is szólt, és azt mondta neki: igazán szólt rólatok, Ézsaiás próféta, és pedig azt, hogy a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Ezzel Jézus Krisztus rá akart világítani, hogy ők saját kívánságaikat Isten törvénye fölé helyezik. Emiatt az ő küldöttek szörnyen dühösek lettek.

0: Folytatjuk mai beszélgetésünket Máté 15 első 9 verse alapján a hagyományról és Krisztus követéséről. Vendégünk I. és János Béla lelkész. Az evangéliumokból az olvasó arra a következtetésre jut, hogy a zsidók nagyon ragaszkodtak a hagyományokhoz. Mit mondhatunk el az első keresztény egyházról és a későbbi kereszténységről?
1: Gyakorlatilag kell beszélnünk arról, hogy a helyzet egyébként nem sokat változott. Mert Isten parancsolatai, az emberi előírásokkal való helyettesítése nem szűnt meg sajnos, még a keresztény egyházban sem. Vannak olyan szokások, amelyeknek szilárdabb alapuk nincs, mint csupán az, hogy emberi hagyományok. Isten ígében semmiféle utalásokat nem találunk rá. Sőt, mondhatnám azt, hogy nagyon sokban közülük Isten ígében ellene való utalásokat fedezhetünk fel. Például megemlíthetnénk itt gyermekkeresztséget, ami az újszövetségi időkben igazából nincs neki bibliai alapja. Megemlíthetnénk a 10 parancsolatból a 2. parancsolatot, a képek imádatát, amelyre ugyancsak nincs bibliai alapunk. Megemlíthetnénk a bibliai ünnepnapnak a megváltoztatását, megváltozását az idők folyamán, és említhetnénk még egyebeket is. Mondjuk ezek lettek volna, amelyek igazából a legfontosabbak. A Biblia tanulmányozása, a Biblia olvasása közben olyan dolgokat fedezhetünk fel, amelyek segítenek bennünket abban, hogy felfedezzük Isten akaratát, és nem az emberi hagyományokra épülő szokásokat. Sőt, félretegyük ezeket, és van egy igazi felelősségünk is Isten előtt, hiszen az isteni üzenet, a krisztusi üzenet számunkra ma is érvényes. És az Úr Jézus Krisztus fel akarja hívni a mi figyelmünket ma is, hogy addig, ameddig mi Isten tiszteljük. Ez mind hiába van, hogyha új tudományokat tanítunk, amelyek embereknek parancsolatai. Ezért nagyon kell vigyázzunk erre, mi keresztények nem vagyunk mentesek ettől az ószövetségi tévedéstől.
0: Megkérdezném ebben a pillanatban a következő dolgot. Egyrészt ott van Istennek ígéje, a tiszta igazság, amit azért adott, hogy az embert vezesse az üdvösség útján. Másrészt ott vannak az embereknek parancsolatai, amelyek legalábbis nagyobbik részüket tekintve megkönnyíteni szándékoznak az üdvösség útján haladó ember lépéseit. De ezekkel együtt, amint az előbb említetted, beszivárgott sok olyasmi is, ami nem volt Isten akarata. A kérdés a következő. Hogyan történhetett meg az, hogy az igazság közé hagyomány keveredett?
1: És pontosan az egyik ok az, amit említettél. Igyekezve megkönnyíteni az üdvösség felé vezető útat, gyakorlatilag megnehezítették ezt az útat.
0: Hogyan?
1: Emberek. Na most egy rövid példát szeretnék említeni. Ott van a nagy reformátor, Luther Márton, aki igyekezetében nagyon hűséges akart lenni Istenhez. Volt egy személyes tapasztalata, egy viharos éjszaka halad át egy erdőn, hatalmas villámok cikáznak, megígér Istennek, hogy ha ebből a helyzetből megszabadul, akkor iránta hűséges lesz, életét oda fogja szentelni Istennek. Megszabadul, és utána következik az életében az a fordulópont, amikor ő mindent meg akar tenni azért, hogy az üdvösséget elnyerje.
0: Apró részletekbe menően.
1: Apró részletekbe menően, teljes mértékben igyekezett, önmagát verte. Különböző olyan dolgokat vitt véghez, amelyek szerintem, és abban az időben az akkori egyháznak az egyik hitalapelve volt, és pedig mindent megtenni ezért az üdvösségért.
0: Tehát ez volt az
1: tenni,
0: az idő.
1: Az ember tegyen valamit. Ez volt az akkori kornak a magyarázata az üdvösséggel kapcsolatosan. És Luther egy adott pillanatban hajlandó arra is, hogy a Pilátus lépcsőin végighaladjon, felmenjen, mindenféle áldozatot, zarándoklást, mindenfélét vállal, csak azért, hogy az üdvösséget elnyerje, és nem kap lelki nyugalmat. Addig, ameddig eszibe jut a láncra vert Bibliából az idézet, és pedig az igaz ember hitből él. És akkor jön rá arra, hogy gyakorlatilag az összes saját kínlódása, saját erőfeszítése, az mind hiába való, ami az ő üdvösségét illeti.
0: Ebben a pillanatban talán fontos lenne föltenni Luther Márton tapasztalatával kapcsolatban a kérdést. Az a sok erőfeszítés, a lépcsőkön felmászás, négykézlábhajól tudom, az önkorbácsolás, a bőjtölés, ezek a lelki gyakorlatok tulajdonképpen Isten követelményei voltak, vagy miért tartotta ezeket fontosnak?
1: Pontosan ez a lényeg, hogy a Bibliában sehol ezeket meg nem találjuk, hogy ezt meg kellene tenni az üdvösség elnyeréséért. De ez volt az egyházi szokás, ez volt az embereknek az akkori mentalitásuk szerinti végrehajtandó cselekményük az üdvösség elnyerése érdekében. Na most Luther ennyit tudott, ennyit tett. Na most következik az, hogy amikor Isten ígéjéből felfedezzük, hogy mi Isten akarata, akkor próbáljuk azt követni, azt teljesíteni. Sajnos az, hogy az emberek ma sem nézik jó szemmel azokat, akik megpróbálnak rámutatni a hagyományok helytelenségére. Nem szívlelik őket. Lehet, hogy ma is ellenségeskedést tapasztalunk azok részéről, akik inkább a hagyományokra alapszanak, mint Isten ígéjére. Viszont el kell mondanunk Jézus Krisztus üzenetét ma is, hiszen ez világos. Nem lehet Istent úgy tisztelni, hogy az emberek hagyományaira alapítjuk hitünket, és nem Isten ígére, Isten akaratára. Akkor gyakorlatilag mi is ugyanott vagyunk, mint hajdanában az a nép, akik az Úr Jézus Krisztust emiatt, a hagyományaik megőrzése miatt elutasították őt, félretették az útból, egyszerűen lábalól is el akarták tenni azért, hogy az ők hagyományaikhoz görcsösen továbbra is tudjanak ragaszkodni.
0: Az Isten igazsága és a hagyomány között, hogyha egymással szembe állítjuk, vagy egymás mellé helyezzük őket, úgy tűnik, mintha egyik a másika fölé próbálna kerekedni. Van ennek valamilyen háttere?
1: Persze, hogy a hagyományoknak a sokasága gyakorlatilag próbálja egyik a másikat kiegészíteni, egyik a másikat megjobbítani, a másikat helyrehozni.
0: Van valamilyen célja valakinek azzal, hogy hagyományokkal terhelje az igazságot?
1: Egyedüli, akinek célja és előnye származhat ebből, az csak Sátán. Egyébként mondhatnám azt, hogy ez az ő diverziója, ez az ő megtévesztése. Vitát szít akkor, amikor az isteni igazság tiszta és világos, és amikor különleges erővel érkezik az emberekhez. Így próbálja meg elterelni a figyelmet a lényegről. Ezért diverzió. Tehát Isten törvénye világosan kinyilatkoztat, mi a tennivaló, és akkor behozza Sátán ezeket a bizonyos diverziókat, hogy félreterelje a figyelmet, hogy fontosabbak legyenek az emberek számára továbbra is a hagyományok, és nem Isten törvénye. Isten azt akarja, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába, óvni akar, védni akar minket tőle, hogy vegyük észre, hogy Jézus idejében is, ma is a hagyományok és a szokások evilágiak, és nem mennyei, isteni eredetűek, és egyszerűen az isteni próbát, Isten ígének a próbáját nem állják ki.
0: Jó, hogy említetted Isten igéjét. Manapság annyiféle ágazata létezik a kereszténységnek, annyiféle tanítás, annyiféle árnyalat, ami az embert valósággal zavarba hozza. Hogyan lehet szétválasztani az isteni tanítást az emberi hagyományoktól? Van-e valamilyen segédeszköz, valamilyen lehetőség, valamilyen támpont?
1: A legbiztosabb támpontunk és a legjobb eszköz megismerni Isten akaratát, és nem a hagyományoktól lenni vezettetve, nem más, mint Isten ígéje, a Biblia. Persze, hogy már a középkori időkben is volt egy ilyen, nevezhetnénk ezt is hagyománynak, hogy nem volt szabad az emberek hozzányúljanak Isten ígéhez, a Bibliához. Ez túlságosan szent volt ahhoz, hogy az emberek azt egyszerűen a kezükbe vegyék. Ezt különleges személyeknek volt szabad csak a kezükbe venni. A pornép egyszerűen meg volt tiltva, hogy a kezükbe vegyék. És ezzel gyakorlatilag mit tehetett a szegény ember? Hát arra, hogy építse a hitét a hagyományokra, arra, amit hall, arra, amit mondanak neki. De most itt van Isten ígéje a kezünkbe. Abban az időben nem létezett. Nyomda se volt. Nem is lehetett sokszorosítani. Kézzel kellett volna másolni. De most itt van mindenkinek a kezébe a Biblia, Isten ígéje. És hogyha kérjük, hogy Isten szent lelke, amely íklette a Biblia íróit, ugyanaz a szent lélek íklessen bennünket, hogy megértsük Isten akaratát, amit közölni akar velünk, ez lesz az igazából, amely segíteni fog bennünket abban, hogy egy igazi életet éljünk ezen a földön, Isten akarata szerinti életet, Isten törvényét megtartassuk, tiszta szeretetből Krisztus iránt, szerető Istenünk iránt.

0: Beszélgetésünk záró részében fölmerül még néhány apró kérdés, amely most már gyakorlati jellegű és segítene szeretne engem, téged, de leginkább a rádióhallgatókat, akiknek az elméjében adásunk során különféle kérdések merülhettek fel. Először is elgondolkozom azon, hogy előttünk áll a cél, a mennyeknek országa, és az oda vezető út az az út, amelyen Krisztus végigment. Mások azt mondják, hogy sokféle út van, és mindegyik oda vezet. De fel kell tennünk a kérdést. Miért annyira fontos a Krisztus követés mikéntje? Nem elég Krisztusnak az, hogy így vagy úgy, de követjük őt?
1: Ezzel kiegészíteném azt, amit az egyik ismerősöm elmondott nekem, és pedig azt, hogy hát tudod, minden út Isten országába vezet. Vannak, akik választják a hegyre Isten országába vezető útat, a meredekebbi részét, egyből lentről fölfele akarnak feljutni. Mások vállalják körbe, szerpentinesen, szépen körbejárva a hegyet, de a cél ugyanaz, és mindenki oda fog jutni. Na most szeretném, hogyha egy fontos dolgot jegyeznénk meg abból, amit mondtál, és pedig azt, hogy Krisztus követés. Hogyha ezt a kifejezést akarjuk használni, akkor szerintem, vagy Krisztus követői akarunk lenni, akkor csak egy út létezik. Nincs több út Isten országa felé. Nincs a szerpentines út, nincs a meredek út, hanem egyetlen egy út. És ez az az út, amelyen az Úr Jézus Krisztus már előttünk végig haladt. Jézus előttünk kitaposott nekünk egy útat, egy ösvényt hagyott, és ezen az úton az ő nyomdokain járhatunk. Szerintem, az én véleményem az, hogy a legbiztosabb út Isten országa felé az, amelyen Jézus Krisztus előttünk végigjárt. Hogyha mi próbálunk ilyen kisebb kerülőket, kisebb mellékútakat saját magunknak, azért, hogy esetleg valamivel könnyebbé tegyük, de gyakorlatilag nehezebbé tesszük az üdvösség útját, de úgy gondoljuk, hogy ezzel megkönnyítjük, ez nem a krisztusi út. Nekünk erre az útra kell rátérnünk, amely a Krisztus követésnek az egyetlen útja. Ezen tudunk végighaladni rajta. Nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy az, hogy milyen úton követjük. Nem mindegy az, hogy mikor követjük az Úr Jézus Krisztust. Mármint életünkre gondolunk. Eljön egy idő, amikor lezárulhat számunkra kegyelem idő. Nem tudjuk, hogy mikor érjük meg életünk végét. Éppen ezért ma, amikor a krisztusi üzenet hangzik, hogy járjunk azon az úton, amely Isten országa felé vezet, és amelyen Jézus Krisztus előttünk eljutott Isten országába. Nekünk is ezen az úton kell mennünk. És hiszem azt, hogy a Krisztus nyomdokain való járás az egyedüli bizonyosságunk, hogy jó úton járunk.
0: A rádió hallgatók nevében felteszem a kérdést, amelyet feltettek a pünkösdi igehallgatók is. Mit cselekedjek, atyám fia?
1: Röviden szeretném megfogalmazni, mit cselekedjél, mit cselekedjünk mindannyian. 1. Fedezzük fel Isten ígéből a krisztusi útat. Ez az első lépés. Imában, imádkozó lelkülettel forduljunk Istenhez, hogy értesse meg velünk, mi az, melyik ez az út, hogyan kell járnunk Krisztus nyomdokain. Miután Isten ígéből felfedezzük, következik a harmadik lépés, és pedig az, hogy tiszteletbe tartjuk, és egyszerűen járjunk, haladjunk azon az úton, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk haladt. Amikor a bizonyos tanításokat ad nekünk, amikor felvilágosít bennünket az ő ígéjéből, akkor ne vegyük azt úgy, mint egy jó tanács, de amely elfogadható, vagy visszautasítható. Hanem egyszerűen, ha Krisztus mondja, Isten ígéből fedeztük fel, fogadjuk el, tegyük életünk elvévé, és úgy tegyünk, úgy éljünk, gyakorlatilag ezt jelenti, azon az úton járni, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk járt. És hogyha ezt cselekedjük, apropó, ami a kérdést illeti, mit cselekedjek, ezt kell cselekedjük. Amit Krisztus mondott, én mondhatnák sok mindent. buzdíthatnám a rádió hallgatókat is, vagy éppen téged is, vagy te engem, hogy különböző útakon járjunk. Egyre buzdíthatjuk egymást, hogy cselekedjük. Járjuk azt az útat, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk végighaladt. Ez az egyetlen biztosíték számunkra.
0: Végül pedig egy személyes kérdés, te miért választottad Krisztust?
1: Semmiképpen nem azért, mert így születtem, nem. Nem azért, mert az én szüleim is esetleg Krisztust követték, nem ezért. Személyes meggyőződés. Isten ígéből fedeztem fel a krisztusi útat, és ezt az ígét szeretem, ezt az ígét akarom megtartani, igyekszem, lehet, hogy nem mindig sikerül, sátán csapdái számomra is érvényesek, és sokszor belebotlok, de egy biztos, hogy akarom megismerni az Úr akaratát, járni akarok rajta. És szeretném azt, hogy ezen az egy úton, amely Krisztus nyomdokain halad, az örökkévalóságig, ezen az úton haladjak végig. És ezt tiszta szívből kívánom minden kedves rádióhallgatónak, mindenkinek, akinek a szívében ott van a vágy, hogy megismerje Krisztus akaratát, hogy ezen az úton járjon, és kívánom, hogy eljussunk mindnyájan Isten országába.
0: Kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg téged, és mindannyiunkat. Köszönöm. Ebben a törekvésünkben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Szeretettel.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott. Billy Graham kijelentette, így bánik Isten a bűnösökkel, akik megbánják tetteiket.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De igen. Az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni. Meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a kifutón a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó. Elég aggasztó.
1: Igen, elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy igen, minden. Igen, nem igen. Erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen,
1: vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra. Mindenféle tehát másra. Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot,
2: igen.
1: Azonban keresztény álláspontból tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: majd
1: tegyük.
2: Mindenki eldönti, hogy
1: igen,
2: mi lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arra vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van igazunk, az hitünk szerint persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők, nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörökre nem
1: gondolom, hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia, igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyját. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető, igen. Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a igen. Futószámokban, gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen, igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munkakörökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek,
2: igen.
1: De ha egy nő szül, mert hogy biológia lőgő képes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindent, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett gyakorlatilag 3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrier útja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatérve.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ezt például nagyon, jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog.
1: Igen.
2: Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen. Van, aki inkább a karriert választja helyette. Igen. Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja
1: igen,
2: ki,
1: igen,
2: és
1: igen.
2: Ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlőtődjön. nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női szereplők.
1: Igen, és ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan, nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Igen, minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozol, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri
1: igen,
2: munka, ezek mást.
1: Hát az egyébként, hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egyik legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, tehát tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre azzal, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból, kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, nem is tudom, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen nő, és ez én is egyébként keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elerősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jött eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában, tehát hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ez nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és alapvetően ettől függ. Igen, tehát azért ma, ne felejtsük el, még mindig férfi uralom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfi Uralom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfi uralom, de igen, ma is alapvetően férfi uralomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években gyereknek ő rá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy az egy kiegyensúlyozott és tökéletes irányt mutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólom, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, tehát ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen, ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők, de ez nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk, ami képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen igen. végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, igen. két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért, amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az, nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek, igen. és úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk. Tökéletesek emberek.
1: Ketten így tudunk, együtt vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követőt mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték, ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport mindig, minimum a tanítványok általában, de ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, igen. sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, mert nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja igen. magához. A tanítványok igen. szemére is vetik, hogy hát igen. te például a gyerekeket miért engeded magadhoz. Jézus teljesen egyértelműen azt mondja, hogy ővék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen,
1: igazából.
2: Igen, és így tudunk teljes
1: nélkül.
2: Igen, így tudunk teljes életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, ami teremtőnket.

A természet tanulmányozása. Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged, és a tenger halai is elbeszélik neked. Olvashatjuk Jób könyvének 12. fejezetében, a 8. versben. Krisztus gyermek és ifjúkora szerény körülmények között telt. Olyan viszonyok között, melyek kedveztek egy egészséges szervezet fejlődésének. Élete nagy részét a szabad levegőn töltötte. A patakok tiszta vizét itta, és a kertek gyümölcsét ette. Meredek hegyi ösvényeken és Názáret utcáin haladt végig, amint oda-vissza járt otthona és munka végzésének helye között. Örömmel hallgatta a madarak változatos énekét, melyen a teremtőt dicsérték. Gyönyörűségét lelte a virágok szépségében, melyek a mezőt borították. Újjongva csodálta az egek dicsőségét, a nap, a hold és a csillagok káprázatosságát, és áhítattal tekintett a felkelő, majd lenyugvó napra. A természet könyve nyitva állt előtte, és ő örömmel tanulta annak leckéit. A mozdíthatatlan halmok és olajfaligetek voltak kedvelt helyei, ahol atyával érintkezett. Telve volt isteni bölcsességgel, és a természet tanulmányozása, valamint az Istennel való kapcsolaton való elmélkedés által szellemi erői megerősödtek. A világ megváltója fel és alá járt a dombokon és hegyeken, a nagy síkságtól a völgyekig. Élvezte a természet szépséges látványát. Gyönyörködött a mezők virágaiban és az égi madarak énekében, miközben hangja az ő boldog dalukkal egyesülve zengett dicséneket. Krisztus életében, gyermekségében és ifjúkorában tanítás rejlik a mai fiatalok számára. Krisztus a mi példaképünk, és jól tesszük, ha ifjúkorunkban Istenről elmélkedünk a természet dolgain keresztül, keze alkotásaiban tanulmányozva jellemét. Az elme megerősödik Isten megismerése által, amint kiolvassuk jellemtulajdonságait alkotásain keresztül. Amint a természet dolgainak szépségét és nagyszerű voltát szemléljük, szeretet ébred bennünk Isten iránt. Lelkünk új életre kell, mert csodás alkotásain keresztül kapcsolatba kerülünk a végtelennel.

közösségben Istennel. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott, írja Máté evangéliumának 14. fejezetében a 23. igevers. Krisztus ereje az imádságban volt. Krisztus visszavonult a világtól a ligetekbe és hegyekbe, kizárva maga elől minden mást. Egyedül volt atyával. Erős buzgósággal öntötte ki lelkéből könyörgéseit, és lelke minden erejével a végtelen kezébe kapaszkodott. Amikor újabb, nagy próbatételek környékezték meg, visszavonult a hegyek magányába, és az egész éjszakát imádságban töltötte mennyei atyával. Mivel Krisztus mindenben a példaképünk, ezért, ha követjük példáját a buzgó, álhatatos imában, kérve Istentől, hogy adja nekünk az ő erejét, aki sohasem engedett Sátán kísértéseinek, és ellenállunk a gonosz ellenség fondorlatainak, akkor nem fog legyőzni bennünket. Ezen vészterhes utolsó napokban a fiatalok egyetlen biztonságát a folyton erősödő éberség és imádság jelenti. Azt a fiatalt, aki örömét leli Isten igéje olvasásában és az imádság alkalmaiban, folytonosan felfrissítik az élet forrásának folyamai. Magas szintű erkölcsi kiválóságra és olyan széleskörű gondolkodásra tesz szert, melyet mások nem érthetnek. Az Istennel való kapcsolat helyes gondolatokat, nemes szándékokat, az igazság tiszta megértését és magas célkitűzéseket von maga után. Akik ilyen kapcsolatot ápolnak Istennel, azokat az Úr fiainak és leányainak ismeri el. Egyre magasabbra és magasabbra jutnak, egyre tisztábban látják Isten és az örökké valóság dolgait, míg nem az Úr a világosság és bölcsesség közvetítőivé teszi őket a világ számára. Az Istenhez való imádkozás ereje felkészít minket napi feladataink elvégzésére. Hatalmas erő rejlik az imádságban. A nagy ellenség folyton azon munkálkodik, hogy távol tartsa a bajba jutott lelket Istentől. A legalázatosabb szent sóhajtása a menny felé nagyobb félelmet kelt Sátánban, mint kormányzatok és királyok rendeletei. Így hát sóhajtsunk és imádkozzunk a menny felé. Amen.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza reménytérő stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit a Keresztút adásában. A ma esti lígei üzenet címe Isten városa és te, melyet dr. Magyarosi Barna lelkipásztor, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház Inter-Európai Divízió elnöke fogja szólni. A felvételt a marosvásárhelyi ágyülekezetben tett látogatása alkalmával készítettük. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Szeretettel köszöntök én is mindenkit hazúról és távolról. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen a szombaton. Egy különös témakörrel szerettem volna ma foglalkozni, és ez a témakör talán legjobban a Jeremiás könyvében jut kifejezésre, és itt szeretném a Jeremiás könyve 29. fejezetéből olvasni az igét ma délelőtre, a 4. verstől kezdődően. Így szól a seregek ura Izrael istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. A nyugati világot tanulmányozó szociológusok egyre inkább arról beszélnek, hogy az a kor, amelyet úgy hívtunk, hogy a keresztény világ, az már lehanyatlott. És jól lehet egész Európa, meg az Egyesült Államok és Észak-Amerika egy keresztény világ alapjaira volt felépítve. A mai világban viszont elkezdődött és a csúcsára ért egy olyan folyamat, ami tulajdonképpen a felvilágosodással indult, és oda csúcsosodott ma ki, hogy nem beszélhetünk arról, hogy egy keresztény világban élünk. Annak idején ugye a keresztény világot az határozta meg, hogy az emberiségnek az alapvető világnézete biblikus volt. Elfogadtuk azt, hogy létezik egy felsőbb rendű hatalom, Isten, aki megteremtett minket. Ugye elfogadtuk azt, hogy a Bibliának központi szerepe van abban, hogy meghatározza azt, hogy mi etikus és mi nem, mi megengedett és mi nem. Az egész kulturális élet és a társadalmi élet a vallás köré épült. Ugye a szabadnapok, a munkanapok váltakozása, a hét ritmusa, a 6+1-es ritmus, mindez a Bibliához, a zsidó-keresztény kultúrához vezethető vissza. És mindez fokozatosan és visszafordíthatatlanul megváltozott az utóbbi pár száz év alatt. Egy ilyen világban próbáljuk meghatározni azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Hogyan lehet egy olyan embercsoportot fenntartani, akik a keresztény világnézet szerint élik az életüket. És minél jobban tanulmányozzuk az igét, meg a körülöttünk élő világot, rájövünk arra, hogy a legjobb kép arra, amit megtapasztalunk a mai világban az, hogy számúzöttekként élünk egy idegen világban. Ez nem azt jelenti, hogy valahová kiköltöztünk, vagy elköltöztünk, vagy bevándoroltunk, vagy kivándoroltunk. Akik ezt átélték, azok még könnyebben megértik azt, hogy miről beszél a Biblia. Hanem az történt, hogy a körülöttünk élő világnak a struktúrája és a beállítottsága annyira gyökeresen megváltozott, hogy még akkor is, hogyha soha életünkben nem költöztünk sehová, idegenként élünk e világban, száműzöttekként. És az utóbbi időben egyre többet tanulmányozgatom azt, hogy milyen tanácsot adott Isten a zsidó száműzötteknek, mert azokat talán egészen könnyűszerrel lehet alkalmazni a mai esetünkre. Ha arra gondolunk, hogy 1920-ban a Los Angeles Times
újságban. Kinyomtatták a napi bibliai fejezetet, amit el kell olvasni, és az esti bibliai történetet a gyerekeknek, hogy minden családnak kéznél legyen. Ha most kézbe veszitek a Los Angeles Times újságot, akkor valami mást fogtok látni benne. Ha belemerülünk a körülöttünk élő társadalomba, rájövünk arra, hogy az emberi értékek annyira megváltoztak, hogy ne mondjam azt, hogy degradálódtak. Hogy egyszerűen úgy érezzük, hogy vagy az énekünk mondja, egy régi énekünk, hogy ez a világ immár nem az én világom. És a kérdés az, hogy hogyan élhetünk ma keresztényként egy számunkra teljesen idegen értékekre alapuló társadalomban. Jeremiásnak nagyon érdekes üzenetet adott az Úr, hogy ezt írja meg levélben, és küldje el a száműzötteknek Babilonba. Lényegében egy birodalomnak, vagy egy országnak a száműzöttekkel kapcsolatosan csak három lehetősége van. Az első lehetőség a kirekesztés. Falakat építek, kerítést, szúros drótot húzok meg, és azt mondom, hogy ide be nem jöztök. De az érdekes dolog az, hogy a történelemből megtanulhatjuk azt, hogy ez nem megoldás, legalábbis nem hosszú távú megoldás. Mert minél jobban kirekeszted őket, minél jobban el akarod űzni őket, annál nagyobb erővel, annál nagyobb hullámokba térnek vissza. Ha megfigyeljük a római birodalmat, és az akkori pogány népeknek a római birodalomba való beözönlését, minél jobban próbálta védeni a határait a római birodalom, annál nagyobb és elsöprő erővel tértek vissza az úgynevezett barbár népek. És végül Róma a barbár népek áldozataként elesett. Az egy más kérdés, hogy nem csak a barbár népek, és nem elsősorban a barbár népek miatt, hanem egy implózió történt azért, mert egyidejűleg a barbár népek támadásával a római birodalomnak az elvei megváltoztak, az értékrendje felborult, és egy implózió történt, aminek persze külső nyomása volt csak a barbár népek bevándorlása. Tehát az előzés, a kirekesztés igazán nem működik. A második lehetősége egy birodalomnak, vagy egy országnak az elnyomás. Beengeded őket, de másodrangú, vagy harmadrangú állampolgárokként kezeled őket, és beszorítod őket a társadalomnak egy alrétegébe, nem kaphatják meg a legjobb munkahelyeket, nem kaphatják meg a legjobb fizetéseket, nem kaphatják meg az iskolázottságot, az egyetemeket, stb. Stb. Stb. Egy másodrangú életet éljenek. Ha ott bejönnek, de két osztály létezik. Az őshonos osztály és a másik osztály. Kész. Csak ez sem működik, mert ez olyan, mint a parafadugot be akarod nyomni a víz alá. Minél mélyebbre nyomod, annál magasabbra pattan vissza. Nem működik. És tudjátok, a babiloniak nagyon értelmesek voltak. A babiloniak tudták, hogy se a kirekesztés nem működik, se az elnyomás nem működik. Még akkor is, hogyha vashatalommal rendelkeztek, okosak voltak ahhoz, és rájöttek arra, hogy ez nem fog működni. Úgyhogy tudták ők, hogy mi a harmadik megoldás, a legjobb megoldás. Ezt úgy hívják, hogy asszimiláció. Beolvasztás. Megnyitjuk előttetek az összes kaput. Megkaphatjátok a legjobb munkahelyeket. Elvégezhetitek azt az egyetemet, amit csak akartok. De
Az ára annak az, hogy veszítsd el azonosságodat. Olvadj be annyira, hogy az elválasztó vonal tűnjön el teljesen. És a második és a harmadik nemzedék, akik azt mondják, hogy te zsidó vagy? Én nem. Én babiloni vagyok, sőt, perzsa. Kész. Miért? Azért, mert csak úgy kaphatod meg a legjobb helyeket a társadalomban, hogyha beolvadsz. Ha visszaemlékeztek a kommunizmus idején, a szombat miatt főként, de nem csak azért, az adventistáknak nem lehetett a legjobb iskolákat elvégezni. Nem lehettek, ugye, különböző szakmáknak a tulajdonában, mert nem végezhettek egyetemet, iskolát. De hogyha mindenhez hozzáférsz, második, harmadik generáció megtartása a kérdés. És ez minden téren. Látom ezt a diaszporában élő magyar gyülekezeteknél is. Lassan-lassan nincs szükség rájuk. Miért? Azért, mert az unokák alig beszélnek magyarul, ha beszélnek még magyarul. Kivándoroltaknak szükség volt egy magyar gyülekezet, mert ott találták meg az otthont. Gyerekek még oda mentek, mert ott nőttek fel. Az unokák és a dédunokák, ők már őshonosak. Na de ne fizikálisan gondolkozzatok. Gondolkozzatok lelkileg. Mert én erről akarok beszélni. A körülöttünk élő világ a Babilon. És a körülöttünk élő világban benne vagyunk, és a kérdés az, hogy milyen lehetőségeink vannak. A száműzötteknek is három lehetőségük van. Az első, a nyilvánvaló akarata a körülöttük élő birodalomnak, az asszimiláció, a felszívódás, a beolvadás. Ez a legjobb megoldás. Veszítsd el az azonosságodat. Emlékeztek, mit mondott Hámán Ahasvérus királynak? Él a ti soraitok között egy nép, ami más, mint az összes többi nép. Aminek más törvényei vannak, más szokásaik, más értékeik. És Hámán rögtön úgy mutatta be ezt a dolgot, mint állambiztonsági kérdés. Ha nem nyomod el őket, ha nem semmisíted meg őket, ha nem taszítod ki őket, mert nyilvánvaló, hogy beolvasztani nem sikerült őket ennyi év alatt, akkor ez neked baj lehet. Emlékeztek, mi történt a zsidó néppel Egyiptomban? Ugyanez volt a kérdés. Az első a felszívódás. Amikor nem a város javát keresem, hanem a saját magam javát keresem. Amikor a célod az életben az, hogy hogyan juthatsz fennebb a társadalmi ranglétrán. Hogyan valósíthatod meg önmagadat még jobban. És ehhez mi kell? Három dolog kell. Ahogy mondtam neki, Napóleon a háborúhoz. Az első pénz, második pénz, és a harmadikat elfelejtettem. Ehhez a legjobb mód az asszimilálódás. Akkor nincsenek gondjaid? Nem élsz másképp? Nem ütközik meg benned senki? Pont olyan vagy, mint mindenki. Bejuthatsz az egyetemre, elvégezheted. Szombaton is vizsgázhatsz, mert nem számít. Utána megkaphatod a legjobb munkahelyeket. Szombaton is, mert hát néha. Más. Beépülsz, felszívódsz, eltűnsz.
betartom azokat a törvényeket, amelyek javamat szolgálják, de azokat, amelyek nem segítik elő a saját érdekeimet, azokat kijátszom. A lényeg az, hogy egyre jobb minőségű életet éljek itt. Megteremtsem magamnak a földi mennyországot. A második lehetőség az elszigetelődés. Azaz egy gettóba való bezárkózás. Egy szubkultúra kialakítása, ami jó éles határvonalakat húz meg maga körül, amiben a belépés és a kilépés nagyon kontrollált folyamatnak az eredménye, és ebben az esetben nem a saját javamat keresem csak, hanem a törzsemnek a javát. Ez egy törzsi gondolkozás, tribalizmus. És ez, ugye, az adventisták javát keresem, a gyülekezet javát keresem. Hogy nekünk legyen jó, egymás között segítjük egymást. Egymást támogatjuk, egymást. És ez nagyon jó dolog önmagában. De az Úr nem ezt mondja. Egyik sem a két hozzáállás közül nem az Úr álláspontja a Jeremiás könyvében. Sem a felszívódás, sem az elszigetelődés. Mind a kettő a legkönnyebb. Ehhez nem kell erőfeszítés. Vagy megengeded, hogy felszippancson a társadalom, és eltűnj, vagy pedig annyira erősen tartod magad, hogy ahogy az amerikai mondja, már annyira mennyei az életed, hogy nincs benned semmi földi haszon. Csak annyi. Jól elszigetelten. De Isten azt mondja a zsidó száműzötteknek, hogy ne asszimilálódjanak, ne szívódjanak fel, és ne szoruljanak gettóba. Ahelyett olyasmit mond nekik, ami a száműzöttek számára a legnagyobb döbbenetet váltotta ki. Azt mondja, keressétek a város javát, ahová száműztelek. Érdekes, hogy a 29. fejezet így kezdődik. Azt mondja, abban az esztendő... Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás proféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek, azt mondja, akiket fogságba vitt Nebukadnezor Jeruzsálemből Babilóniába. Nos, ki vitte őket fogságba? Mit mond az ige? Vagy titkos elragadtatás történt, vagy nem látok jól. Ki vitte őket fogságba? Nabukodonozor. A negyedik vers viszont ezt mondja. Így szól a seregek ura, Izrael Isten az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. És tovább azt mondja, akiket én vittem fogságba. Most már Nabukodonozor vitte őket fogságba, vagy az Úr vitte őket fogságba? Látjátok, ehhez a harmadik megoldáshoz, amit én úgy hívok, hogy integrálódás és szolgálat. Nem beolvadás, hanem beépülés a szolgálat szempontjából és érdekéből. Még egyszer, melyik a két lehetőség a száműzöttek számára? Beolvadás, vagy elszigetelődés. Asszimiláció, vagy gettó mentalitás. És azt mondja az Úr, egyik sem. Se ez nem jó, se az nem jó. Amit akarok tőletek, az egy vékony, nagyon nehezen járható vonal az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Mégpedig integrálódás, szolgálat érdekében. Azért vagyok itt, hogy keressem a városnak a jólétét. Azt mondja, a békességét. De a héber shalom szó az sokkal többet jelent, mint békét. Jólétet, virágzást jelent. Most képzeljétek el, hogy hogyan hangzott ez
az olyan fiatalok számára, mint Dániel, akiket 14 éves korukban elhurcolnak, szüleiket vagy meggyilkolták, vagy bilincsbe verték, és elviszik őket Babilonba, és az Úr ezt az üzenetet küldi nekik Jeremiás által, hogy ne szigetelődjetek el, ne is szívódjatok fel, épüljetek be, és keressétek annak a városnak a jólétét, ahová én titeket fogságba vittelek, Nabukodonozor által. Mi lenne, ha ma azt mondanám nektek, hogy Isten akarata volt a keresztény világ összebukása, összedőlése? Mert egy adott pillanatban a keresztény világ úgy összefonódott a politikai államhatalommal, hogy nem lehetett az egyiket elhatárolni a másiktól. És hogy a keresztény világban a keresztény egyháznak olyan hatalma volt, amellyel visszaélt. És amelyet nem Isten dicsőségére, hanem az önmaga hatalmának a tovább növelésére használ fel. Sorolhatnám. Csak a történelmet nézzétek meg. És Isten azt mondja, ebben nincs senkinek haszna. Se az államnak, se az egyháznak. És lassan a világunk úgy néz ki körülöttünk, mint ahogy kinézett az első században a Római Birodalom, ahová Isten kiküldte az ő tanítványait, hogy bizonságot tegyenek. Nem felsőbbrendű érzéssel, nem felülről lekezelve, nem hatalomként az igét hirdetve, valami érdeke legyen valakinek abban, hogy keresztény legyen. Milyen érdekből lehetett valaki keresztény az első században, megmondjátok nekem? Amikor a keresztényeket üldözték, korlátozták, száműzték, legyilkolták. És mégis, érdekes dolog az, hogyha megfigyeljük, Isten ezt mondja, az egyetlen módja, ahogy egy keresztény élhet a mai világban, az, hogy ott éljenek. Beépüljenek, része legyenek a társadalmi életnek, de miközben ők maguk megtartják azonosságukat. A Biblia két városról beszél általában. Az egyik Jeruzsálem, a másik Babilon. És ez a két város két értékrendnek a megtestesülése. Babilon arra az elvre épül, hogy hogyan húzhatok minél több hasznot a társadalomból. Hogyan használhatom ki a jelenlegi struktúrákat úgy, hogy én egyre magasabbra jussak, és egyre jobb életet teremtsek meg magamnak. És ennek következtében Babilon a kimerültség és az elnyomás helye lesz. A kimerültség azért, mert ennek a mókuskerék hajszának nincs vége. Amikor beleálltál ebbe a hajszába, hogy egyre többet akarsz, egyre jobbat, egyre szebbet, egyre nagyobbat, egyre... Az ember kimerül. Kiég. Ezt lehetetlen örökké folytatni. De ugyanakkor ahhoz, hogy felfele juss, lefele taposni kell. Másokat ki kell használni. A kérdés az, hogy mi az, amit én ebből magamnak kivehetek. És az eredménye az, hogy egy társadalom, amiben élünk, igazságtalan, kihasznál másokat, elnyom másokat, saját érdekeit keresi mindenki. Ezzel szemben Jeruzsálem a békevárosa. Jerusalem. Shalom. Ugyanaz a szó, ami itt van a Jeremiás könyvében. Keressétek a városnak a békéjét, a jólétét. És érdekes az,
hogy ilyen szempontból mit jelent keresztényként a mai világban élni, mint száműzött, azt jelenti, hogy beépülök. Megtanulom a nyelvet, elsajátítom a kultúrát, megértem a gondolkodásmódjukat, a filozófiájukat. Mindig mondták, hogy jaj, testvér drága, az evolúciót nem szabad megtanulni. Hát ha én nem tudom, hogy gondolkodik az, aki mellettem él, hogy magyarázhatom meg neki azt, hogy a teremtéstan egy jobb megoldás, mint az evolúció. Ha se tudom, miről szól az evolúció. Ez csak egy példa, értitek? Nem azt jelenti, hogy elhiszem, hogy elfogadom. Tanuld meg! Tudj jobban, mint az összes többi osztálytársad. De azért, hogy meg tud mutatni a gyenge pontjait. Hogy fel tud tenni olyan kérdéseket, amin a professzorod is elgondolkozik, azt mondja, hogy hű, te igazad van. Erre nem gondolta. Élj úgy, mint egyike a világnak, de nem úgy, mint a világ. És ez az óriási nagy feszültség, amiben meg kell tanulnunk élni. De ehhez mentalitásra van szükség, egy teljesen más mentalitásra. Míg az, aki asszimilálódik, a saját javát keresi, míg az, aki gettóba szorul, a saját törzsének és csoportjának a javát keresi, az igazi keresztény a város javát keresi. Azért vagyok itt, hogy adjak. Míg a másik két megoldás, a másik két lehetőség azt keresi, hogy minél többet kapjon a várostól. A statisztikák azt mutatják, hogy 2030-ra a világ kétharmada nagyvárosokban fog élni. 2050-re, ha az Úr nem jön el, a világ 70%-a fog nagyvárosokban élni. Miért? Azért, mert a város lehetőségeket teremt. Azért, a város vonzza az embereket, van munka, van lehetőség feljebb törni, van lehetőség tanulni, van lehetőség megalapozni az életedet, stb. Stb. Stb. A kérdés az, hogy te hogy élsz a városban? Milyen mentalitással élsz a városban? Azzal a mentalitással, hogy azért vagyok itt, hogy minél többet kapjak, vagy azért, hogy szolgáljak és keressem a városnak a javát? Nem azért jössz Isten városába, hogy kapj, hanem azért, hogy adj. Nem azért, mert itt akarod megtalálni az azonosságodat, itt akarsz felvirágozni, hanem azért, mert te már megtaláltad az azonosságodat. Önmagadra találtál. És éppen ezért Jeruzsálem nem a kimerültség, nem az elnyomás városa, hanem a békesség és öröm városa. Jézus, amikor erről beszél, két képet ad. Azt mondja, ti vagytok a világ világossága. És a másik mondatban azt mondja, ti vagytok a világ sója. Nincs két nagyobb ellentét, mint a világosság és a só. Mint tulajdonság között. A világosság minél többet adsz belőle, annál nem marad kevesebb. A világosságnak ahhoz, hogy elterjedjen, nem kell helyet változtatni a forrásnak. Ugye? Nem rejthető el a hegyen épített város. Ez az azonosságot jelenti. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy milyen alapokra épül az életem, tudom, hogy melyek az értékeim, tudom, hogy miben hiszek, tudom, hogy melyek az elveim. És ahogy a hegyen épített város nem lehet elmozdítani, úgy engem se lehet megrendíteni az elveimben. De Jézus rögtön hozzátesz, és ti vagytok a világ sója. Nem azt mondja, hogy ti vagytok a világ olaja. Töltöttetek olajat vízbe? Tökéletes kép a gettó mentalitásnak. Az olajfoltok ott úszkálnak benne. De soha nem tudod úgy elkeverni az olajos vizet, hogy az beleolvadjon. De Jézus nem azt mondja, hogy ti vagytok a világ olaja. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ sója. Amikor egyszer a sót elkeverted a vízbe, mutasd meg, hogy hol van. Miután beolvadt, miután felolvadt. De Jézus nem csak az egyiket mondja, hanem egyszerre mind a kettőt. Értitek? Nem asszimilálódás, csak só. Nem gettó mentalitás, csak hegyre épített város.
hanem hegyreépített város és só egyszerre. Na ezt megélni a mai világba nem egyszer. De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyenek barátaitok. Statisztikailag kimutatták azt, hogy az, aki megkeresztelkedik az adventista egyházba, 4-5 év alatt szinte elveszíti az összes világi barátját. És a legtöbb barátunk hol van? A gettóban. Nincsenek lassan kapcsolataink másokkal. Hogyan kereshetem a javát a városnak, ha annyira elszigetelődtem, hogy nincsenek kapcsolataim? Jézus azt mondja, nem, költözz be, élj közöttük, alakíts ki kapcsolatokat, tanuld meg a nyelvüket, beszélgess velük, értsd meg a kultúrájukat, értékeld abba, amit értékelhetsz, a zenéjükből azt, amit értékelhetsz, az irodalmukból azt, amit értékelhetsz, és emeld ki, használd fel hídépítésre, ne elszigetelődésre. Tanuld meg a filozófiájukat, gondolkodásmódjukat, tudományukat, értsd jobban, mint ők maguk, és beszélgess el velük. Élj közöttük. De ugyanakkor úgy, hogy nem olvadsz be, nem szívódsz fel, hanem beépülsz. Ugye a mai filmekben egyik népszerű téma a beépített ügynök. Mit jelent beépített ügynöknek lenni? Mindenki számára, aki kintről néz, egy vagy közülük. De ugyanakkor neked egy különleges hivatásod van. De tudod, miért vagy ott? Nem azért, hogy árts nekik, mint egy beépített ügynök, hogy lebuktasd őket, hogy jó, arra is szükség van, főleg akkor, amikor bűnözésről beszélünk. De ezt a képet vegyük pozitív értelembe. Beépítettek vagyunk azért, hogy szolgáljunk. Hogy a javukat keressük. Hogy az előmenetelüket keressük. Milyen javukat? Az idő nagyon repül, úgyhogy rövidre fogom. Elsősorban keresd a város társadalmi békéjét. Ami azt jelenti, hogy a feszültségeket, különböző embercsoportos, különböző vallások között próbáld a békével, az Úr szeretetével elegyengetni, simítani. Légy a béke ügynöke. Keresd a város gazdasági békéjét is. Mert azt mondja, az ő jóléte lesz a te jóléted is. Ha annak javán fáradozol, akkor az lesz a te javad is. Mi lenne, hogyha a keresztények lennének a legpéldásabb állampolgárok a mai társadalomban? A kezdeményezők, akik olyan megmozdulásokat hoznak létre, ami a város javát szolgálja. Olyan üzleteik vannak, olyan vállalkozásokba kezdenek, amelyek a város javát szolgálják. És végül, utólag is, de nem utolsó sorban, keresd a városnak a lelki javát, a lelki békéjét. Mert tudjuk azt, hogy nincs teljes és kiteljesedett élet addig, amíg az ember nem talál Istenre. Ez a végcél. Testvérem, miért élsz a városban? Mit jelent számodra a város? Mit jelent számodra Marosvásárhely? A hely, ahol felszívódsz, a hely, ahol elzárkozol és gettóba vonulsz? Vagy az a hely, ahol Isten azt mondja, a küldetésem van számodra? Azt akarom, hogy épülj be szolgálat szempontjából. Rodney Stark,
egy szociológus, aki sokat tanulmányozta az őskereszténységnek a mozgalmát. És arra a következtetésre jutott, hogy azokat az okokat tanulmányozta, hogy miért terjedt el úgy a kereszténység, hogy a harmadik század vége felé elsöprő társadalmi erővé vált az egész római birodalomban. És megragadta a városoknak a képzeletét a kereszténység. A nagyvárosokba terjedt el. Még pogány maradt a falu és a vidék. De a nagyvárosok mind keresztények lettek. És éppen ezért Konstantin császár értelmesen felfogta azt, hogy itt, hogyha valamit akar megvalósítani, akkor vagy a keresztényekhez társul, vagy elveszíti az hatalmát. Mert annyira befolyással rendelkeztek a keresztények. Hogy jutottak ide? Rodney Stark kielemzi, nincs időm mélyen belemenni. Viszont azt mondja, hogy amikor a nagy Antoninuszi fekete himlő járvány 165 és 180 között volt, vagy a Ciprián járvány 250-260 között, a rómaiak a városból kimenekültek és otthagyták szeretteiket, rokonaikat, hogy haljanak meg az utcán. Annyira féltek attól, hogy ők is elkapják a himlőt, és meghalnak, hogy lassan már etikátlanná vált a magatartásuk, és kilökték meghalni a még életben lévő rokonaikat, gyerekeiket, édesanyjukat, nagyszülőket, és menekültek. Miközben a keresztények maradtak. A keresztények ott maradtak, hogy összeszedjék ezeket a kilökötteket és kidobottakat, és ha nem más, biztosítsanak számukra egy méltóságos halált. Adjanak nekik egy pokrocot, hogy ne fázzanak, egy pohár vizet, hogy ne szomjazzanak, és hogy letöröljék a verejtéket a homlokukról, miközben utolsót lehelték. A keresztények azért maradtak, hogy szolgáljanak. Mert megértették az Úr Jézustól, hogy az életnek az alapvető értelme a szeretet. Csak akkor teljesül be az életed, amikor valami másért, vagy valaki másért élsz. Amikor az élet valami nagyobbról szól, mint önmagad. Mint a saját magad túlélése, vagy a saját törzsednek a továbbítása, saját népednek a jövője, amikor rájössz arra, hogy az élet értelme az, hogy másoknak a javát kerest. És Rodney Stark elemzi az esetet, és azt mondja, hogy ugye visszafogott módon, mert a szociológusok, a tudósok nem ugornak következtetésekbe, de ezt mondja. A keresztény magatartás, a keresztények magatartásának a következménye az volt, hogy a pogány túlélőknek sokkal nagyobb esélyük volt a megtérésre, miután felépültek, mert sokkal jobban kötődtek a keresztényekhez. Nagyon egyszerű. Ugye, az emberek azt kérdezték, ti miért vagytok itt? Mert nem úgy tűnik, hogy a pénzért vagytok itt, nem is úgy tűnik, hogy a fizikai biztonságért vagytok itt, nem is azért, hogy felfele haladjatok a ranglétrán, a társadalmi jólétben. Az asszimiláció hívei magukért vannak itt. A törzsi emberek pedig a saját törzsükért. De ti miért vagytok itt? És a keresztények pedig ezt felelték, mi semmiért nem vagyunk itt. Mi nem félünk a haláltól, nekünk nem kell gazdagoknak lennünk, nem kell előre jutnunk, nem kell feltörtetnünk, nem is kell élnünk. Mi azért vagyunk itt, hogy értetek legyünk itt. És nem csoda az, hogy egy pár évtized leforgása alatt a kereszténység végig söpört az egész birodalmon. Azért, mert a keresztények megtanulták Jézustól azt, hogy mit jelent keresztényként élni. Nem felszívódni? Nem féltve őrizni az azonosságodat egy hűtőszekrénybe, hogy el ne veszíts, még Jézus jön, hanem megtalálni azt az arany középutat,
az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Beépülök, nem azért, hogy a saját javamat keressem, hanem azért, hogy szolgáljak. Adja az Úr, hogy a Jeremiás szavait megértsük. És jól lehet, a világ annyira idegen körülöttünk, hogy már úgy érezzük, hogy száműzöttek vagyunk. Hogy ez már nem a mi helyünk. Az Úr azt mondja, mégis. Még van egy küldetésem számodra, még van egy feladatom számodra. Épülj be, azért, hogy szolgálhass. Azzal, ami téged megkülönböztet. Mi az, amiben más vagy, mint a világ? Ez előnyödre származik. Add, hogy feresz fel. Mi a te ajándékod? Mi a te különlegességed? Mivel tudsz szolgálni? És keresd a körülötte lévők javát. És én hiszem azt, hogy ha ezt képesek leszünk gyakorlatba ültetni, akkor az Úr azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgán. Nem hiába éltetek Marosvásárhelyen. Amen. Jó atyánk, hálát adunk a te igéd világosságáért. Köszönjük, hogy te annyira belátsz a mai világ kihívásaiba, hiszen te is száműzöttként jöttél erre a világra, hogy minket megválts. Jó lehet, a tieid közé jöttél, de a tieid nem fogadtak be. És a városon kívül feszítettek keresztre, mint egy kivetettet. Azért, hogy nekünk bebocsátást adj a városba. Téged kirekesztettek azért, hogy minket befogadjanak. Urunk, te add, hogy megtanuljunk úgy élni a mai világban, ahogy azt te elvárod tőlünk. Anélkül, hogy felszívódnánk, anélkül, hogy elszigetelődnénk, hanem úgy beépülve, hogy saját értékeinket és azonosságunkat megtartva a körülöttünk élő emberek javát keresve szolgáljunk. Köszönjük, hogy te ezt megteheted bennünk, általunk, mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Ezt az egyensúlyt megőrizni csak általad lehetséges. Ezért kérünk, te ruház fel lelked által, és használj fel bennünket neved dicsőségére.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Magyarorsi Barna lelkipásztornak ezt az időszerű üzenetet. Megérthettük, hogy milyen nagy hatása van szolgálatunknak és életünknek, amikor beépülünk abba a közösségbe, ahol élünk. A beépülés nem asszimilálódást vagy elzárkózást jelent, hanem lelki és fizikai szolgálatot. A beépülés nem azt jelenti, hogy a közösség és a lehetőségek vannak az én javamra, hanem mi vagyunk a közösség javára, mi alakítjuk a lehetőségeket. Legyen ez így a gyülekezeti életünkben, legyen ez így a társadalmi életünkben. Az ige szolgálat második részét egy hét múlva tekinthetik meg. Szeretettel várom akkor is önöket. A viszontlátásra!

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

kábítószer függőségről nyilvánvalóan tudjuk, hogy az egy helytelen, addig és elég hamar föl lehet ismerni magát a betegséget, addig ezek a viselkedési zavarok nagyon sokszor évek, évtizedek múlva válnak nyilvánvalóvá még a szenvedő fél részére is. Néha egy-egy ilyen aforizma lesz az előadásban. A függőség nem más, mint az ember teljesség, boldogság és békesség iránti vágyának egyfajta kóros megnyilvánulása. Tehát egyfajta menekülési út. Amikor függőségről beszélünk, vagy hozzászokásról, addikcióról beszélünk, akkor két nagy csoportját ismerjük ezeknek. Egyrészt a kémiai addikciók, amik közé tartoznak azok a fajta függőségek, amelyeket kémiai anyagok okoznak. Hát ugye a legtöbbet beszélt ilyen kémiai anyagok, mondjuk a különböző kábítószerek, az alkohol, a cigaretta, tehát a nikotin, és hát a koffein is ide tartozik. Amiről azonban ma szó lesz, azok a viselkedési függőségek, és a két halmaz között azért van átfedés, mert nagyon sokszor előfordul, hogy aki kémiai függőségben szenved, társul valamilyen viselkedési zavarral is, vagy egész, ezt nyugodtan lehet fordítva is mondani, hogy akinek valamilyen viselkedési zavara van, a háttérben meghúzódik egy másfajta függőség. Egy ilyen példa, hogy például a játékszenvedélyben lévőknek nagyon nagy százaléka mondjuk alkoholbeteg. Tehát megtalálható nála mind a kétfajta függőség. Ami jellemző magára a hozzászokásra, a függőségre, az úgy a viselkedési zavaroknál, mint a kábítószer, tehát a kémiai függőségnél. Egyrészt a tolerancia, ami nem jelent mást, mint hogy mondjuk kezdjük először talán a kábítószereseknél, jó múlt korábban beszéltünk erről, hogy mondjuk egy morfinistának ahhoz, hogy ugyanazt az élményt át tudja élni, ahhoz egy idő után emelni kell a morfin adagot. Tehát ugyanaz a kezdeti morfin adag már nem elég. De a szervezete tolerálja, hozzászokott ehhez az anyaghoz. A viselkedési függőségben lévőnél ez úgy jelentkezik, hogy például egy játékszenvedélyben lévő vagy szenvedő embernél egyre gyakrabban megy le a játékteremben, egyre nagyobb összegű téteket tesz meg azért, hogy átélje a játéknak ugyanazt az élményét. A dependencia pedig hát nyilvánvalóan, amit igazából függőségnek lehetne fordítani, a dependencia pedig az, hogy olyan mértékű hozzászokás alakul ki nem csak a kémiai szerhez, hanem a kényszeres viselkedéshez, hogyha az illető ezt nem csinálhatja bizonyos időközönként, akkor kifejezetten feszült, ingerlékeny és ideges lesz. Nézzük most meg azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek hajlamosíthatnak valakit arra, hogy viselkedési függőségben szenvedjen. Hát egyrészt ugyanúgy, ahogy a kémiai szereknél, vagy kémiai függőségnél, a viselkedési függőség is genetikailag kódolt. Tehát megtalálhatók azok a hibás gének, amelyek hát azt nem szeretem használni, hogy felelőssé tehetők, de szerepet játszhatnak abban, hogy valakiben kialakul ez a fajta viselkedési függőség. Azonban sokkal fontosabb a szociokulturális tényezők, konkrétan a család és a környezet és a társadalomnak a szerepe. Hiszen egyrészt a családban ugye a különböző értéknormák, vagy a társadalomban a különböző értéknormák döntően meghatározhatják azt, hogy valaki valamilyen viselkedési zavarban fog-e szenvedni, vagy nem. Egy példa, ugye a hölgyeknél nagyon gyakori a bulimia nervóza, hogy a kényszeres falás, vagy elég gyakran megtalálható sajnos az anorexia nervóza is, ugye a kóros soványság. Ami mind annak a következménye, hogy az illető saját magát másnak látja, mint a külvilág. Tehát az anorexia nervózában szenvedő illető az olyan cingár vékony, hogy hát ellenfényben ugye át lehet látni rajta, mert minden táplálékot igyekszik megvonni magától. Azért, mert amikor ő tükörben néz, akkor ő gusztustalanul kövérnek látja saját magát. És erről nem lehet meggyőzni, hogy gyakorlatilag a soványságnak egy olyan állapotában van, ami már az egészségét, akár az életét is veszélyeztetheti. Na most el lehet képzelni azt, hogy a mai korban, amikor végül is a médiákon keresztül, tehát akár a televízióban, akár az újságokban a modellek és a mai egészségideál az a sovány, karcsú hölgyek,

Nyilvánvalóan akkor ez valamiféleképpen presszionálja a hölgy társadalmat arra, hogy egyfajta követendő minta legyen a soványság. Ugyanakkor mondjuk egy Rubenszi korban, ahol mondjuk a női ideál ugye az nem is számított hölgynek, aki mondjuk 80 kiló alatt volt, és nem voltak itt-ott tetemes mondjuk hát húspárnák rajta. Egy Rubenszi korban, amikor a női ideál a teltebb, a molettebb hölgyek voltak, akkor feltehetően sokkal-sokkal kevesebb gondot okozott az, hogy ki mennyire sovány, hiszen a társadalom által elfogadott szépség az a telt karcsú volt. Ugyanígy a játékszenvedély kapcsán is ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy találkozik-e az illető az életkorában, vagy élete során nyerőgépekkel, hiszen egy olyan kisfiú vagy kisgyerek, aki mondjuk Las Vegasban születik, azért beláthatjuk, hogy sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint aki mondjuk az Amazonas őserdejében, hát egy külvilágtól elszeparált benszülött törzsben látja meg a napvilágot, hiszen nagyon sok esetben élete során egyáltalán nem találkozik például nyerőgépekkel. A pszichológiai okok szintén ugye nagyon fontosak, említettem a család és a környezet. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerek milyen példát lát a családban, hiszen ha most csak egy párhuzamos példára tetszene gondolni, ugye mindig beszélünk arról, hogy milyen jó lenne az öngyilkossági rátát hát csökkenteni. De a legnagyobb problémánk az, hogy az öngyilkosság, mint végső probléma megoldó hát aktus, az apáról fiúra öröklődik nagyon sokszor, tehát halmozódik a családban. Tehát egy olyan gyereknél, aki mondjuk tegyünk fel egy ilyen példát, hogy azt látta, hogy amikor a TS a nagypapától elvette a földet, és a nagypapa ezért fölakasztotta magát végső elkeseredésében, illetve amikor az édesapját kirúgták a TS-ből, és ő ezt úgy reagálta le, hogy szintén fölakasztotta magát. Tehát egy ilyen gyermeknél azért egy generációkon keresztül ott van a példa, hogy ha igazán nagy krízis helyzetbe kerülök, ha nagyon nagy gond van az életben, amit úgy gondolom, hogy nem tudok megoldani, akkor az a megoldás, hogy véget kell vessek a saját életemnek. Tehát ugyanígy a játékszenvedélynél, de ugye a kémiai függőségek során, például az alkoholizmusnál, a drogfüggőségnél hihetetlenül nagy szerepe van, hogy a család, a környezet milyen példával, milyen nevelési példával jár elől az utódok szempontjából. A viselkedési zavarok témakörén belül fogunk ma beszélni elég sok mindenről, természetesen nem olyan kimerítő részletességgel, mint amilyen részletességgel lehetne ezekről beszélni, inkább csak egy ilyen kis figyelemfelhívás lenne. Azonban a viselkedési zavarok kapcsán vannak közös jellemzők. Egyrészt az életkori sajátságok tekintetében a leggyakrabban a 20-as, 30-as év között kezdődnek el ezek a zavarok, illetve a nemek, a férfi és nő közötti arányban elmondhatjuk azt, hogy mind a két nemben előfordulnak ezek a viselkedési zavarok, azonban, hogy milyen fajtájuk fordul elő, ott már vannak nemi különbségek. Tehát a hölgyeket elsősorban ugye az alakjuk érdekli, éppen ezért az étkezési zavarok elsősorban hölgyeknél fordul elő. Beszélgetünk majd a hajtépegetésről, mint kényszeres zavarról, az is elsősorban a hölgyeknél, illetve a vásárlás és a lopási kényszer is a hölgyeknél gyakoribb a statisztikák szerint. Ilyenkor szoktam mondani, hogy uraim, nézzük meg, megvan-e a pénztárcánk. Bár a kleptomániának ugye van egy társadalmilag elfogadott módja, amit lehet helyettesíteni, ezt házasságnak hívják, és a hölgyek teljesen legálisan tudnak nagy pénzösszegekhez jutni a férjüktől. A férfiaknál el szoktam ugye mondani, hogy fiúkat mi érdekli? Hát érdekli ugye a foci, a szex meg a bunyó, tehát ugye a játékszenvedély, a szexuális zavarok és a pirománia, ami lényegesen gyakrabban fordul elő, mint hölgyeknél. Ahogy említettem, a társult betegségek nagyon gyakoriak, nem csak kémiai szerekkel, hanem más egyéb pszichés betegséggel, tehát a depresszióval, illetve az már említett alkoholizmussal, és hát nem csoda, az elmondottak alapján, hogy az elsőfokú rokonok között mindenféleképpen halmozódás fordul elő. Ez nem csak genetikailag fontos, hanem, ahogy említettem, a példaadás szempontjából is. Samuel Johnsonnak láthatunk itt egy aforizmáját, aki, és tulajdonképpen ez az egész viselkedési zavar témakörnek azt hiszem a kulcsmondata, hogy egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetőek legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek. Tehát, hogy említettem, nagyon-nagyon sok, majd amit itt
a továbbiakban fogunk beszélni, szokás. Egyrészt nehéz meghatározni, hogy hol a határmezsgye, mikortól számít ez tényleg egy rossz szokásnak, és honnan kezdődik már a komoly viselkedési zavar az ember életében. Másrészt pedig, ahogy említettem, nagyon sokszor mire rádöbben az illető vagy a környezete, hogy itt valami baj van, addigra már nagyon-nagyon nehéz segíteni, mert elteltek évek, évtizedek. No, kezdjük a kevésbé súlyosakkal. Körömrágás. Közülünk minden ötödik ember gyerekkorában rágta a körmét, legalábbis a statisztika szerint. Talán van néha, hogy ma is szoktuk rágni a körmeinket. 5 éves korban szokott elkezdődni, de ez általában 9-10 éves korra abba marad. És nagy szerencsére ez nem szokott olyan súlyos lenni, hogy orvosi kezelést igényelne az esetek 95%-ában. Az orrpiszkálás szintén nem veszélyes, hát nyilvánvalóan egy elég gusztustalan szokás, azonban a legtöbbünk piszkálja az orrát, főleg férfiak szokták, úgyhogy ez sajnos nem tudtam megmásítani ezt az adatot, viszont hadd mondjam el a mentségünkre, hogy csak 2%-unk élvezetből, a 17% megszokásból, tehát ez egy olyan rossz szokás, ami majdnem mindannyiunkkal előfordul. Ez szintén egy olyan kényszeres viselkedés, ami orvosilag nem jelent problémát, vagy nagyon ritkán kell kezelni. A problémát az jelenteti, hogy ha valaki ezt túl lelkesen csinálja, és túl kitartóan az orrpiszkálást, akkor nyilvánvalóan felsérti az orrnyálkahártyáját, bevérzik, elvékonyodhat, elkezd sorvadni, illetve hát, hogyha ezt piszkos kézzel csinálja ezt a műveletet, akkor nyilvánvalóan mindenféle fertőzéseket lehet bevinni, ugyanúgy, ahogy gyógyszereket szoktunk bevinni az orrnyálkahártyán, ugyanígy a baktériumok is, ugye a kórokozók is egy felsértett gyulladásban lévő orrnyálkahártyáról sokkal könnyebben bejutnak a szervezetben. A hajtépegetés az már annyiból komolyabb dolog, hogy lehet orvosi beavatkozás is a következménye. Mi jellemző? Azokat a dolgokat én nem fogom mindegyiknél elmondani, amelyik mindegyik diára jellemző. Tehát, ahogy említettem, a kényszeres viselkedésnek az a jellemzője, hogy az illető tudja, hogy ezt nem kellene csinálnia, tehát érzi azt, hogy ez nem helyes, nem helyén való, ugyanakkor nem bír ellenállni. Tehát fokozódik benne a feszültség, egyre idegesebb, egyre nyugtalanabb, egyre türelmetlenebb lesz, és csak akkor szűnik meg ez a nyugtalansága, amikor végül is az adott tevékenységet végezheti. És amikor ez úgymond kielégülést nyert az ez irányú vágya, akkor viszont kezdődik a kör, mert akkor jön egy lelkiismeretfurdalási fázis, amikor szégyeli magát, amikor azt mondja, hogy na, hát már megint nem tudtam megállni, hogy mondjuk ne tépjem a hajamat, vagy ne egyem halára magamat, vagy ne menjek le a játékterembe játszani. De megint jön az időszak, amikor jön a fokozódó feszültség, és újra végeznie kell ezt a tevékenységét. Hajtépegetés. Hát nyilvánvalóan, amikor valaki mondjuk 35-40 éves kora körül meglátja a fején az első őszt hajszálat, és sikítva kitépi, tehát ez nem viselkedési zavar, ezt mondjuk ilyen első megdöbbenésnek. Aztán utána hozzászokunk hozzá ahhoz, hogy kezdünk őszülni, vagy elkezdjük festeni a hajunkat, tehát vagy pedig hát nyilván megnyugszunk abban, hogy ez a sors akarata. Mi jellemző a hajtépegetőre? Az jellemző, hogy olyan rendszeresen végzi ezt a tevékenységet, hogy a hajas fejbőr területén látható hajhiány keletkezik. Nagyon fontos, hogy ezt a látható hajhiányt nem egy fejbőr betegség okozza, tehát nem egy viszkető fejbőr betegség okozza. Nagyon fontos, hogy ezt a tevékenységet nem egyfajta pszichés, hát hogy mondjam, betegség kapcsán, vagy társult pszichés betegség kapcsán végzi az illető. Főleg hölgyek tépegetik a hajukat, 10-14 éves korban fordul ez elő. Amiért ez nagyon sokszor orvosi beavatkozást igényel, az, hogy nagyon sokszor a hajtépegetők meg is eszik a hajukat. És ez viszont már gond, mert ugye a haj nem emészthető, és nagyon sokszor akár a gyomorban, akár a bélcsatorna különböző területén összeáll szép kis gombóccá, és hát ezt bizony csak műtéttel lehet eltávolítani. De ebből a szempontból veszélyes lehet. Samuel Johnsontól még egy idézet, a pénz és az idő az élet legnagyobb terhei, és a legboldogtalanabbak azok, akiknek mindkettőből több van, mint amivel értelmesen kezdeni tudnának valamit. No, kényszeres vásárlás. Ahogy említettem,
A kényszeres vásárlás és a kleptománia, majd a következő, az elsősorban hölgyeket érint. A statisztikák szerint a lakosság 1%-a szenved benne, általában 20 éves korban kezdődik. Ugye a vásárlás megint egy olyan dolog, ami egy örömszerző forrás a mi életünkben. Azért ezt valljuk be, ne legyünk ennyire álszentek, legalább ilyen szűk körben, hiszen az embernek előfordul az, hogy meglát valami számára nagyon kedves dolgot, ami hasznos, vagy szép, vagy csak egyszerűen kell, és esetleg hosszú időn keresztül kerülgeti, gyűjti rá a pénzt, megfontolja, hogy tényleg szükségem van, nincs szükségem rá, kell ez nekem, nem kell nekem, és lehet, hogy hónapok ilyen magányos vívódásai során eljut oda az illető, hogy azt mondja, hogy igen, megveszem azt az adott terméket. És megvásárolja, hazaviszi, és örül neki. És ez egy teljesen normális folyamat. Honnan kezdődik a kényszeres vásárlás? A kényszeres vásárlás onnan kezdődik, hogy a megvett dolgoknak körülbelül az egy harmadát a kényszeres vásárló soha nem használja. Nagyon meglepő, hogy a statisztikák szerint mi, ugye akik nem vagyunk kényszeres vásárlók, feltehetően, a megvett dolgainknak az egy tizedét mi se használjuk soha. Tehát erről nem szoktunk statisztikát készíteni, de van egy csomó dolog, hogyha úgy visszagondolunk a közel vagy régmúltba, amit azért vettünk meg, mert akciós volt, meg a szomszédasszony is ilyet használ, és vagy megláttam, és majd csak jó lesz valamire. Ugye? Tehát a hölgyeknél ez nyilván ez a kozmetika ruhanemű témakor, de mi férfiak ugye így vagyunk a barkács szerszámokkal és gépekkel és a műszaki dolgokkal, hogy hát majd csak jó lesz egyszer valamire, hiszen soha nem lehet tudni, mondjuk, hogy egy részecske gyorsító, ugye mikor lesz szükség mondjuk a konyhában, és akkor milyen jó lesz, hogyha életünk párja részecske gyorsítót kér, mondjuk a rántotta elkészítéséhez majd egyszer, és akkor elő tudunk állni, hogy bizony nekünk ilyen is van. Na, tehát félretéve a viccet, egy csomó dolgot mi sem használunk. Honnantól számít kényszeres vásárlónak? Három szempontot kell megvizsgálni. Egyrészt a vásárlások gyakorisága, a megvett dolgok mennyisége és a vásárlással eltöltött idő. Tehát a kényszeres vásárló az egyrészt sokkal gyakrabban megy vásárolni, mint egyébként normál esetben kell. Én gondolom, hogy legtöbben úgy vagyunk vele, hogy havonta egyszer vagy kétszer van mondjuk egy olyan nagyobb bevásárlásnak nevezett valami, amikor megvesszük azokat a dolgokat, amelyek hát mondjuk nem ilyen mindennapi, tehát nem romlandó, hanem mondjuk a mosópor és ehhez hasonló dolgainkat, amit úgy egy hónapra vagy két hétre előre megvásárolunk. A kényszeres vásárló szinte minden nap megy vásárolni, és nagyon érdekes, hogy a kényszeres vásárló sok esetben ugyanabból a dologból vesz nagyon sokat. Tehát olvastam olyan kényszeres vásárlóról, akinek mondjuk volt 24 pár papucsa. De ugyanolyan papucsa volt, tehát ő nem magába a papucsba volt szerelmes, hanem egyszerűen nyilvánvalóan ő abba az egybe volt, és hát ugye az ember azt mondja, hogy ez nem normális eset, hiszen az ember nem vesz 24 pár ugyanolyan papucsot. Tehát sokkal több dolgot vesz a kényszeres vásárló, mint amire szüksége lenne. Ez azért is jelent gondot, mert a kényszeres vásárló azért kerül nehéz helyzetbe, mert sokkal többet költ a szenvedélye, betegsége folytán, sokkal többet költ, mint amennyi egyébként a keresete, vagy amennyit megengedhetne magának. És hát természetesen a kényszeres vásárló az, aki sokkal több időt tölt el a vásárlással, képes órákig elidőzni a mindenféle boltokban, hiszen örömet szerez neki az, hogy vásárolhat. És hát ez ugye a másik gond az, hogy mindenféle ilyen szenvedélybetegség, amiben elmenekül az ember, valamilyen szinten elvonja az illetőt a családjától, elvonja a barátaitól, tehát a társadalmi, a szociális tevékenységét sem tudja úgy ellátni az illető. Gormonnak egy idézete, a tulajdon elkerülhetetlen, de az nem, hogy mindig ugyanazok birtokolják. Ez talán a tolvajuknak lehet egy ilyen jelszava. A kleptománia. Na most a legszebb az, amikor mondjuk valakinél a kényszeres vásárlás és a kleptománia együtt jelentkezik, mert ilyen is van. Hát egyszerűen elképzelni, hogy mekkora dilemmát jelent a pult előtt állva, hogy most mi okoz nagyobb örömet, ha megveszem, vagy ha ellopom. De való igaz, hogy tényleg létezik ilyen, hogy együtt szerepel ez a két betegség. Mi jellemző a kleptománra? A kleptománra az jellemző, hogy szeret lopni. Ez ugye nem annyira ritkaság.
Azonban a kleptomára az jellemző, hogy nem értékes dolgokat lop. Olyan dolgokat lop, amit egyébként meg tudna venni, tehát van rá pénze, nem azért lop, mert éhezik, vagy nehéz helyzetben van, és emiatt kénytelen lopni. A másik dolog pedig az, hogy tényleg apró és jelentéktelen dolgokat tulajdonít el. Tehát nem az a kleptomán, aki mondjuk a Szolnok Pláza hátsó bejáratán, ugye a Gorenje hűtővel a hátán igyekszik elvegyülni a tömegben, hanem a kleptomán az, aki hajcsattokat, hajgumikat, apró kis tárgyakat igyekszik ellopni. Tehát maga a lopás az, ami élvezetet ad az illetőnek. Nagyon fontos, hogy itt is ugye a lopás honnan számít kleptománnak. Tehát a lopás egyébként sem jó, tehát aki szeret lopni, az ugye kleptomán. De nagyon fontos, hogy a lopás az nem egyfajta bosszúállás, nem egy pszichés betegségnek, vagy gyógyszer hatásnak a következménye. No, Cianónak van egy idézete, a győzelemnek 100 apja van, a vereség mindig árva marad. Ugye mi férfiak, akik talán időnként kicsit focidrukkerek is vagyunk, ezt úgy szoktuk megélni, hogy amikor győz a csapat, akkor megyünk, és azt mondjuk, hogy győztünk. És akkor, amikor veszít, akkor pedig azt mondjuk, hogy hát kikapott a Szolnok. Tehát igyekszünk elhatárolódni magunkat ettől a csúfos dologtól. Játékszenvedély. A játékszenvedélyről, amikor beszélünk, akkor én itt nyilván elsősorban a pénznyerő automatákról lesz itt szó, de azért ebbe a kategóriába mindenki gondolja bele a túlzott televíziózást, a komputerek előtt való játékprogramokkal való foglalatoskodást, mert ez mind-mind belefér ebbe a kategóriába. Ugye a játékszenvedély megint egy olyan dolog, ami nehezen megfogható, kezelhető, hiszen mindannyian szeretünk játszani. Gyerekkorunkban is szerettünk játszani, és most felnőttként is szeretünk játszani. Hol van, ugye megint a kérdés, hol van az a határ, amikor végül is ez a játékosság, ez már szenvedélynek minősül? Nézzük meg azt, hogy mi a közös, vagy a jellemző a játékszenvedélyben lévőkre. A magyar statisztikát én sajnos nem olvastam, az amerikaiaknál állítólag 2-3%-a érintett a lakosságnak. Nagyon-nagyon fontos, és ez szülőknek, nevelőknek egy nagyon lényeges figyelmeztetés, hogy a hiperaktív gyerekekre különösképpen oda kéne figyelni. Ugyanis a statisztika azt mutatja, hogy a hiperaktív gyerekeknek egy jelentős százaléka válik játék beteggé. Férfiaknál ezt a legelején beszéltünk, hogy sokkal gyakoribb, és ugye itt a depresszió és az alkoholfüggőség, ami leggyakrabban társul. Ez azt hiszem egy kicsit érthető. Tehát aki a játékba menekül, az próbál elfutni a valóság elől. Legtöbbször az a probléma, hogy valamilyen szinten nem tudja megállni a helyét, kudarcai vannak a mindennapi életben, és ezért keres egy olyan virtuális világot, amit ő irányíthat. Ahol ő mondhatja meg azt, hogy mi történik. Ahol ő irányíthat embereket, befolyásolhat történéseket. Ez sem veszélytelen, mert én olvastam olyan 17 éves fiúról, aki azért lett öngyilkos, mert egy ilyen komputeres játékkal már hónapok óta játszott, és aztán ennek a játéknak a legvégén az a figura, akit hát ő hozott létre, vagy jelenített meg, vagy személyesített meg, ez a figura meghalt. És ez a fiú egyszerűen nem bírta feldolgozni ezt, hogy az a számára nagyon kedves, bár virtuális figura az életét vesztette azért, mert ő elszúrt valamit ez alatt a játék alatt. Nagyon-nagyon a veszélyessége a játékszenvedélynek ott van, hogy nagyon nagy százalék kísérel meg öngyilkosságot. Sajnos eltekintetben személyes már élményem is van olyan szinten, hogy egyik egyetemi csoporttársamnak a férje hagyta ott a csoporttársamat 3 kisgyerekkel, fölakasztotta magát, mert hát titokban nyerőgépekkel játszott, és amikor fölhalmozott egy olyan szintű adósságot, amit úgy gondolt, hogy ő ezt már nem tudja visszafizetni, akkor egyszerűen fölkötötte magát, mert úgy látta, hogy ez a legjobb megoldás a problémák elrendezésére. Nagyon veszélyes, hogy évek múlva is visszaeshet a beteg. Tehát, hogyha valaki egyszer kigyógyult, akkor is nagyon oda kell rá figyelni. No, mikortól számít a játékszenvedély szenvedélyes játéknak? Vagy a szenvedélyes játék játékszenvedélynek. Nyilvánvalóan a játékszenvedélyben lévő ember a gondolata világát, a napjait azt tölti ki, hogy a játékkal foglalkozik. Ha nem játszhat, akkor is gondolatban azon töri a fejét,
hogy hogyan szerezhetne rá pénzt, mikor csinál rá minél több szabadidőt, hogy ezt megtehesse. Ugyanúgy jellemző az, hogy ha nem mehet le, akkor hihetetlenül nyugtalanná válik, feszülté, idegessé, majdnem antiszociálissá, és csak akkor hát jut el az örömig, amikor játszhat. Hol van a veszély? A veszély ott van, hogy nyilvánvalóan aki pénznyerő automatákkal játszik, azok azért úgy vannak beállítva, hogy többet nyeljen el az automata, mint amennyit időnként kiad. Na most a játékszenvedélynek ott van a rákfenéje, hogy ha az illető nyerő pozícióban van, akkor azért játszik tovább, mert azt mondja, hogy most nyerésben vagyok, most talán vissza tudom fizetni majd az adósságaimat. Ha viszont vesztésre áll, akkor azért fog leülni újra akár kölcsönök, vagy lopás, vagy sikkasztás, vagy bűncselekményen útján szerzett pénzzel is, mert azért kell leüljek, hogy visszafizessem az adósságaimat. Tehát eljuthat oda, hogy hamisítás, csalás, lopás, sikkasztás útján is megszerzi a pénzt. Ez ugye nagyon-nagyon hasonlít a drogosokhoz, igaz? Ők is mindent képesek elkövetni azért, hogy az anyagot megszerezzék, vagy az anyagra való pénzt megszerezzék. Mark Twainnek van egy számomra nagyon kedves aforizmája, az elveknek csak akkor van ereje, ha tele van a gyomor. Ugye a bibliaolvasók tudják, hogy Jakab levelének az elején, ezt úgy olvashatjuk, Jakab ezt úgy fogalmazza meg, hogyha elmegy hozzád a te atyád fia, és enni kér, akkor ne azt mondd neki, hogy menj haza, és majd imádkozom érted, hogy legyen ennivalót, hanem adjál neki enni te. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a személyes hozzáállás. No, bulimia nervóza. Az anorexia nervózáról arról ma nem fogunk beszélni. Azért nem beszélünk, mert az anorexia nervóza tényleg egy nagyon súlyos betegség. Ahogy az előbb említettem, felvázoltam, ez egy ilyen kóros vagy vészes soványság. Ha nem kezdik el időben kezelni, akkor sajnos abba bele szoktak halni az anorexia nervózába. Megint van egy személyes élményem ezzel kapcsolatban. Kecskeméten, amikor egyetem alatt nyári gyakorlaton voltam, akkor ott volt egy asszisztens hölgy, aki csontsovány volt, és hihetetlen mértékben koplalt, mert meg volt róla győződve, hogy ő nagyon-nagyon kövér, és aztán sajnos két év múlva meg is halt, nem is tudtak vele mit csinálni. Tehát időnként bement a kórházba, akkor felinfúziózták, de kezdődött nála ugyanígy a dolog. Igaz, hogy akkor még nem voltak olyan modern gyógyszerek, mondjuk, mint ma. No, falási szenvedélyre mi a jellemző? Ugye megint az étkezés. Az étkezés az megint egy örömszerző tevékenység. Megint legyünk egy, ma ez az őszinteség napja, tehát szeretünk enni. És az étkezésnek van egyfajta örömszerző forrása. Tehát én azért is szoktam mondani, hogy csak úgy érdemes étkezni, hogy az ember ezt örömmel teszi. Tehát, és én nagyon, annak nagyon örülök, hogy ezek az életmód klubok egyre hát szaporodnak az országban, mert alkalmat adnak arra is, hogy megtanítsák a klubba járókat, hogy attól, hogy valaki egészségesebb táplálkozásra vált, ez nem azt jelenti, hogy nagy, hát savanyú orcával és kicsit fintorogva kell leülni az ételhez, hanem igenis a reformtáplálkozás, vagy az egészséges táplálkozás területén meg kell találni azokat az ízeket, amelyeket én szívesen fogyasztok. Erre nem feltétlenül biztos, hogy az a legjobb, hogyha eddig mondjuk a pörköltöt szerettem, akkor most szójapörköltöt egyek, mert az is egy nagy csapda, hogyha valaki ugyanazokat az ízeket próbálja vissza csempészni az étrendjébe, ami korábban volt. No, de nem is erről beszélünk, hanem a bulimia nervózáról. Ami a falási szenvedély, mi a jellemző rá? Hetente általában kétszer jelentkező falási roham, amikor az illető nagyon rövid idő alatt és hihetetlen mennyiségű ételt bír leengedni a torkán. És válogatás nélkül ilyenkor. Tehát ilyenkor nincs az, hogy tetszik, nem tetszik, kell, nem kell. Ami elé kerül, azt mindent megeszik. Hol van a probléma? A probléma ott van, hogy miután kielégítette ebéli falási kényszerét az illető, utána jön egyfajta nagyon súlyos lelkiismereti válság. Mégpedig olyan formában, hogy hihetetlen mennyiségű kalóriát vitt be a szervezetébe, és ettől valamilyen utomódon meg kéne szabadulni. A bulimia nervózá szempontjából ismerünk purgáló és nem purgáló típusúakat. A nem purgáló típusú azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok kalóriát vittem be, ezt valamiféleképpen le kell, hogy dolgozzam. Vagy nem eszek, ez az egyik variáció, hogy egy nagyon-nagyon erős koplalásba kezd, vagy egy nagyon intenzív testmozgásban. A purgáló típus azt mondja,
hogy ő nem hajlandó magát sanyargatni, inkább szabaduljunk meg minél hamarabb az ennivalótól, éppen ezért hánytatja magát, hashajtózza, vízhajtózza magát az illető, bejöntéseket ad magának, tehát igyekszik minél gyorsabban megszabadulni. A veszély ott van, hogy az önértékelést ugye túlságosan befolyásolja, hogy milyen vagyok. Tehát valahol az lenne a cél, hogy az egészséges psziché szempontjából, hogy tudjam magamat elfogadni nagyjából olyannak, amilyen vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy az ember ne törekedjen, hogy kondícióba tartsa magát, tehát nem kell attól elhízni és elfolyni, de hogyha valakinek olyan a testfelépítése, vagy olyan a csontozata, hogy esélye nincs arra, hogy ilyen cingárvékony manöken alkata legyen, akkor ne törekedjen arra, hanem be kell látni azt, hogy bizony mi férfiak, és ez a jó, hogy nem vagyunk egyformák, van, aki a ducibat szereti, van, aki a soványabbat, és így, nem, ez így nem igaz. Ez így van, én tudom, én férfi vagyok, vagy legalábbis úgy látszik. De, tehát ez benne a jó, hogy azért nyilvánvalóan mindenki meg tudja találni a saját maga párját, de semmi szükség, vagy szóval nagyon egészségtelen dolog az, hogyha másmilyen akarok lenni, nagyon-nagyon másmilyen akarok lenni, mint amilyen. Ugye erre van a régi közmondás, hogy nézd meg az anyját és vedd el a lányát. Tehát, hogyha valaki látja a női ágon azt, hogy mindenki idősebb korára, hát hogy is mondjam, csak ugye könnyebb átugrani, mint körbe szaladni egyszer, akkor sajnos nagyon nagy esély van arra, hogy valamiféleképpen ugye ezek a kilók ezek fognak rakódni, és nagyon kell vigyázni már fiatalkortól kezdve, hogy az ember ne nagyon engedje el magát, mert sajnos a genetikailag családi vonalon ez várhat ugye rá. Exupérynek egy idézete, a szerelem nem abból áll, hogy egymást bámuljuk, hanem ugyanabba az irányba nézünk kifelé. Én ezekről a szexuális zavarokról nem nagyon akarnék beszélni, mert erről úgyis nagyon sokat lehet olvasni. A szexuális függőségekről talán csak ilyen címszavakban. A fetisizmust az, amikor az ellenkező nem ruhadarabja, hát hihetetlen örömöt nyújt a másiknak, nem is kell, hogy az illető ott legyen, aki birtokolja a ruhát. A transzvesztita fetisizmus az, amikor mondjuk a férfiaknál szokott ugye gyakrabban előfordulni, hogy női ruhákat öltenek magukra, ezek a nő imitátorok. A kukkolásról én olyan nagyon nem akarnék beszélni. A dörgölőzés az, amikor valaki abban leli örömét, hogy számára ismeretlen ellenkező neműekhez oda megérintheti őket, oda dörgölőzhet. Ezt nyilvánvalóan az illető nem fényes nappal a főtéren fogja megcsinálni, mondjuk vasárnap délelőtt, amikor senki nem jár arra, hanem olyan zsúfolt helyeket keres, tehát tömegközlekedési járműveket, vagy olyan mondjuk egy ilyen Európa napi összeröffenést, amikor sokan állják körül a színpadot, akkor ugye nem feltűnő, hogyha véletlenül hozzáérek valakihez, vagy esetleg meglököm. A pedofília, az exhibicionizmus, ugye hát ismerjük, ez azok a balonkabátos férfiak, akik a balonkabát alatt ugye egy szál semmiben vannak, és szeretnék megmutatni csendes alkonyatkor az arra járóknak, hogy mivel áldotta meg őket a természet, és ez nekik örömet jelent, aki látja, annak általában kevésbé. A pedofília, amikor sokkal idősebb személy nálánál jóval fiatalabbal kerül kapcsolatban. Ez nem jelent mindig nemi érintkezést, nem jelent mindig szexuális vagy nemi aktust. Nagyon sokszor ez kimerül a simogatásban és hasonló dolgokban. A mazohista az, aki ugye szereti, ha verik, a szadista meg szeret verni. A zoofília pedig az állatokkal való ugye helytelen, hát hogy is mondjam, csak kapcsolattartás, amikor valaki az állatokkal szeret közelebbi viszonyba kerülni. Newtonnak egy idézete, a Howard Newtonnak, az emberek elfelejtik, milyen gyorsan csináltál meg valamit, arra viszont emlékezni fognak, hogy milyen jó munkát végeztél. Legvégül a munkamánia. A munkamániát azért is hagytam legvégére, mert talán az összes kényszeres vagy viselkedésbeli betegség közül ez az, ami leginkább sújtja akár mondhatom azt a magyar társadalmat, hiszen a munkamánia az nem egyértelműen elítélendő dolog.
A munka, ha valaki sokat dolgozik, akkor arra azt mondják, hogy milyen szorgalmas. Vannak bizonyos társadalmak, ahol a munkamánia, tehát a munkamánia az majdnem, hogy követendő. Tehát mondjuk például Japán, hogyha erre gondolunk, akkor ott kifejezetten, tehát ott az a szokás, hogy a dolgozók a főnök előtt fél órával ott vannak a munkahelyükön, és a főnök távozása után fél órával mennek csak haza. És nyilvánvalóan úgy lehet társadalmilag elismerést szerezni, hogyha valaki minél többet, minél keményebben dolgozik. Vannak a munkamánia kialakulásának bizonyos előjelei. Ilyen előjel lehet az, hogyha valaki elkezd túl sok feladatot vállalni. Ennek következtében, a túl sok feladatvállalás következtében nagyon gyakran hazaviszi a munkáját. Tehát nem elég neki az a napi 8 óra, amit a munkahelyén tölt, hanem hazaviszi ezeket a feladatokat. Ugyanilyen előjel lehet, hogyha valaki elkezdi nem kivenni a szabadságait, tehát állandóan bennmaradnak neki az éves szabadságai, nem képes elmenni. Nagyon-nagyon fontos előjel az is, és ez is a munkamániának egy része, hogy nem csak hogy az otthon egy másik hivatalként kezd működni, hanem türelmetlenné, bizalmatlanná válik az illető, állandóan időzavarba van, nagyon sok döntést kell hoznia, ezeket a döntéseket meghozza viszonylag gyorsan, de utána állandóan azon tépelődik, hogy vajon jól döntötte. A munkamániással jellemző az, hogy nem tud nyugodtan pihenni. Hadd mondjam el, hogy nem azok a munkamániásak csak, akiknek munkahelyük van. Tehát kedves hölgyeim, akik esetleg otthon vannak, önök is lehetnek nyugodtan munkamániásak. Tehát én ismerek olyan munkamániás háziasszonyt, aki egyrészt reggeltől estig hihetetlen mennyiséget képes dolgozni, és hát olyan mániás szinten is, hogyha mondjuk egy szempor ugye leszáll a bútorra, akkor sikítva már oda rohan a ruhával, és letörli, majd pedig felporszívozza, hogyha esetleg valami még a szőnyegre is leesett, akkor nehogy poros maradjon. És ugyanígy, tehát a háztartás belieknél is előfordulhat a munkamánia. A munkamániásra jellemző, hogy a munka okoz neki igazából örömet, nem nagyon tud kikapcsolódni. Tehát a munka az, ami akkor örül, amikor dolgozhat, az az igazi öröm számára, amikor elvégezhet egy munkát jól. Ugye itt megint a hasonlóság. Tehát én azt hiszem, hogy mindannyiunknak az az öröm, ha elvégzünk jól egy munkát. Mindannyiunknak örömöt jelent, ha jól dolgozunk. Csak az a kérdés, hogy a munka mennyisége és a munka és a szociális kapcsolatok milyen arányban állnak egymással. Nagyon fontos tünet az, hogy általában a munkamániás mellől a barátok is elmaradnak egy idő után, mert soha nincs ideje a barátokra, és éppen ezért egyedül marad. A munkamániának van három jól elkülöníthető szakasza. A korai stádium, ugye, amiről részben beszéltünk, hogy egyre elfoglaltabb, egyre több feladatot vállal, mindig a munka körül járnak a gondolatai. A középső stádium, amikor elkezdenek elmaradni a barátok, kezd feledékenyé válni, ha mindent elfelejt, gyakorlatilag ugye a túlterheltség miatt, és az utolsó stádium, amikor jelentkeznek a súlyos testi tünetek, ezek kifejezetten a nagyon erős stressz hatásnak a tünetei. Ezek a tünetek egyrészt lehetnek szerviek, másrészt viselkedésbeliek. Ugye a stresszben lévő emberre nagyon gyakran jellemző az állandó vagy nagyon gyakori fejfájás, állandóan fáradt, allergiás betegségek jönnek ki rajta, hiszen a túlhajszoltság miatt ugye az immunrendszere legyengül az illetőnek, emésztési zavarai vannak, hasfájás, gyomor, nyombélfekély, melkasi fájdalom, légszorm, ez is a pánikbetegségnek egy vezető tünete. A tik az a tünet, amikor akaratlan izomrángások jönnek létre, ez általában az arcon, a szem környékén leggyakrabban megfigyelhető. Tehát ez, hogyha valakinek akaratlanul rángatózik a szemek környékén az izom, ez nagyon sok esetben a túlhajszoltság, a túlzott stressz következménye, illetve hát a szédülés, ami szintén jelentkezhet, mint tünet. A viselkedésbeli tünetekről részben már volt szó, állandóan indulatos, türelmetlen, ingerlékeny, nem tud kikapcsolódni, este nem tud elaludni, viszont reggel túlságosan korán ébred, nem tud koncentrálni, hogyha elmegy nyaralni a családjával, akkor is inkább unatkozik, tehát nem tudja megtalálni azokat a kikapcsolódási, felüdülési lehetőségeket, hiszen csak a munka az, ami igazából örömöt ad a számára. No, hát én ennyit gondoltam felvetíteni erről a témáról.
azért voltak nekem ezzel kapcsolatban élményeim, mert volt olyan, hogy egy ilyen előadás után jött oda valaki, és azt mondta, hogy nagyon köszöni, mert ő igazából most jött rá, hogy munkamániás. És a hölgy ráadásul utána ki is derítettük, hogy mi ennek az oka, mert ennek mindig van valami oka, ugye beszéltünk arról, hogy az ember menekül valami elől, és elmondta a hölgy, hogy hát hogy dolgozik egy munkahelyen, és amikor hazamegy, akkor rögtön kimegy a kertbe, és estig kín van. És aztán elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy van egy alkoholbeteg férje, akivel kerüli a kontaktust, kerüli a kapcsolódási pontot, és ezért állandó egyfajta, tehát a munkába menekül mondjuk a rossz házasság, illetve az alkoholbeteg férje miatt, és elmondta, hogy ez valóban így van, hogy tulajdonképpen ő nagyon jóba volt korábban a szomszédasszonyaival, nagyon sok barátja volt, de most egy idő óta senkivel nem tartja a kapcsolatot, mert csak a munka van. Tehát mondta, hogy hívogatták többször is, hogy menjen, de soha nem ért rá, mert ő mondta, hogy neki mindig nagyon sok dolga van, és elmaradtak a barátok, a régi barátnők. A közösségnek nyilván a kezdet-kezdetén nagyon fontos szerep az, hogy észrevegyem tenni ezeknél a betegeknél. Mondjuk egy drogfüggőnél ott megint más a helyzet, mert ott sajnos a drogfüggőt azt kezelni kell. Tehát azt most hiába megyek el hozzá és beszélgetek egy morfinistával, hogy ezt most neki nem kéne csinálni. Hát ez neki olyan elvonási tünetei vannak, amit úgyse tud kivédeni csak úgy, hogyha szedi a drogot. Tehát azt el kell vinni szakemberhez. A viselkedésbeli függőnél mondom, ez az előnyünk megvan, hogy a kezdeti szakban nagyon sokat tehetünk értük. De természetesen ők is eljutnak egy olyan pontra, azon a ponton túl, amikor már orvosi kezelés is kell. Ez persze nem csökkenti a baráti, a közösségi támogatásnak a fontosságát, hiszen ahogy tetszettek látni, mondjuk egy játékszenvedélyben lévőnél is a visszaesés, és egyáltalán a viselkedési szenvedélyekben lévőknél is a visszaesés azért az ott van. Tehát abban a pillanatban, ahogy talajt vesztetté válik újra, abban a pillanatban, ahogy krízis helyzetbe kerül, és nincs mellette valaki, aki fogja a kezét, nagyon könnyen visszatérnek a régi reflexek, és akkor megint lemegy nyerőgépezni, vagy megint elmegy lopni, mondjuk. Nagyon sokaknál, tehát nem mindenkinél, mondjuk akik nem mindenki tépegeti a haját, de ugye nagyon sokan vannak, ugye hát én nem tudom megcsinálni, de akinek hosszabb haja van, hogy itt böngyörgeti meg. Tehát vannak ilyen kényszeres dolgaik nagyon sok mindenkinek. Ez még nem szenvedélybetegség, mert ezt igazából nem csinálja mindig. Meg lehet figyelni, hogy az illető akkor csinálja, amikor több munkája van, amikor feszültebb, amikor kimerültebb, amikor valami nagyobb feladat előtt áll, aminek még nem látja a végét, tehát és akkor jönnek be ezek a kényszeres mozgások. De ez még nem szenvedélybetegség.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunkat, amint ahhoz már bizonyára hozzászoktak, pillanatképek Krisztussal rovatunk vezeti be. Azt követően egy beszélgetést hallhatnak I. és János Béla lelkésszel, Krisztus és a hagyományok címmel. Adásunk záró részében az est gondolatát László Varga Rita olvassa fel. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté Evangélium a 11. fejezetének első 6 versében a következőket olvassuk. És lőn, mikor elvégzi Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén 2 az ő tanítványai közül, mondané ki: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok. A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Amikor ezek az események lezajlottak, Jézus Krisztus tanítványai kettesével járták

Te vagy az, akit vártunk, vagy nem. Várjunk mást talán. Jézus furcsa választ ad, és azt mondja a tanítványoknak, menjetek el, s jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Így vezeti be Jézus Krisztus a válaszát. És lehet, hogy ez a válasz félreérthető, lehet, hogy talán félrevezetésnek is vesszük, azonban sokkal többet ér egy igennél, vagy egy nemnél, amit Jézus válaszolhatott volna erre a kérdésre. Jézus azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok, és amit hallottatok. Kicsit kibővítve a választ, Jézus talán ezt akarja mondani. Én válaszolhatnék nektek, mondhatok magamról bármit, de a világban annyi mindent mondanak az emberek magukról, és annyi mindennel meghazudtolják, amit mondanak, hogy talán el sem hinnétek, amit mondok. Inkább azt mondjátok el, amit láttatok, amit tapasztaltatok, ami történik. És pedig a vakok látnak, a sánták járnak, az emberek meggyógyulnak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Amellett, hogy Jézus Krisztus el akarta kerülni a félreértést, tulajdonképpen egy proféciára emlékeztette Keresztelő János tanítványait. Arra a proféciára, amelyet Ésaiás könyvében olvasunk, a 61. fejezet első versében, amely szerint Jézus Krisztus el is mondta magáról azelőtt a zsinagógában, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy? És pontosan az következik, amit itten láttak a tanítványok. Tehát a jövendőlés lemérhető volt az események mérlegén. Amit olvastunk Ésaiásnál, amit vártunk, az meg is történt. Egy szóval ez a válasz egy igen volt, alátámasztva cselekedetekkel. Ma is feltehetnék sokan a kérdést, hol találjuk meg az igazságot? Hol találunk egy olyan környezetet, amelyben jól érezzük magunkat, ahol az igazságot hirdetik, ahol Jézus Krisztus tevékenykedik ma? Lehet, hogy sok ember tesz fel ilyen aggódó kérdést, és a válasz számukra is ugyanaz, mint Keresztelő János számára. Nézzetek körül, és ahol az emberek meggyógyulnak, megtisztulnak, a halottak föltámadnak. Menjetek oda. Sok olyan hely van, ahol csodálatos gyógyulásokról hallunk. Voltak különféle csodadoktorok, nem is olyan régen még a híradóban is. Extatikus megnyilvánulások, élményszerű istentiszteletek, ahol az emberek himbálozva, karjukat kitárva énekelnek, és lehet, hogy az ember azt gondolná, valóban a Szentlélek nyilvánul meg. Ezeket a csodákat és jeleket úgy veszik, mintha Isten ezzel aláírását adná arra, beleegyezését, jóváhagyását, arra, ami ott történik. Azonban a 11. fejezet 5. versében még van egy apróság, amit hozzá kell tennünk a gyógyulásokhoz, a megtisztulásokhoz. A szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ahol az emberek között szeretet, együttérzés van, az Krisztusnak kedvenc lakhelye. Ott örömmel lakozik. Keresnünk kell az ilyen közösségeket, az ilyen emberek közelségét, mert ők elvezethetnek Krisztushoz, akik hirdetik Krisztus tiszta evangéliumát. Ne hagyjuk magunkat elkápráztatni ilyen vagy olyan megnyilvánulások által, amelyek meghamisítani igyekszenek Krisztus jelenlétét, hanem keressük azt a helyet, azokat az embereket, akik szeretetük által és a tiszta evangélium által bemutatják Krisztust. S végül Krisztus azt mondja, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Boldogok leszünk akkor, ha Krisztus követésére elszánjuk magunkat, és ha nehézségekkel is találkozunk, vissza nem fordulunk. Kívánom a rádióhallgatóknak, hogy leljenek örömet Krisztus követésében, és találják meg azt az útat, amely szeretettel és a tiszta evangélium

0: Akkor írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből mondván: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván: tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatok, igazán profétált felőletek Ésaiást mondván: ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
1: Mai vendégünk Illyés János Béla lelkész. Köszöntöm Önt a stúdióban.
2: Szeretettel üdvözöllek, és szeretettel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is.
1: A bevezető igei szakaszban egy vitáról olvastunk Jézus és a farizeusok, írástudók között. És ez a vita különféle emberi parancsolatok körül forog. Az emberi parancsolatok kifejezés az háromszor fordul elő az Új Szövetségben, tulajdonképpen az ennek megfelelő görög kifejezés. Máté 15.9-ben, ahol olvastuk, az ezzel párhuzamos igei szakaszban Márknál, a 7. fejezet 7. versében, és Kolossé 2.22-ben, ahol Pál apostol óva inti a keresztényeket attól, hogy emberi tanításoknak, parancsolatoknak legyenek a követői. A mai olvasó számára furcsán hangzik a bevezető igében hallott beszélgetés. Miért volt annyira fontos a kézmosás, és mit jelentett a templomi ajándék?
2: Röviden szeretném, ha visszatérnénk az egész esetre az Úr Jézus Krisztus és tanítványai életéből. Mi történt? Az Úr Jézus Krisztust várták a húsvét ünnepére megjelenni. De úgy, mint azt azelőtt is megtették, csapdát akartak állítani az Úr Jézus Krisztusnak és tanítványainak. Ő, ismerve szándékukat, egyszerűen nem ment el. És mivel nem ment el, ők nem akartak lemondani az ők ádáz, gonosz tervükről, ezért elmentek ők hozzá az Úr Jézus Krisztushoz. Egy szóval, egy küldöttség, egy delegáció ment, hogy az Úr Jézus Krisztus és tanítványai munkáját megfigyeljék, és valamiféleképpen vádat kóholjanak ellene. Itt is a kifogások alapja az volt, hogy Jézus és tanítványai nem veszik figyelembe a hagyományokat és ezeknek fontos, szerintük fontos előírásait. Ezeket úgy tudjuk: a törvény megtartásának őrzésére találták ki, de szentebbnek találták őket sokszor, mint magát, Isten törvényét.
1: Igen, de a templomi ajándék és a kézmosás a vallásosság külső jelei voltak. Aki ezeket gyakorolta, azt mélyen vallásos embernek tartották. Mégis miért kifogásolja Krisztus ezeket a dolgokat?
2: Ezzel ők egyébként Isten törvényét nehezítették. És ez volt az, amit különös módon az Úr Jézus Krisztus kifogásolt. Sőt, ezek sokszor ütköztek a sínai hegyi parancsolatokkal, de sajnos volt az, hogy ezeket részesítették előnyben, a 10 parancsolatot helyettesítve. Gyakorlatilag ők félretették Isten törvényét, amit a sínai hegyen adott, és amire ők annak idején is nagy hangsúlyt fektettek, vagyis kellett volna fektessenek, és helyettesítették ezekkel a rendelésekkel. Abból a célból, hogy jobban tudják megőrizni ezeket a parancsolatokat, és oda jutottak, hogy ezeket őrizték meg, azokat pedig elhanyagolták. Ezen rendelések közül a bevezető szövegben elhangzott kettő. Az egész zsidóságot annak idején, a múltban figyelmüket legjobban a rituális tisztaságra utaló törvények kötötték le. Ez volt az egyik, ami itt meg volt említve. Az étkezős előtti formaságoknak a semmibe vevése egyszerűen förtelmes bűnnek számított, amit itt, sőt, az eljövendő világban is szigorúan büntetni kellett.
1: Tehát a kézmosást.
2: Ez a kézmosás volt.
1: Annak elhagyását.
2: Igen, ennek az elhagyását szigorúan büntetni kellett. A tisztálkodással kapcsolatosan számtalan szabály létezett. Mondhatnánk azt, hogy egy élet is kevés lett volna, hogy az ember mind megtanulja őket. De ezzel azt érték el, hogy míg ezzel foglalkoztak, addig figyelmen kívül hagyták Isten törvényeinek a nagy és fontos alapelveit.
1: Tehát a fáktól nem látszott az erdő.
2: Valóban, így fogalmazhatnánk. Krisztus és tanítványai elhanyagolták a rituális mosdást. Ezért vágyjuk alapjául ezek a küldöttek ezt akarták különös módon felhasználni. Egyébként miben állt a kézmosás, vagyis ez a tisztálkodás, amit ahhez ők annyira ragaszkodtak? Rituális kézmosás volt, amely csak az ujjakra és a tenyerekre vonatkozott. Az előírás szerint másfél tojáshéjnyi vízzel kellett ezt végezni. Ahol nem volt víz, ott elég volt csupán egyszerűen a mozdulatokat elvégezni víz nélkül. Tehát a rítust azt mindenképpen meg kellett tartani.
1: De hát, ha lehetséges volt ezt víz nélkül is elvégezni, akkor ennek gyakorlatilag nem volt semmilyen higiéniai jelentősége.
2: Nem, egyszerűen csak a hagyomány volt. Semmi egyéb fontos jelentősége nem volt. Egyébként ma sem fogunk neki enni mosatlan kézzel, főleg ha valahonnan jövünk, megmosunk tisztálkodás szempontjából, de nem rituálinak tartjuk ezt az egészet.
1: És ha már a kézmosásnak rituális jellege volt, mint minden más rituális tevékenységnek, ennek is volt egy célja, valamire kellett mutasson. Mi volt a jelentősége?
2: Gyakorlatilag a megtisztításnak a jelentősége akart. A belső megtisztulásnak akart lenni a szimbóluma. De érdekes az, hogy akkor, amikor ez a vád érte az Úr Jézus Krisztust és tanítványait, Jézus nem védekezett, hanem rávilágított a lelkületükre, amivel ragaszkodtak ezen emberi hagyományokhoz. Na most itt volt a gond igazából. Nem feltétlen az, hogy ők ragaszkodtak hozzá a tisztasághoz, hanem mint rituális hagyományhoz ragaszkodtak, és ez volt a gond. És ezért mondta nekik az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten parancsolatait ti szépen félreteszitek, és emberi rendeléseket követtek helyettük, fogalmazhatnánk mi így. Tehát ez volt a gond, hogy Isten törvényét félretették, és rendeléseket követtek. A másik egy ilyen emberi rendelés, a templomi ajándék fogalom néven ismeretes, az eredetiben a korbán szót használja a Szentírás. Mi is volt ez egyébként? Addig, ameddig ők ehhez ragaszkodtak, ugyancsak egy másik parancsolatot próbáltak figyelmen kívül hagyni. Mi volt tehát a templomi ajándék? Vagyis a korbán a templom számára félretett vagyon, ingatlan pénz vagy bármiben létezhetett ez, amely a tulajdonos halála után egyszerűen átszállt a templomi kincstárba. A tulajdonos élete végéig élvezhette, sőt, vigyáznia is kellett rá ezekre az odaszentelt ajándékokra, de el nem adhatta, el nem ajándékozhatta, még a szüleit sem segíthette ezekből. Na most, mi volt ebben a gond, mi volt ebben a hiba, a tévedés? Hogy addig, ameddig az ötödik parancsolatot, a 10 parancsolat közül, tiszteld atyádat és anyádat, ezt a parancsolatot ők félretették, a hagyományok azok nagy jelentőséggel bírtak. A vének hagyományait azért minden körülmények között tisztelték. Azt tanították, hogy a templomnak szentelt ajándék szüleik támogatásánál is szentebb és fontosabb dolog. Na most pontosan ez volt a baj, amivel ők tévedtek. Félretették az isteni parancsolatot azért, hogy ezt az emberi rendelést tudják tiszteletbe tartani. Aki csak egyszerűen megfeledkezett arról, hogy szüleiről gondoskodjon, csak egyszerűen ki kellett mondania ezt a szót korbán, és ezzel úgymond Istennek szentelte egész vagyonát, mindenét, és életében használta, halála után pedig a templomi szolgálatra szánták. Ezért az Istennek való szentelés leple alatt egyszerűen megszégyenítették szüleiket, nem gondoskodtak róluk, hagyták talán, hogy a legnagyobb nyomorban éljék életüket, és ezzel áthágták az 5. parancsolatot addig, ameddig az emberi rendeléseknek alávetették magukat.
1: Tehát ezzel a rendeléssel, amelynek a célja egyébként az volt, hogy az embereket adakozásra nevelje, és a templomi szolgálat tiszteletére, ezzel a rendelkezéssel úgymond takaróztak és elbújtak mögéje, hogy önző vágyaikat kiéljék.
2: Pontosan így
1: ez
2: van.
1: Ez megtörténhet más területeken is, vagy a korbán volt az egyetlen takarójuk?
2: Csupán egy gondolatra szeretnék visszatérni. Igaz az, hogy Isten adott utasítást az adományokra, a tízedre, a templomi különleges adományozásra, de ezt a nép vezetői igazából jól kihasználták, a népet becsapták, és olyan terheket róttak rájuk, amik nem képezték Isten akaratát. Ez a lelkesedés Isten munkája iránt csupán csak tettetés volt, és öndicsőítés volt, válaszolva a kérdésre. És Jézus Krisztus leleplezte igazi lelkületüket, és figyelmeztette a veszélyre, amely rájuk leselkedik, még ha kemény szavakkal is szólt, és azt mondta neki: igazán szólt rólatok, Ézsaiás próféta, és pedig azt, hogy a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Ezzel Jézus Krisztus rá akart világítani, hogy ők saját kívánságaikat Isten törvénye fölé helyezik. Emiatt az ők küldöttek, szörnyen dühösek lettek.

0: Folytatjuk mai beszélgetésünket Máté 15 első 9 verse alapján a hagyományról és Krisztus követéséről. Vendégünk I. és János Béla lelkész. Az evangéliumokból az olvasó arra a következtetésre jut, hogy a zsidók nagyon ragaszkodtak a hagyományokhoz. Mit mondhatunk el az első keresztény egyházról és a későbbi kereszténységről?
1: Gyakorlatilag kell beszélnünk arról, hogy a helyzet egyébként nem sokat változott. Mert Isten parancsolatai, az emberi előírásokkal való helyettesítése nem szűnt meg sajnos, még a keresztény egyházban sem. Vannak olyan szokások, amelyeknek szilárdabb alapuk nincs, mint csupán az, hogy emberi hagyományok. Isten ígében semmiféle utalásokat nem találunk rá. Sőt, mondhatnám azt, hogy nagyon sokban közülük Isten ígében ellene való utalásokat fedezhetünk fel. Például megemlíthetnénk itt gyermekkeresztséget, ami az újszövetségi időkben igazából nincs neki bibliai alapja. Megemlíthetnénk a 10 parancsolatból a 2. parancsolatot, a képek imádatát, amelyre ugyancsak nincs bibliai alapunk. Megemlíthetnénk a bibliai ünnepnapnak a megváltoztatását, megváltozását az idők folyamán, és említhetnénk még egyebeket is. Mondjuk ezek lettek volna, amelyek igazából a legfontosabbak. Biblia tanulmányozása, Biblia olvasása közben olyan dolgokat fedezhetünk fel, amelyek segítenek bennünket abban, hogy felfedezzük Isten akaratát, és nem az emberi hagyományokra épülő szokásokat. Sőt, félretegyük ezeket, és van egy igazi felelősségünk is Isten előtt, hiszen az isteni üzenet, a krisztusi üzenet számunkra ma is érvényes. És az Úr Jézus Krisztus fel akarja hívni a mi figyelmünket ma is, hogy addig, ameddig mi Isten tiszteljük. Ez mind hiába van, hogyha új tudományokat tanítunk, amelyek embereknek parancsolatai. Ezért nagyon kell vigyázzunk erre, mi keresztények nem vagyunk mentesek ettől az ószövetségi tévedéstől.
0: Megkérdezném ebben a pillanatban a következő dolgot. Egyrészt ott van Istennek ígéje, a tiszta igazság, amit azért adott, hogy az embert vezesse az üdvösség útján. Másrészt ott vannak az embereknek parancsolatai, amelyek legalábbis nagyobbik részüket tekintve megkönnyíteni szándékoznak az üdvösség útján haladó ember lépéseit. De ezekkel együtt, amint az előbb említetted, beszivárgott sok olyasmi is, ami nem volt Isten akarata. A kérdés a következő. Hogyan történhetett meg az, hogy az igazság közé hagyomány keveredett?
1: És pontosan az egyik ok az, amit említettél. Igyekezve megkönnyíteni az üdvösség felé vezető útat, gyakorlatilag megnehezítették ezt az útat.
0: Hogyan?
1: Emberek. Na most egy rövid példát szeretnék említeni. Ott van a nagy reformátor Luther Márton, aki igyekezetében nagyon hűséges akart lenni Istenhez. Volt egy személyes tapasztalata. Egy viharos éjszaka halad át egy erdőn, hatalmas villámok cikáznak, megígér Istennek, hogy ha ebből a helyzetből megszabadul, akkor iránta hűséges lesz, életét oda fogja szentelni Istennek. Megszabadul, és utána következik az életében az a fordulópont, amikor ő mindent meg akar tenni azért, hogy az üdvösséget elnyerje. Apró részletekbe menően, teljes mértékben igyekezett, önmagát verte. Különböző olyan dolgokat vitt véghez, amelyek szerintem, és abban az időben az akkori egyháznak az egyik hitalapelve volt, és pedig mindent megtenni ezért az üdvösségért.
0: Tehát ez volt az idő...
1: az ember tegyen valamit. Ez volt az akkori kornak a magyarázata az üdvösséggel kapcsolatosan. És Luther egy adott pillanatban hajlandó arra is, hogy a Pilátus lépcsőin végighaladjon, felmenjen, mindenféle áldozatot, zarándoklást, mindenfélét vállal, csak azért, hogy az üdvösséget elnyerje, és nem kap lelki nyugalmat. Addig, ameddig eszibe jut a láncra vert Bibliából az idézet, és pedig az igaz ember hitből él. És akkor jön rá arra, hogy gyakorlatilag az összes saját kínlódása, saját erőfeszítése, az mind hiába való, ami az ő üdvösségét illeti.
0: Ebben a pillanatban talán fontos lenne föltenni Luther Márton tapasztalatával kapcsolatban a kérdést. Az a sok erőfeszítés, a lépcsőkön felmászás, négykézlábhajó, tudom, az önkorbácsolás, a bőtölés, ezek a lelki gyakorlatok tulajdonképpen Isten követelményei voltak, vagy miért tartotta ezeket fontosnak?
1: Pontosan ez a lényeg, hogy a Bibliában sehol ezeket meg nem találjuk, hogy ezt meg kellene tenni az üdvösség elnyeréséért. És de ez volt az egyházi szokás, ez volt az embereknek az akkori mentalitásuk szerinti végrehajtandó cselekményük az üdvösség elnyerése érdekében. Na most Luther ennyit tudott, ennyit tett. Na most következik az, hogy amikor Isten ígéből felfedezzük, hogy mi Isten akarata, akkor próbáljuk azt követni, azt teljesíteni. Sajnos az, hogy az emberek ma sem nézik jó szemmel azokat, akik megpróbálnak rámutatni a hagyományok helytelenségére. Nem szívlelik őket. Lehet, hogy ma is ellenségeskedést tapasztalunk azok részéről, akik inkább a hagyományokra alapszanak, mint Isten ígéjére. Viszont el kell mondanunk Jézus Krisztus üzenetét ma is, hiszen ez világos. Nem lehet Istent úgy tisztelni, hogy az emberek hagyományaira alapítjuk hitünket, és nem Isten ígére, Isten akaratára. Akkor gyakorlatilag mi is ugyanott vagyunk, mint hajdanában az a nép, akik az Úr Jézus Krisztust emiatt, a hagyományaik megőrzése miatt elutasították őt, félretették az útból, egyszerűen lábalól is el akarták tenni azért, hogy az ők hagyományaikhoz görcsösen továbbra is tudjanak ragaszkodni.
0: Az Isten igazsága és a hagyomány között, hogyha egymással szembe állítjuk, vagy egymás mellé helyezzük őket, úgy tűnik, mintha egyik a másika fölé próbálna kerekedni. Van ennek valamilyen háttere?
1: Persze, hogy a hagyományoknak a sokasága gyakorlatilag próbálja egyik a másikat kiegészíteni, egyik a másikat megjobbítani, a másikat helyrehozni.
0: Van valamilyen célja valakinek azzal, hogy hagyományokkal terhelje az igazságot?
1: Egyedüli, akinek célja és előnye származhat ebből, az csak Sátán. Egyébként mondhatnám azt, hogy ez az ő diverziója, ez az ő megtévesztése. Vitát szít akkor, amikor az isteni igazság tiszta és világos, és amikor különleges erővel érkezik az emberekhez. Így próbálja meg elterelni a figyelmet a lényegről. Ezért diverzió. Tehát Isten törvénye világosan kinyilatkoztat, mi a tennivaló, és akkor behozza Sátán ezeket a bizonyos diverziókat, hogy félre terelje a figyelmet, hogy fontosabbak legyenek az emberek számára továbbra is a hagyományok, és nem Isten törvénye. Isten azt akarja, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába, óvni akar, védni akar minket tőle, hogy vegyük észre, hogy Jézus idejében is, ma is a hagyományok és a szokások evilágiak, és nem mennyei, isteni eredetűek, és egyszerűen az isteni próbát, Isten ígének a próbáját nem állják ki.
0: Jó, hogy említetted Isten igéjét. Manapság annyiféle ágazata létezik a kereszténységnek, annyiféle tanítás, annyiféle árnyalat, ami az embert valósággal zavarba hozza. Hogyan lehet szétválasztani az isteni tanítást az emberi hagyományoktól? Van-e valamilyen segédeszköz, valamilyen lehetőség, valamilyen támpont?
1: A legbiztosabb támpontunk és a legjobb eszköz megismerni Isten akaratát, és nem a hagyományoktól lenni vezettetve, nem más, mint Isten ígéje. A Biblia. Persze, hogy már a középkori időkben is volt egy ilyen, nevezhetnénk ezt is hagyománynak, hogy nem volt szabad az emberek hozzányúljanak Isten ígéhez, a Bibliához. Ez túlságosan szent volt ahhoz, hogy az emberek azt egyszerűen a kezükbe vegyék. Ezt különleges személyeknek volt szabad csak a kezükbe venni. A pornép egyszerűen meg volt tiltva, hogy a kezükbe vegyék. És ezzel gyakorlatilag mit tehetett a szegény ember? Hát arra, hogy építse a hitét a hagyományokra, arra, amit hall, arra, amit mondanak neki. De most itt van Isten ígéje a kezünkben. Abban az időben nem létezett. Nyomda se volt. Nem is lehetett sokszorosítani. Kézzel kellett volna másolni. De most itt van mindenkinek a kezébe a Biblia, Isten ígéje. És hogyha kérjük, hogy Isten szent lelke, amely íklett a Biblia íróit, ugyanaz a szent lélek íklessen bennünket, hogy megértsük Isten akaratát, amit közölni akar velünk, ez lesz az igazából, amely segíteni fog bennünket abban, hogy egy igazi életet éljünk ezen a földön, Isten akarata szerinti életet, Isten törvényét megtartassuk, tiszta szeretetből Krisztus iránt, szerető Istenünk iránt.

0: Beszélgetésünk záró részében fölmerül még néhány apró kérdés, amely most már gyakorlati jellegű és segítene szeretne engem, téged, de leginkább a rádióhallgatókat, akiknek az elméjében adásunk során különféle kérdések merülhettek fel. Először is elgondolkozom azon, hogy előttünk áll a cél, a mennyeknek országa, és az oda vezető út az az út, amelyen Krisztus végigment. Mások azt mondják, hogy sokféle út van, és mindegyik oda vezet. De fel kell tennünk a kérdést. Miért annyira fontos a Krisztus követés mikéntje? Nem elég Krisztusnak az, hogy így vagy úgy, de követjük őt?
1: Ezzel kiegészíteném azt, amit az egyik ismerősöm elmondott nekem, és pedig azt, hogy hát tudod, minden út Isten országába vezet. Vannak, akik választják a hegyre Isten országába vezető útat, a meredekebbi részét, egyből lentről fölfele akarnak feljutni. Mások vállalják körbe szerpentinesen, szépen körbejárva a hegyet, de a cél ugyanaz, és mindenki oda fog jutni. Na most szeretném, hogyha egy fontos dolgot jegyeznénk meg abból, amit mondtál, és pedig azt, hogy Krisztus követés. Hogyha ezt a kifejezést akarjuk használni, akkor szerintem, vagy Krisztus követői akarunk lenni, akkor csak egy út létezik. Nincs több út Isten országa felé. Nincs a szerpentines út, nincs a meredek út, hanem egyetlen egy út. És ez az az út, amelyen az Úr Jézus Krisztus már előttünk végig haladt. Jézus előttünk kitaposott nekünk egy útat, egy ösvényt hagyott, és ezen az úton az ő nyomdokain járhatunk. Szerintem, az én véleményem az, hogy a legbiztosabb út Isten országa felé az, amelyen Jézus Krisztus előttünk végigjárt. Hogyha mi próbálunk ilyen kisebb kerülőket, kisebb mellékútakat saját magunknak, azért, hogy esetleg valamivel könnyebbé tegyük, de gyakorlatilag nehezebbé tesszük az üdvösség útját, de úgy gondoljuk, hogy ezzel megkönnyítjük, ez nem a krisztusi út. Nekünk erre az útra kell rátérnünk, amely a Krisztus követésnek az egyetlen útja. Ezen tudunk végighaladni rajta. Nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy az, hogy milyen úton követjük. Nem mindegy az, hogy mikor követjük az Úr Jézus Krisztust. Mármint életünkre gondolunk. Eljön egy idő, amikor lezárulhat számunkra kegyelem idő. Nem tudjuk, hogy mikor érjük meg életünk végét. Éppen ezért ma, amikor a krisztusi üzenet hangzik, hogy járjunk azon az úton, amely Isten országa felé vezet, és amelyen Jézus Krisztus előttünk eljutott Isten országába. Nekünk is ezen az úton kell mennünk. És hiszem azt, hogy a Krisztus nyomdokain való járás az egyedüli bizonyosságunk, hogy jó úton járunk.
0: A rádió hallgatók nevében felteszem a kérdést, amelyet feltettek a pünkösdi igehallgatók is. Mit cselekedjek, atyám fia?
1: Röviden szeretném megfogalmazni, mit cselekedjél, mit cselekedjünk mindannyian. 1. Fedezzük fel Isten ígéből a krisztusi útat. Ez az első lépés. Imában, imádkozó lelkülettel forduljunk Istenhez, hogy értesse meg velünk, mi az, melyik ez az út, hogyan kell járnunk Krisztus nyomdokain. Miután Isten ígéből felfedezzük, következik a harmadik lépés, és pedig az, hogy tiszteletbe tartjuk, és egyszerűen járjunk, haladjunk azon az úton, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk haladt. Amikor a bizonyos tanításokat ad nekünk, amikor felvilágosít bennünket az ő ígéjéből, akkor ne vegyük azt úgy, mint egy jó tanács, de amely elfogadható, vagy visszautasítható. Hanem egyszerűen, ha Krisztus mondja, Isten ígéből fedeztük fel, fogadjuk el, tegyük életünk elvévé, és úgy tegyünk, úgy éljünk, gyakorlatilag ezt jelenti, azon az úton járni, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk járt. És hogyha ezt cselekedjük, apropó, ami a kérdést illeti, mit cselekedjek, ezt kell cselekedjük. Amit Krisztus mondott, én mondhatnák sok mindent. buzdíthatnám a rádió hallgatókat is, vagy éppen téged is, vagy te engem, hogy különböző útakon járjunk. Egyre buzdíthatjuk egymást, hogy cselekedjük. Járjuk azt az útat, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk végighaladt. Ez az egyetlen biztosíték számunkra.
0: Végül pedig egy személyes kérdés, te miért választottad Krisztust?
1: Semmiképpen nem azért, mert így születtem, nem. Nem azért, mert az én szüleim is esetleg Krisztust követték, nem ezért. Személyes meggyőződés. Isten ígéből fedeztem fel a krisztusi útat, és ezt az ígét szeretem, ezt az ígét akarom megtartani, igyekszem, lehet, hogy nem mindig sikerül, Sátán csapdái számomra is érvényesek, és sokszor belebotlok, de egy biztos, hogy akarom megismerni az Úr akaratát, járni akarok rajta. És szeretném azt, hogy ezen az egy úton, amely Krisztus nyomdokain halad, az örökkévalóságig, ezen az úton haladjak végig. És ezt tiszta szívből kívánom minden kedves rádióhallgatónak, mindenkinek, akinek a szívében ott van a vágy, hogy megismerje Krisztus akaratát, hogy ezen az úton járjon, és kívánom, hogy eljussunk mindnyájan Isten országába.
0: Kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg téged, és mindannyiunkat. Köszönöm. Ebben a törekvésünkben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Szeretettel.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De igen. Az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni. Meg hogyha nem beszélve a divatirányzatokról, hogyha megnézzük a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó. Elég aggasztó.
1: Igen, elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy
1: igen,
2: minden.
1: Igen,
2: nem
1: igen.
2: Erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen,
1: vagy,
2: teljesen őrült.
1: Vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra.
2: Mindenféle
1: tehát
2: másra.
1: Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot,
2: igen.
1: Azonban keresztény álláspontot tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: majd
1: tegyük.
2: Mindenki eldönti, hogy
1: igen,
2: mi lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arról vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van igazunk, az hitünk szerint persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők, nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörök.
1: Azt gondolom, hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia, igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyját. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető, igen. Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a futószámokban, gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munkakörökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek,
2: igen.
1: De ha egy nő szül, mert hogy biológia lőgőképes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindet, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett gyakorlatilag 3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrier útja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatérve.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ezt például nagyon jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog.
1: Igen.
2: Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen. Van, aki inkább a karriert választja helyette.
1: Igen.
2: Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja
1: igen,
2: ki.
1: Igen,
2: és
1: igen.
2: Ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlőtődjön. nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női szereplők.
1: Igen, ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan, nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Igen, minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozol, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen, igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri
1: igen,
2: munka, ezek mást.
1: Hát az egyébként, hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egy legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, hogy tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre azzal, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból, kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen nő, és ez én is keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elérősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jut eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában. Tehát, hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ez nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és alapvetően ettől függ. Igen, tehát azért ma, ne felejtsük el, még mindig férfi uralom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfi Uralom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfi uralom, de igen, ma is alapvetően férfi uralomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években, gyereknek ő rá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy ez egy kiegyensúlyozott és tökéletes iránymutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólon, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, tehát ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen, ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők, de ez nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért, amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az, nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek, és úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk, tökéletesek emberek.
1: Ketten így tudunk, vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követet mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték, ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport mindig, minimum a tanítványok általában, de ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, de nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja magához. A tanítványok személyre is vetik, hogy hát te például a gyerekeket miért engeded magadhoz. Jézus teljesen egyértelmű, azt mondja, hogy övék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen, és így tudunk teljes életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, ami teremtőnket.

A természet tanulmányozása. Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged, és a tenger halai is elbeszélik neked. Olvashatjuk Jób könyvének 12. fejezetében, a 8. versben. Krisztus gyermek és ifjúkora szerény körülmények között telt. Olyan viszonyok között, melyek kedveztek egy egészséges szervezet fejlődésének. Élete nagy részét a szabad levegőn töltötte. A patakok tiszta vizét itta, és a kertek gyümölcsét ette. Meredek hegyi ösvényeken és Názáret utcáin haladt végig, amint oda-vissza járt otthona és munka végzésének helye között. Örömmel hallgatta a madarak változatos énekét, melyen a teremtőt dicsérték. Gyönyörűségét lelte a virágok szépségében, melyek a mezőt borították. Újjongva csodálta az egek dicsőségét, a nap, a hold és a csillagok káprázatosságát, és áhítattal tekintett a felkelő, majd lenyugvó napra. A természet könyve nyitva állt előtte, és ő örömmel tanulta annak leckéit. A mozdíthatatlan halmok és olajfaligetek voltak kedvelt helyei, ahol atyával érintkezett. Telve volt isteni bölcsességgel, és a természet tanulmányozása, valamint az Istennel való kapcsolaton való elmélkedés által szellemi erői megerősödtek. A világ megváltója fel és alá járt a dombokon és hegyeken, a nagy síkságtól a völgyekig. Élvezte a természet szépséges látványát. Gyönyörködött a mezők virágaiban és az égi madarak énekében, miközben hangja az ő boldog dalukkal egyesülve zengett dicséneket. Krisztus életében, gyermekségében és ifjúkorában tanítás rejlik a mai fiatalok számára. Krisztus a mi példaképünk, és jól tesszük, ha ifjúkorunkban Istenről elmélkedünk a természet dolgain keresztül, keze alkotásaiban tanulmányozva jellemét. Az elme megerősödik Isten megismerése által, amint kiolvassuk jellemtulajdonságait alkotásain keresztül. Amint a természet dolgainak szépségét és nagyszerű voltát szemléljük, szeretet ébred bennünk Isten iránt. Lelkünk új életre kell, mert csodás alkotásain keresztül kapcsolatba kerülünk a végtelennel.

közösségben Istennel. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott, írja Máté evangéliumának 14. fejezetében a 23. igevers. Krisztus ereje az imádságban volt. Krisztus visszavonult a világtól a ligetekbe és hegyekbe, kizárva maga elől minden mást. Egyedül volt atyával. Erős buzgósággal öntötte ki lelkéből könyörgéseit, és lelke minden erejével a végtelen kezébe kapaszkodott. Amikor újabb, nagy próbatételek környékezték meg, visszavonult a hegyek magányába, és az egész éjszakát imádságban töltötte mennyei atyával. Mivel Krisztus mindenben a példaképünk, ezért, ha követjük példáját a buzgó, álhatatos imában, kérve Istentől, hogy adja nekünk az ő erejét, aki sohasem engedett Sátán kísértéseinek, és ellenállunk a gonosz ellenség fondorlatainak, akkor nem fog legyőzni bennünket. Ezen vészterhes utolsó napokban a fiatalok egyetlen biztonságát a folyton erősödő éberség és imádság jelenti. Azt a fiatalt, aki örömét leli Isten igéje olvasásában és az imádság alkalmaiban, folytonosan felfrissítik az élet forrásának folyamai. Magas szintű erkölcsi kiválóságra és olyan széleskörű gondolkodásra tesz szert, melyet mások nem érthetnek. Az Istennel való kapcsolat helyes gondolatokat, nemes szándékokat, az igazság tiszta megértését és magas célkitűzéseket von maga után. Akik ilyen kapcsolatot ápolnak Istennel, azokat az Úr fiainak és leányainak ismeri el. Egyre magasabbra és magasabbra jutnak, egyre tisztábban látják Isten és az örökké valóság dolgait, míg nem az Úr a világosság és bölcsesség közvetítőivé teszi őket a világ számára. Az Istenhez való imádkozás ereje felkészít minket napi feladataink elvégzésére. Hatalmas erő rejlik az imádságban. A nagy ellenség folyton azon munkálkodik, hogy távol tartsa a bajba jutott lelket Istentől. A legalázatosabb szent sóhajtása a menny felé nagyobb félelmet kelt Sátánban, mint kormányzatok és királyok rendeletei. Így hát, sóhajtsunk és imádkozzunk a menny felé. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében a 2025-ös év évvégi imaheti első alkalmat követik. Boldog szombatot kívánok minden kedves nézőnek! Isten az ő munkájától megpihent a teremtés végén, és megáldotta, valamint megszentelt a szombatnak napját. Így mi is azt tesszük szombatnapon. Hamar eltelt ez az év.

küldetést végzett magáért, majd a népért, és a már megvallott és megbocsátott bűnöket ráolvasta Azázel bakjára, és ezzel felszabadította a templomot a bűnök terhe alól, így a templom megtisztult. Persze ott volt az Úrért való bak is, amit meg kellett áldozni, így nyert igazából bűnbocsánatot és bűntörlést a nép. A Dániel könyve 8. fejezet 14. verse alapján 2300 estve és reggel és azután kiderül, azaz megtisztítették a szent hely ígérete Jézus szolgálatában teljesedett 1844-ben, amikor a vizsgálati ítélet alkalmával a mennyei templomban maga Jézus Krisztus jár közbe érettünk, hogy a megvallott bűneinket megbocsássa és végül azokat eltörője. A bűnök megbocsátása és eltörlése között azonban nagy különbség van, mert Isten Jézus Krisztusban nem csak megbocsátani akarja bűneinket, hanem meg is akar változtatni, bűneinket el is akarja venni, el akarja törölni. Amikor Jézus ezt a munkát elvégzi a földön, és a népe megtisztul a bűnöktől, tökéletességét tulajdonítja népének, és akkor el is pecsételi, és következik az eljövetele. Ezen a héten újból ezért a lelki munkáért elmélkedünk, és imádkozunk Isten előtt estéről estére. Szeretettel várom minden este a következő egy héten át a lelki üzenetek meghallgatására, egyházunk különböző lelkészeinek előadásában. Ma este együtt fogunk elmélkedni arról, hogy mit jelent felkészülni és odaszentelődni Jézus dicsőséges második eljövetelére.

Egyre többen beszélnek arról, hogy a Földünkön az életkörülmények ellehetetlenednek, mivel az ember kizsákmányolja a természetet, a Föld erőforrásait. Sőt, nem csak hogy kizsákmányolja, hanem tönkre is teszi, szennyezi, írtja és pusztítja rajta levő élővilágot. Az Independent weboldal folyóirat szerint a szélsőséges időjárási események, az aszály, az erdőtüzek, a viharok gyorsabb ütemben növelhetik az ökoszisztémák összeomlásának kockázatát, mint korábban várták. Ha az Antarktisz vagy a Grönland jégsapka részben összeomlik, az jelentős tengerszint emelkedéssel járhat, ami hosszú távon nagyon súlyos következményekkel bír. Grönland teljes olvadása kb. 7 méter emelkedést jelent, a vízszínnél Antarktisz teljes olvadása 58 méter emelkedést jelent. A tengerparti nagyvárosok így eláradnak, mint New York, London vagy Rotterdam, és sorolhatnánk a nagyvárosok sorát. A tengerparti infrastruktúrák, mint a kikötők, repülőtérek, autópályák megszűnnek, vagy milliárdos átalakítás szükséges ahhoz, hogy túléljék ezt a vízszint emelkedést. Alacsony fekvésű országok részben el is tűnhetnek, mint Banglades, Hollandia, Maldív-szigetek. Így várhatók majd a tartós aszályok, egyes térségekben extrém esőzések és áradások, máshol ciklonok és hurrikánok erősödése. Európa időjárási instabilitása egyre inkább érezhetőbb. A korallzátonyok különösen veszélyeztetettek, hiszen az óceánok hőmérsékletének emelkedése már olyan mértékű, hogy sok korallrendszer nem tud regenerálódni, életben maradni. A folyamatok egymásra is hatnak. Ha az egyik rendszer átlépi a fordulópontot, az másik rendszerre is kihat, növelve a további súlyos változások esélyét. A National Geographic cikkében klímaszakértők már bolygószintű vészhelyzetről beszélnek, ha bizonyos kritikus rendszerhatárokat átlépünk, és több rendszer már piros zónában van, tehát nincs garancia arra, hogy vissza lehetne fordítani a folyamatot, legfeljebb lassítani. Földünkön azonban az élet nem a természeti katasztrófák által áll meg, hanem Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelével következik be egy fordulópont változás. A Jelenések könyve első fejezet 7. versében olvassuk: íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik által szegeztik is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége, úgy van. Ámen. Milyen időkben élünk? Mindennapjainkat a zsúfolt élet jellemzi. Egyre inkább betáblázzuk életünket, teljesíteni kell a mindennapi szükségleteket és igényeket, és azt látjuk, hogy az időnk fogytán van. A napok úgy telnek, mint az évek úgy telnek, mintha az élet járna le. De milyen irányba haladunk az idő múlásával? Mit mond a Biblia az időről, melyben mi élünk? A Jelenések könyvében olvassuk azt, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásának beszédét, és megtartják azokat, amelyek irattak abban, mert az idő közel van. Ugyancsak azt olvassuk, azt mondja az ige, be ne pecsételd e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. De milyen idő van közel? Jakab apostol az ő levele 5. fejezet 8. versében azt mondja, legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. És maga Jézus mondja a Máté evangélium 24. fejezet 44. versében, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Tehát Jézus eljövetele ekkor a földi idő lejár, és akkor valami végképp lezárul, és ez nem más, mint az életünk felett az idő, a kegyelmi idő. Erről a Jelenések könyvében így olvasunk, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is.
Imaheti tanulmányunk nyitó üzenete odaszentelődésre és felkészülődésre szólít fel, hogy készen legyünk Jézus második eljövetelére. De hogyan? És most hívom meg a kedves televízió nézőket, hogy olvassuk fel az alapigét, amellyel foglalkozni fogunk a következő percekben, és megtaláljuk a Római Levél 13. fejezet 11. versétől egészen a 14. versig, ahol az ige így szól. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelget. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hadd vizsgáljuk meg ezeket az ígéket, és az ige szolgálat igazából ennek az alapigének az elemzéséről fog szólni. Az első gondolat, hogy tudván az időt. Milyen időben is élünk? Ugye Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtti időszakban vagyunk mi. És a Biblia nagy időhöz kötött proféciái beteljesedtek. Például a Dániel könyve 9. fejezetében a 77 proféciája, amely a zsidó nemzet feletti kegyelemről szól, és az ők életükről, Jézus Krisztus előtt 457-től, és Krisztus után 34-ig terjedő időszakról van szó. Aztán ebbe belefoglaltatik Jézus Krisztus testet öltése és a Golgotai áldozata. De itt van a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található nagy proféciai táblázat, a 2300 éves profécia, mely Krisztus előtt 457-től és Krisztus után 1844-ig tartott. Ebben az időszakban, ennek az időszaknak a végén, 1844-ben Jézus Krisztus mennyekben értünk végzett szolgálatának folytatásáról van szó, amiben egy másik szakaszt kezd el, ami a vizsgálati ítéletet jelenti. Aztán beszélhetünk Ellen Goodwight szolgálatának kezdetéről és a profétaság ajándékának megnyilvánulásáról. Olvasunk erről a Jelenések könyve 12. fejezetében, a Joel proféta könyve 2. fejezetében. Aztán olvasunk Jézus eljövetele előtti jelekről, égi jelenségekről a Máté evangélium a 24. fejezetében. Részletezem ezt a részt. 1755. november 1-én a lisszaboni földrengés, mely érezhető volt Európában, Afrikában, Amerikában. A földrengés 9-es erősséghez közeli lehetett. A város szinte teljesen leégett a több napig tartó tűzvészben. A háromszoros csapás, földrengés, tűz és cunami miatt sok áldozat eltűnt, nem számolták meg, nem tudták megszámolni, 30 ezer és 50 ezer halottra tehető, a város lakosságának kb. 40%-a tűnhetett el. Aztán egy másik égi jelenség 1780. május 19-én a napelsötétetés, Dark Day, egy híres természeti jelenség volt Észak-Amerikában. New Englandban volt tapasztalható a leginkább, nappal 10 órától másnap éjszakáig Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine és Kentucky, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio területén volt ez látható. 1883. november 13. csillaghullás Kanadától Mexikóig, az Atlanti-óceántól egészen a Csendes-óceánig 50 ezer csillag is hullhatott óránként. Az égi jelenségeknek azért van jelentőségük, mert sem addig, sem azután ilyen mértékű, erejű és terjedelmű földrengés, csillaghullás és napelsötétedés nem volt tapasztalható. Az akkori újságok nem csak meteorológiai vagy tudományos szempontból számoltak be róla, hanem sok ember apokaliptikus értelmezést is láttak benne. Sokan úgy értették, hogy az ítélet napja közeleg, és valójában a Máté evangélium 24. fejezetében erről Jézus Krisztus beszámolt. De más
beteljesedésekről is Jézus Krisztus szólt a Máté Evangélium 24. fejezetében, amelynek tanúi vagyunk mi magunk, például a 14. versben az evangélium hirdetése az egész világon, és akkor jön el a vég, mondja az Úr Jézus. Vagy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Az ige azt mondja, tudván az időt, tehát ilyen időkben élünk ma, ez a mindennapi élethelyzet. Mit tegyünk? És az igéből azt olvastuk, az álomból serkenjünk fel. De milyen álomból kell felserkenni? És talán a tíz szűz példázatára, ha emlékezünk, a Máté Evangélium 25. fejezetében, ott elmondja, hogy a szűzek várakoznak a vőlegényre. Tíz szűzről van szó, az öt okos szűz olajat gyűjtött magának, az öt balga pedig elaludt, elmulasztotta azt, hogy olajat gyűjtsön. És az olaj a Szent Igében az a Szentlélek Isten szimbolizálja. Az álom az ebben az életben való elmerülést jelenti, az Istentől való elfordulást, az Isten nélküli életet tehát. Aki alszik, lemarad az életről, az örök életről. Így a lelki értelemben tett alvás a világ értékrendje szerinti életet jelenti. És azt mondja az ige, serkenjünk fel tehát az álomból, éljük azok szerinti értékek szerint, amelyek Isten keresésével és megtalálásával, együtt élésével járnak. Szerezzünk olajat. Keressük Istent és az ő tanácsát naponta. Döntsük el, hogy tanácsai szerint akarunk élni és járni. Ne önző életre törekedjünk, hanem legyen fontos más is. Tegyünk másokért is, szolgáljunk a közösségeinkben. Miért is? Azért, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Mert az idő telik. Jézus Krisztust nem csak megismertük, vele már tapasztalatot is kellett szerezzünk. Így közelebb van már hozzánk Isten országa. Eljött annak az ideje, hogy ne csak az evangéliumot halljuk meg, amely szeretettel és kegyelemmel meggyőz az evangéliumnak ezt a részét, hanem azt is, ami tanít, ami megfed bűneinkről. Ami arra ösztönöz, hogy segítséget kérjünk Jézus Krisztustól bűneink bocsánatára. Ilyen értelemben az üdvösség nem csak azért van közelebb hozzánk, mert Jézus Krisztus eljövetele közelebb van földünk történelmében, hanem azért is, mert Jézusnak hatása van életünkre. Ő üdvözített, és életünket megváltoztatta. Így tehát el kell jöjjön az az idő, amikor nem csak a tej eledellel táplálkozunk, hanem amikor az erős eledelt el tudjuk fogyasztani. Amikor megértjük, az erős eledel ezt is jelenti, hogy inkább mi bocsássunk meg, mint megsértődjünk. Amikor ráérzünk arra, hogy inkább mi nézzünk el másoknak, és ne nekünk kelljen elnézni. Nagy dolgok ezek. Az ige azt mondja, az éjszaka elmúlt. Amikor Jézus születését bejelentették, az angyaloknak akkor a pásztorok hatalmas világosságba borultak, és a vidék hatalmas világosságba borult, a bölcsek, az égen megjelenő csillagok seregétől újból világosságba borultak, és világosság által találták meg Jézust. Erről a világosságról ír János, a János Evangélium első fejezet 9. versében. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. Majd a 8. fejezet 12. versben ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Földünk történelmében Jézus születésével véget ért a sötétség. Aztán a reformáció idejében láthattuk, amikor elkezdték fordítani a Szentigét, a Bibliát különböző nyelvekre, még inkább. De mit tettek az emberek? János evangéliumában így olvasunk erről. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt.
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. A felolvasott alapigében a következő gondolat az, hogy mindezeket tudva és megértve vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyverét, vagy fegyvereit. A sötétségnek cselekedeteit nem kell bemutatni, mert mind ismerjük azokat. Ismerjük bűnös természetünket, életünket. Ismerjük és tudjuk azt, hogy milyen az ember Isten nélkül. Megromlott, bűnös életünkről így ír az ige, és több ige verset idéznék, Példabeszédek könyve 6. fejezetében, e 6 dolgot gyűlöli az Úr, és a 7 dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. Pál apostol így fogalmaz a Galáciabeliekhez írott levélben. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak. Melyek ezek? Házasságtörés, paráznosság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések. De ott van a versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és mindezekhez hasonlók, melyekről mondja Pál apostol, előre megmondom nektek, amiképpen már ezelőtt is megmondtam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a római levélben ezt olvassuk az első fejezetben, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, ezért Isten méltatlan gondolkozásra adta őket, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Tele is vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszassággal, irigységgel, gyilkossággal, versengéssel és álnoksággal, rossz indulattal. Pletykálkodók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevéje, kérkedők, a rosszban mesterkedők, szüleik iránt engedetlenek, érthetetlenek, szószegők, szeretetlenek, irgalmatlanok. Ezek ugyan ismerik Isten végzését, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nem csak megteszik, hanem egyetértenek azokkal, akik ezeket gyakorolják. Jézus azt mondja, Márk evangélium 7. fejezetében olvassuk, mert onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznosságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Hogyan védekezhetünk mindezek ellen, a bűnök ellen? Azt mondja az ige, öltsétek fel a világosság fegyvereit. Ugye a világosságot megértettük, hogy az Jézus Krisztust jelképezi. De ha fegyverről és fegyverekről van szó, akkor az igében, a Szent igében a következő versek utalnak a fegyverek magyarázatára, az Efézusi levél 6. fejezet 11. versétől. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, és mondja itt a fegyverzetet. Körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Arról olvastunk, hogy Istennek minden fegyverét használni kell, hogy megállhassunk
Körülövezvén derekunkat igaz lelkűséggel. Igaz, mert a derék a testnek központi ereje. Az állóképessége a testnek onnan származik. Az igazságnak melvasába, amely az alapvető szervek védelmét jelenti, a szív, a tüdő, és ezeket igazságba kell öltöztetni, és védeni kell azzal. A láb, azt mondja, a lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, azaz, hogy milyen irányba vezetjük életünket, hogy milyen hangulatba éljük mindennapjainkat. De ott van a hitnek pajzsa, milyen hittel rendelkezünk, az üdvösség sisakja, hogy miről reménykedünk, miről gondolkodunk, mi a mi jövőbeli reménységünk. És végül ott van a léleknek kardja, amely az Isten beszéde, meg is adja Pál apostol a magyarázatot a lélek kardjához, hogy az Isten beszéde. És erről a zsidókhoz írt levélben, Pál apostol így szól, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. És elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velüknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat és a szíveknek indulatait. Mert az ige tanít, és a lelkünkben rámutat, ha hazudunk, ha csaltunk, ha átvertünk valakit, ha valakit kibeszéltünk, ha hűtlenekké váltunk Istenhez bármiben is. Nem csak a cselekedeteinket ítéli el bennünk, mert a cselekedetek azok láthatóak, megnyilvánulásainkban, bárki kiértékelheti. Isten azonban mélyebbre lát, azt mondja, gondolatainkat, szívünknek indulatait, a képesség az, hogy mit szeretnénk tenni, ezeket Isten mind látja és megítéli. Itt tehát az ige arra hív fel bennünket, hogy mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, olvastuk az alapigében. Kik járnak nappal és ékesen? Hát akik becsülettel és tisztán járnak. És ez a becsületesség nem csak a külsőségekben nyilvánul meg, a mindennapi élet dolgaiban, abban is, de az, ami az ember gondolkodásában, meggyőződésében megvalósul, lehetetlen, hogy a külső látható életben ne legyen látható. Ezért természetes dolog, hogy az ékesen járás, nem dobzódásokban, féktelen és mértéktelen életmódban, nem részegségekben, azaz tartózkodásról van itt szó, az alkoholtól, a kicsapongó életből, nem bujálkodásban, azaz elutasítani a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, nem feslettségekben, azaz nem zűlött, erkölcsileg leromlott életet jelent, nem is versengésekben és irigységben élni, hanem egy tiszta életet mindezek nélkül. És feltevődik a kérdés, hogy kik tudnak és kik járnak nappal és ékesen egy ilyen életet mindezek nélkül? Hát az igaz, mondja, akik becsülettel és tisztán járnak, de lelki értelemben kik járhatnak nappal, becsülettel és tisztán? És a válasz a felolvasott ige rész utolsó gondolatában van, Római Levél 13. fejezet 14. verse. Hanem öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Mit jelent felölteni az Úr Jézus Krisztust? Felöltözni csak az akar, aki mezítelennek érzi és tudja magát. A Laodicei gyülekezetnek így ír János, János jelenések könyve 3. fejezetében, mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak, a mezítelen. Laodicea egy város volt, egy valós város Pál apostol idejében, Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén. A város a bibliai időkben nagyon gazdag volt. A kereskedelem és bankélet egyik központja. Híres volt a fekete gyapjúról, orvosi iskola működött benne, szemgyógyító kenőcsöt állítottak elő. A történészek és a források szerint
Krisztus után 60-ban Laodicea súlyos földrengés szenvedett el, a város leégett. A római császár Néró anyagi támogatást ajánlott fel a város újjáépítésére. A laodiceaiak azonban visszautasították Néró pénzügyi segítségét, és saját erejükből építették újjá a várost. Ez nagyban hozzájárult a város hírnevéhez. Rendkívül gazdag volt, önálló, és büszke volt arra, hogy Róma nélkül is képes volt talpra állni. Ebben az értelemben háttér magyarázat Jézus Krisztus szavaira, ami a Jelenések könyve 3. fejezetében csendült fel. Egy gazdag, önelégült, de lelki értelemben vak és mezítelen gyülekezet. Laodicea vizét Hierapolis városából, a mai Pamukkaléból nyerte, 10 kilométerre Laodiceától. A híres fehér méztufa teraszok között 50 és 9 fokos gyógyvíz tört fel. Ezt a vizet kőcsatornákon keresztül vezették Laodiceába. Útközben azonban a víz lehűlt, és Laodiceába érve langyos, ásványokkal telített, kellemetlen ízű vizet tudtak használni. Ezért írja az ige, sem hideg, sem forró, azaz langyos. A Jelenések könyvében a laodicei gyülekezet lelki értelemben egy valós, akkoriban Laodiceában élő lelki közösség állapotát mutatja be, de Jézus eljövetel előtti kereszténység lelki állapotára is utal és bemutatja. Mert mit is gondol ma magáról az ember? Lelki értelemben is gazdag, nincs szüksége Istenre, megoldja a lelki problémáit. Vannak pszichológusok, tanácsadók, csak éppen az ige magyarázatra nincs szükség. Nincs semmire sem szükség, őket ne tanítsák, ne oktassák ki, még a Bibliával sem. És elmondja a kijelentés, hogy valójában nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak és a vezitelem. Lelki értelemben ez a Krisztus nélküli állapot. A bűnök terhe alatt szenvedő büszke ember. Jézus azt mondja a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. A mezítelenség, a rúdság az ember szégyene, bűne. Ezt az állapotot, ami természetünknél fogva adott a bűneset után, egyedül és csak is Jézus tudja elvenni. Ezért mondja Pál apostol, hanem öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust. Hogyan? A megtéréssel. És a megtérésnek megvannak ezek a lépcsőfokai az életünkben. A laodiceabeliek nagy bűne felett az volt a még nagyobb bűn, hogy nem látták be bűnösségüket. Az első dolog az életünkben a bűnös voltunk beismerése. A csodálatos halfogás alkalmával Péter rádöbbent Jézus isteni mi voltára, szentségére és saját érdemtelenségére, bűnösségére. És így szólt az Úr Jézushoz Péter, Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, ezt mondta, eredj el én tőlem, mert bűnös ember vagyok én, Uram. Tehát ismerjük el bűnösségünket, aztán fájlaljuk bűnünket, és bánjuk azt meg. Ha őszinte felismerés van, akkor fáj az az állapot, amiben vagyunk. Jeremiás így ír el erről a 31. fejezet 19. versében, mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Aztán ott van a bűn megvallása. Ettől szabadulni kell. Akarnunk kell szabadulni tőle. És azt mondja János apostol az ő levele első fejezet 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ezek után a bűn elvetése következik, hiszen nem akarunk egy ilyen bűnös életet a továbbiakban is élni. És így ír a Példabeszédek könyve 28. fejezetében az ige, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.
És itt van az utolsó gondolat. Következik önmagunk átadása Istennek. Oda szenteljük magunkat Istennek, mert mindezek után, azt mondja Pál apostol, kérlek azért titeket, atyámfia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Minden az Úr Jézus Krisztusban valósulhat meg. Őt felöltözve valósulhat meg a mi életünkben a megújulás, az odaszentelődés, a felkészülés az ő eljövetelére. Semmi emberi erő, semmi emberi hozzájárulás. Természetesen az ember azt látja, hogy ő valaki, hogy ő nagy, hogy ő erős, hogy ő képes megoldani problémáit a hétköznapokban, a gyakorlati életben, a lelki dolgait. Nem tudjuk megoldani. Egyetlen egy megoldásunk van. A János Evangélium a 3. fejezet 16. versében a Biblia alapigéje, alapszövege azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit kell elhiggyen az ember Jézus Krisztusban? Hogy bűnei megbocsátatnak, hogy bűneit elveszi, hogy megtisztítja életét a bűnöktől. Sőt, mi több, Jézus az ő eljövetele előtt, mikor kilép a szentek szentjéből, és befejezi az ő mennyei munkáját, a vizsgálati ítéletet, amikor elhangzik az, aki szent, legyen szent ezután is, aki fertelmes, maradjon fertelmes ezután is, Jézus Krisztus elpecsételi az övéit, és az övéinek, az elpecsételteknek tulajdonítja az ő tökéletességét, az ő szentségét, az ő tisztaságát. Hiszed-e ezt? Ha igen, megtörténik életedben az odaszentelődés, a felkészülés Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Isten segítsen meg erre bennünket, hogy ez egy valóság legyen mindannyiunk életében. Amen. Imádkozzunk. Mennyekben lakozó jó édesatyánk, te, aki teremtettél bennünket, és Jézus Krisztusban megváltottál bennünket, áldunk és magasztalunk ma este az Úr Jézus Krisztusért, aki által nem csak hogy lehet, hanem van örök életünk. Bűneinkkel jövünk hozzád, drága megváltó Úrunk, kérünk, bocsásd meg azokat, töröld el azokat, és segíts meg abban, hogy benned egy tiszta életet tudjunk élni, hogy odaszentelődjünk, hogy felkészüljünk az eljövetelre, amely oly közel van. Látjuk az időket, melyekben élünk, kérünk, ébresz fel abból az álomból, amely ennek a világnak az elfoglaltsága, és adjad, hogy lelkiképpen tudjunk gondolkodni. Oda szenteljük életünket, te neked, mennyekben lakozó édesatyánk. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki által ezt megteszed. Ezért imádkozunk önmagunkért, imádkozunk a kedves televízió nézőkért, akik otthonról követnek bennünket. Talán betegségben, öregségben, ágyaikból, családjukból, különböző gondjaikból, problémájukból, amelyek lehetnek anyagiak, konfliktus helyzetűek, és meg annyi más dolog, amely terheli a hívő közösség életét. Kérjük áldásodat minden egyes kedves televízió nézőre, és hozz megoldást életükbe, életünkbe. Az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az idők, amelyekben élünk, tagadhatatlanul arról beszélnek, hogy valami nagy dolog fog történni. Ez nem a világ béke, nem világ összeomlás, hanem Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele. Erre az alkalomra egyedül Jézus vére által tudunk felkészülni, elfogadva áldozatát, megvalva bűneinket, és egy megváltozott, odaszentelt életet élve. Isten segítsen meg erre az ő fia által. Várom önöket holnap este is, az imaheti alkalom második üzenetének meghallgatására, de egész héten szeretettel várjuk önöket a magyar adásidőben. További békés szombatot kívánok!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennek.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. És amiről szeretnék beszélni, az egy kicsit nagy falat lesz, hiszen az adventista életmód kutatás több mint 50 évre tekint vissza, és ebben az 50 évben több mint 300 tudományos közleményt közöltek azzal kapcsolatban, hogy az adventisták életmódján keresztül mennyi mindent tudunk megérteni az egészséges életmód és az élettartam kapcsolatában. A konferenciának az egyik alap gondolatát a National Geographic cikk hozta, aminek az volt a mottója, hogy a hosszú élet titka, és hát több népcsoportot mutat be, itt éppen egy Szardínia szigetén élő embert mutat be, aki 103 éves, és mint látjuk, igen, jó erőben van, egy csákányt fog, és nem csak azért, mert azon tud támaszkodni, hanem valóban aktív munkát végeznek. És be is mutat ez a cikk egy adventista asszonyt, egy bizonyos Lydia Newtont, aki, amint a tortáján látható, a születésnapi tortáján, 2005-ben ünnepelte a 112. születésnapját, 1893-ban született, és hát habár látszik, hogy öreg, de ezen kívül más baja nincsen. A cikk leírja azt, hogy autót vezet, éppen lefényképezték-e, hogy a benzinkúton tankol, és beszámolnak arról, hogy a férjét a 75. házassági évfordulójukon vesztette el, tehát 75 évig éltek házasságban, a férje is közel 100 évet élt, és hát a mai napig aktív és boldogan, habár megöregedve, éli világát. Ez a három népcsoport, a szardíniaiak, az okinavai indiánok, illetve okinavai őslakosok, amely egy japán sziget lényegében, meg az adventisták, ahol a világon a legtöbb 100 éven fölüli ember található, milyen vonásoknak köszönhetik ezt a hosszú életet. Azt mondták a szardíniaiakról, és ez már is egy meglepő dolog lesz, hogy az egyik hosszú életük egyik titka valószínűleg az, hogy mértékkel isznak egy kis vörösbort. Ezen lehet sokat filozófálni. Aztán azt mondja, hogy megosztják a munkát házastársukkal, ez is egy fontos szempont. Tehát egy nagyon intenzív családi élet van. Egy speciális sajtot esznek, egy pecorino nevű sajtot, ami omega-3 zsírsavakat tartalmaz, és nagyon előnyös a koszorúér és egyéb érrendszeri betegségek megakadályozásában. Az okinavai őslakosokról azt mondják, hogy a hosszú életük titka valószínűleg abban rejlik, hogy ragaszkodnak a barátaikhoz, tehát komoly kapcsolataik vannak. Érdekes megfigyelés, hogy kis adagokban étkeznek, tehát nem, úgymond nem zabálnak, hanem mértékletesen esznek, és oda sorolták még, hogy céltudatosak, tehát konkrét célokért, meghatározott célokért élnek. Az adventistákról pedig azt mondták, hogy az egyik fő oka a hosszú életüknek, hogy diót, mogyorót és babot esznek. Nagyon fontosnak tartják, hogy megtartják a szombatot, tehát nyugalomnapot tartanak, van egy héten egy nap, amikor nem dolgoznak, van egy héten egy nap, amikor kikapcsolódnak a hétköznapi monotonitásból, és ehhez még hozzáteszik, hogy hívők is, tehát az adventistáknál úgy gondolja a tudományos világ is, hogy a hit, az Istenbe vetett hit önmagában megnyújtja az élettartamot, vagy hozzájárul ehhez. Középen van egy halmaz, ami mind a három népcsoportra igaz. Tehát mind a szardíniaiakra, mind a japánokra, mind pedig az adventistákra, és itt az szerepel, hogy egyrészt egyik népcsoport sem dohányzik, tehát nem dohányos életmódot folytatnak, nagyra tartják a családot, minden nap tevékenyek, tehát a munka szeretete ott van az életükben, társaságkedvelők, és ami még mind a három népcsoportra jellemző, hogy nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget és teljes kiörlésű gabonából készült élelmiszert esznek. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy meglepő lehet ezt kijelenteni, de úgy tűnik, hogy nem csak egyféle módon lehet sokáig élni. Tehát úgy tűnik, hogy kevés vörösborívással is lehet sokáig élni, persze az is igaz, hogy vörösborívás nélkül is lehet sokáig élni. A másik dolog viszont, hogy a hosszú élethez életmód szempontjából mindenképpen elengedhetetlenül fontos az, hogy ne dohányozzunk. Elengedhetetlenül fontos, hogy normális család életet éljünk, szeressük a munkánkat, legyenek barátaink, és nagyon fontos, hogy az étkezésünkben ott legyenek a vegetáriánus étrendi elemek. Ez mind a három népcsoportnál, akiknél nagyon sokáig élnek, ott van és jelentkezik. Ezek után szeretném végignézni azt, hogy az elmúlt 50 évben milyen felméréseket végeztek adventista körökben, és ezekből milyen tanulságokat vonhattunk le. Ahogy említettem, több mint 50 éves az adventista életmódkutatás. Az első közleményt 1954-ben közölték az adventista vegetáriánusokról az American Journal of Clinical Nutrition-ben, és utána ennek kapcsán elindultak azok a nagy kutató tanulmányok, amelyekben próbálták az életmód és a halálozás kapcsolatát pontosabban meghatározni. Az első tanulmány egy úgynevezett adventista halálozási tanulmány volt, amely 1958-tól 1966-ig tartott. Ebben mindegy 23 ezer embert vizsgáltak. A második ilyen tanulmány, ami az első adventista egészség tanulmány nevet kapta 1976 és 1988 között zajlott, ebben már 34 ezer embert vizsgáltak, és van egy második adventista egészség tanulmány, ami még most folyik, most jár a felénél, 2002-ben kezdődött, és 2011-ben lesz ennek vége, ebben pedig már 100 ezer ember bevonásával keresnek választ az életmód és az élettartam kapcsolatára. Nézzük meg, hogy ezeknek a tanulmányoknak, amelyek befejeződtek, mik voltak a legfontosabb megállapításai. Az adventista halálozási tanulmányban kimutatták azt, hogy a kaliforniai adventisták, hiszen ott végezték ezeket a tanulmányokat, ezzel nem árulok el azt hiszem nagy titkot, a kaliforniai adventisták több évvel élnek tovább, mint a nem adventisták.

katasztrófa, és ebbe a agyi érkatasztrófába tartoznak egyrészt azok az esetek, amikor az agyi érek elzáródnak, tehát egy klasszikus agytrombózis, agyembólia lép fel, és ebbe tartoznak azok az esetek is, amikor az agyi érek elszakadnak, és a klasszikus agyvérzés következik be. Tehát ezt manapság egy szóval, és hát egyáltalán nem magyarul szóval úgy szoktuk mondani, hogy stroke. És egyébként ezen kívül az összes rákok, tüdő, emésztőszervi, hólyag és veserákokban is lényegesen alacsonyabb volt már a 60-as években is az adventisták közötti halálozás. Az adventista egészségtanulmányban, az elsőben további megállapítások születtek, próbáltak számosítani, vagy számmal kifejező, hogy mennyivel élnek tovább az adventisták. Kimondták, hogy a férfiak 7,3 és a nők 4,4 évvel élnek tovább az adventisták között, mint a többi kaliforniai. Ebből adódott az, hogy sokáig azt mondtuk, hogy az adventisták 7 évvel tovább élnek, de ez nem igazán pontos, mert ez csak a férfiakra vonatkozott, a nőknél ez kevesebb. Ugyanakkor azt is kimutatták, hogy ha 5 egyszerű életviteli elemet beviszünk az életmódba, ez az 5 egyszerű életviteli elem a növényi étrend, a diófélék fogyasztása, a testmozgás, az elhízásnak az elkerülése és a nem dohányzó életmód, akkor ez akár 10 évvel is megnyújthatja az élettartamot. Ebben a tanulmányban azt is kimutatták, hogy egyértelmű, hogy a húsfogyasztás növeli a vastagbélrák kockázatát, és igazából az adventista életmód tanulmányoknak köszönhető az az általános felismerés, hogy a vastagbéldaganat az egyenes összefüggésben van a húsfogyasztással. Ellenben, hogyha sok hüvelyes teszünk és rosttartalmú ételt teszünk, akkor ez a kockázat jelentősen csökken. Azt is kimutatták ebben a tanulmányban, hogy a teljes kérlésű kenyér és a napi 5 pohár víz fogyasztása csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Erre a vízfogyasztásra majd még ki fogok térni a mai nap folyamán. És azt is kimutatták, hogy a paradicsom és a szójatej fogyasztás csökkenti a prostatarák kockázatát. A szójáról még fogunk kicsit beszélni. A paradicsom esetében pedig ma már azt is tudjuk, hogy akkor igazán hatásos a paradicsom, hogyha olajosan esszük, tehát az olívaolaj és a paradicsom együtt tökéletes védelmet nyújt, vagy legalábbis nagymértékben csökkenti a prostataráknak a kockázatát, mert a paradicsomban lévő anyag, a likopin olajos közegben nagyon jól szívódik fel, tehát ezért jó az olaszos tészták, amikor paradicsom szósz olívaolajjal van összekeverve, és ezt öntjük a tésztára, ez tökéletes védelmet nyújt ezekkel a betegségekkel szemben. És hogy miről szól a folyamatban lévő tanulmány, erről is ejtsünk néhány gondolatot. A most lévő tanulmányban kifejezetten a szójaételekre, a káciumra, a tejtermékre és az egyéb életmódbeli elemekre koncentrálnak, és keresik azt, hogy mi lehet a kapcsolat ezeknek az ételeknek, alkotóelemeknek, az emlő, prosztata, vastagbélrákkal, a szívbetegséggel, a csontritkulással, cukorbetegséggel, az Alzheimer-kórral, az életminőséggel és az egészséges öregedéssel összefüggésben. Elég sok minden van itt felsorolva, és lényegében ezeknek egy részét már tisztáztuk, de sok minden van még, ami kérdőjeles, például a szója és a daganatoknak a kapcsolata, vagy például a tejtermékek fogyasztása és a daganatok kapcsolata, vagy egyáltalán az Alzheimer-kór megelőzhetőségének a kapcsolata. És felhívnám a figyelmet az egészséges öregedés gondolatára. Elsősorban mi az egészséges öregedésre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy 10 évvel tovább élsz, tehát nem gyógyszereken és nem lélegeztető készüléken szeretnénk 10 évvel tovább élni, hanem valóban egy életminőségben és egy életörömben. Hát ennyi áttekintés után nézzünk meg néhány részletet, hogy részleteiben ezek a tanulmányok milyen felismeréseket hoztak. Kezdjük rögtön a daganatos dolgokon, esünk túl ezen a témán, nem nagyon szeretünk a rákról beszélni, habár a daganatos halálozás a világon rendkívül magas. Ahogy említettem már, a vastagbélrákos halálozás esetében ezek a tanulmányok kimutatták azt, hogy a húsfogyasztóknál sokkal gyakoribbak a vastagbélrákos daganatok, de ami ezeknek a tanulmányoknak az óriási előnye, hogy nem csak az adventistákat hasonlította össze a nem adventistákkal, hanem összehasonlította a húsfogyasztó adventistákat a nem húsfogyasztó adventistákkal. Tehát amikor lényegében nagy különbségek nincsenek az életvitelben, csak az egyik eszik húst, a másik nem eszik húst, és ebből is kijött az az egyértelmű összefüggés, hogy azok, akik nem vegetáriánus adventisták, azok

azoknak majdnem kétszer nagyobb az esélyük a vastagbélrákos halálozásra, pusztán abból az okból fogva, hogy húst fogyasztanak. Tehát egyéb nem dohányzó és szombattartó és mindenféle életmódbeli elemek mellett is a húsfogyasztás mindenképpen növeli a vastagbél daganatok arányát, függetlenül attól, hogy valaki egyébként egészségesen él. Nagyon fontos megfigyelés az is, hogy a prostataráknak az aránya is nagyobb a nem vegetáriánus adventistáknál, a vegetáriánus adventistákhoz képest. Ez a kockázat mintegy másfélszeres. Ezt arra vezetik vissza, hogy valószínűleg kevesebb antioxidánshoz, nem valószínűleg biztos, hogy kevesebb antioxidánshoz jutnak azok az adventisták is, meg a mindenki, aki húst teszik, hiszen a húsban nincsen antioxidáns, az elsősorban a növényi táplálékban található meg. Nagy kérdés az emlőrák kérdése. Nem vegetáriánus adventistáknak körülbelül negyed annyival nagyobb az esélyük nőknél az emlőrákra, mint a vegetáriánusoknak. Ez már nem egy olyan elképesztő nagy különbség. Ami viszont az érdekes, hogy igazából az adventisták közötti emlőrákos halálozás nem olyan ugrásszerűen alacsony. És majd megint csak fogunk beszélni egy kicsit a szójáról. Tehát az adventista nőknél az emlőrák nem szorul olyan mértékben vissza, mint a vastagbélrák vagy a prostatarák. Ennek is van valószínűleg oka, de ezt még kutatják, és ezért van az a nagy adventista tanulmány, ami most megy, hogy mi lehet ennek a hátterében. Beszélnünk kell még a tüdőrákról. A tüdőráknál is azt kell mondani, hogy a nem vegetáriás adventistáknak körülbelül másfélszeres a kockázatuk a tüdőrákra a vegetáriánusokhoz képest. Ugyanakkor itt hozzá kell tenni, hogy ugye nem mindenki születésétől fogva adventista, tehát nagyon sokan úgy csatlakoznak az egyházhoz, hogy előtte már éltek 10-20-30-40-50 évet. Tehát itt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy azok, akik mondjuk 20 évet dohányoztak előtte, és utána adventisták lettek, és aztán 15 év múlva tüdőrákot kaptak, ott nyilván a 20 év dohányzás is hozzájárul ehhez a kedvezőtlen statisztikához. Tehát itt mondjuk nem lehet egyértelműen felállítani ezt a szoros összefüggést, hogy aki húst teszik, az biztos, hogy nagyobb arányban kap tüdőrákot, itt több tényező játszik össze. Fetefészek rákról is kell beszéljünk, szintén egy nőgyógyászati daganat. Ennek a betegségnek a kialakulása szintén nem egy tényezőre vezethető vissza, de azt sikerült bizonyítani, hogy a gyümölcs és zöldségfogyasztás, és itt megint hangsúlyozni kell a paradicsomot, a paradicsomban levő likopint, ami nem csak a férfiak prostatarákja ellen véd, hanem a nők petefészekrákja ellen is. Tehát, hogy a paradicsom és általában a zöldség gyümölcsfogyasztás véd a petefészekrákkal szemben, míg a vörös húsoknak a fogyasztása, meg a zsírfogyasztás, és itt ki kell emelni a magas zsírtartalmú tejtermékeket is. Tehát a tejtermékekből sem mindegy, hogy miért fogyasztunk. Ugye általában az adventista szemlélet az, hogy folytassunk egy laktóóvú vegetáriánus étrendet, tej- és tojásfogyasztó, zöldség-gyümölcs fogyasztó étrendet, de azt mutatják a statisztikák, hogy aki rendszeresen magas zsírtartalmú tejtermékeket fogyaszt, ott a nőknél gyakrabban fordul elő petefészek daganat is. Tehát a zsírtartalomnak a csökkentése mindenképpen hozzájárulhat a petefészek daganatoknak a számának a csökkenéséhez is. És itt jönnek a megoldandó kérdések, amiket jelenleg nem tudunk. Az egyik a szója. Ugye a vegetáriánusokat nagyon sokat cukkolják a szójával, és van is ebben valami, mert én magam is úgy vagyok vele, hogy amikor a csirkecombot utánozzák le szójából, az már nem az igazi. Tehát amikor a húst akarjuk pótolni, akkor mégiscsak valahol ragaszkodunk a húshoz. A lényeg az, hogy azt tudni kell, hogy a szójában vannak úgynevezett flavonoid nevű vegyületek, amelyeknek ösztrogén hatásuk van. Ugye az ösztrogén egy női nemi hormon, sok mindenért felelős, és ez a szója ösztrogén, ennek valóban hatása van a szervezetre. Többek között a férfiaknál valószínűleg azért csökkenti a prostataráknak az esélyét, mert a férfiak prostatarákja az férfi hormon függő, tesztoszteron függő, és az ösztrogén, a női hormon az pont a férfi hormon ellen dolgozik, tehát lényegében az ösztrogénnel csökkenthető a prostata daganatnak a kialakulása, meg ha kialakult, akkor visszaszorítható a prostata mérete. Ugyanakkor, és itt jövünk vissza az emlődaganathoz, az emlődaganatnál pont fordítva van, az emlődaganatok jó része ösztrogén függő.
a legtöbb esetben ösztrogén függő a daganat, tehát minél több a szervezetben az ösztrogén, annál inkább nő a daganat. És itt jön be a nők emlőrákja, és itt kell egy kicsit hát elgondolkodni, hogy mennyi szóját fogyasszunk, és most én ebben nem fogok tanácsot adni, mert ezt még most kutatják, hogy mi lenne az optimális. De az biztos, hogy a nyakló nélkül való szójaevés a nőknél emeli az emlőrák kockázatát. Azt egyértelműen kimutatták, hogy ha valaki fél évig, csak 6 hónapig nagy mennyiségben szóját fogyaszt minden nap, akkor kimutathatóan az emlőbimbónak a keringése megváltozik, és mivel a daganatok jó része az emlőbimbó környékéről indul ki, ez elősegíti az emlő daganatoknak a kifejlődését. Tehát én mindenkit csak arra intenék, hogy együnk szóját, de mértékkel, mert ne a szója nem oldja meg a problémánkat, sőt úgy tűnik, hogy a nők esetében a túl sok szójafogyasztás nagyobb valószínűséggel emlőrákot fog okozni. És a tejtermékekre is visszatérve, amit szintén a mostani adventista tanulmányban vizsgálnak, úgy tűnik, hogy ha valaki 3 pohárnál több tejet iszik egy nap, vannak feltételezések, illetve nem csak feltételezések, hanem eredmények is, azt sejtik, hogy a napi 3 pohárnál több tej is fokozza a prostatarák, illetve a petefészek ráknak a kockázatát. Ez is majd sajnos 2011-re fog kiderülni, hogy ebből mi az igazság. De azt tudjuk tenni, hogy azt lehet mondani, hogy a tejtermékek fogyasztásával is mértékletesek legyünk, tehát ne együnk meg naponta 2 liter tejet, mert úgy tűnik, hogy az sem jó. Ahogy a Bibliában most mondják, hogy a sok mézet enni nem jó, úgy tűnik, hogy a sok tejivás sem feltétlenül az egészséget jelenti. Ugorjunk a daganatokról, és menjünk a szív- és érrendszeri megbetegedésekre. Lényegében túl sok meglepőt talán nem fogok mondani. Kimutatták azt, hogy a nem vegetáriánusokhoz képest a vegetáriánusokban, és ez az adventistákon belüli összehasonlításban is igaz, alacsonyabb a koleszterin szint, itt az LDL, a low density lipoprotein, tehát a kis denzitású lipoproteinnek a mennyisége az érdekes, amit hát köznapi nyelven úgy szoktak hívni, hogy a rossz koleszterin, ami elősegíti az érelmeszesedést, illetve az arterioszklerózisnak a kialakulását. Lényeg az, hogy a vegetáriánus étrendet folytatóknál ez a rossz koleszterin szint egyértelműen alacsonyabb, és kimutatták azt is, hogy nem csak a nem vegetáriánusokkal szemben van előnyük, hanem a csak nem dohányzókkal szemben is. Tehát lényegében miért érdekes ez? Azért érdekes, mert azt mondjuk, hogy a táplálkozásnak is fontos szerepe van az érelmeszesedés, illetve az arterioszklerózisnak a kialakulásában, de azt szoktuk mondani, hogy az első számú oka ennek a dohányzás. És kimutatható az is, hogyha valaki vegetáriánusan étkezik, de nem dohányzik, akkor a vegetáriánus étkezősnek az LDL szintje lényegesen alacsonyabb, és ezáltal kisebb az esélye az érelmeszesedésre. Tehát ebből a szempontból is előnyt jelent ez. Ennek a hátterében van az egyrészt a telített zsírok, tehát az állati zsírok fogyasztásának a kisebb mértéke, illetve a dióféléknek a fogyasztása. Minél több diófélét fogyasztunk hetente, annál kisebb ennek a kockázata, és a halálos szív komplikációknak a kialakulása is, vagy kockázata is ugyanolyan mértékben csökkent. Tehát gyakorlatilag, hogyha hetente minden nap eszünk egy kis diót, mogyorót, mandulát, bármit, akkor a felére lehet csökkenteni a szív eredetű halálozásokat. Ezt mutatják a tudományos mérések. Itt még kitérnék a vörös hús fogyasztásra, ami egyértelműen a koszorúér betegségek kockázatát fokozza, és nem csak azért, mert sok benne a zsír, meg a koleszterin, hanem nyilván a vörös húsokban van egy kis vérmaradvány is, amiben pedig van egy kis vas, a hemoglobinból származó vas. És tudni kell azt, hogy a vas amúgy kell a szervezetnek, de ilyen formában bevéve elősegíti az érfalnak az oxidációját, tehát az oxidációs, úgynevezett oxidációs folyamatokért nagyon nagy mértékben felelős a vas, ezért szoktunk egyébként antioxidánsokat tenni, hogy ezeket az oxidációs folyamatokat meggátoljuk, és ne induljon el az érfalaknak a károsodása. És azt is hozzá kell tenni, hogy a férfiakban ez különösen nagy kockázatot jelent. A férfiak ebben a tekintetben érzékenyebbek ezekre a folyamatokra, mint a nők. Tehát nem azt jelenti, hogy a nők még ehetnek egy kis birkapörköltet, a férfiaknak már csak marad a szójapörkölt, hanem annyit jelent, hogy tudatosítani kell, hogy a férfiak ebben a tekintetben sérülékenyebbek. Egyébként nem ez az egyetlen dolog. Szív- és érrendszeri betegségeknél maradva
a nem vegetáriánusoknál több mint kétszer gyakoribb a magas vérnyomásnak az előfordulása, ami megint csak hát igazolja az egészséges életmódnak a jogosságát. Több a cukorbeteg, majd még fogunk egy picit beszélni a cukorbetegségről is. Igazából azt kell tudni, hogy a testsúly növekedésével a cukorbetegségnek a kockázata is nő. Ez a BMI, ez az angol testtömegindex rövidítése. Ezt mindenki kiszámolhatja a testtömegindexét. Lényegében manapság már a testtömegindex alapján mondják meg azt, hogy valaki elhízott vagy nem elhízott. Tehát nem így ránézésre mondják ezt meg. Ezt nagyon könnyen ki lehet számítani. A testsúlyunkat kilogramban el kell osztani a testmagasságunk négyzetével, amit méterben fejezünk ki. Tehát, hogyha valaki 70 kilós és 170 centi magas, ugye a 170 centi az 1,7 méter, akkor nem kell más csinálni, mint a 70-et elosztani az 1,7-nek a négyzetével. Na most, ha ez a szám 25 alatt van, 18,5 és 25 alatt van, akkor rendben van a testtömegünk. Ha 25 és 27 között van, akkor túlsúlyosnak számítunk, és ha 27 fölött van, akkor pedig elhízottnak. Na most azoknál, akik sokáig elhízottak, azoknál a cukorbetegség automatikusan be fog köszönni, ugyanis azt is tudni kell, hogy a zsírsejteknek, a hájnak magyarul, négyszer annyi inzulin kell, hogy fölvegye a vérből a cukrot, mint mondjuk az izomszövetnek. Tehát lényegében az elhízás azért vezet cukorbetegséghez, mert négyszer annyi inzulin kell minden egyes sejtnek ahhoz, hogy a cukrot föl tudja venni a vérből, ami a számára szükséges, és ez hosszú távon oly mértékben megtereli a hasnyálmirigyet, hogy nyilván ki fog merülni az inzulin termelés. Nagyon érdekes az afroamerikaiaknál végzett vizsgálat, ahol kimutatták azt, hogy az afroamerikai vegetáriánusokban, adventista vegetáriánusokban a véralvadási paraméterek kedvezőbbek. Ugye a szívinfarktus például, vagy a stroke-nak az egyik oka pontosan az, hogy beindul a véralvadás, kialakul egy rög, ami elzárja akár a koszorú ereket, akár az agyi ereket, és bekövetkezik a baj. Kimutatták azt, hogy azoknál az afroamerikaiaknál, akik vegetáriánus életmódot folytatnak, a véralvadásban szerepet játszó fehérjének, a fibrinogénnek a szintje az lényegesen kisebb, és ezt a fehérjét bontó enzimeknek a szintje lényegesen magasabb. Tehát kisebb az esély arra, hogy véletlenszerűen kialakuljon egy vérrög, és ennek következtében egy ilyen hirtelen halálozás következzen be. Ezen kívül a testtömegük is kisebb volt. Tehát az afroamerikaiaknál is kimutatható ez a dolog, nem csak a kaliforniai fehér adventistáknál, hanem úgy tűnik, hogy más emberi rasszokban is működik ez a fajta dolog. Ugyancsak afroamerikaiaknál kimutatták azt, hogy még lehet fokozni a dolgot, ugyanis a laktóvó vegetáriánizmus mellett van egy másik irányzat is, ami szintén adventisták között is létezik, bár erre azt szoktuk mondani, hogy ez inkább egy gyógyétrend. Ez az abszolút vegán táplálkozás, tehát ami mindenféle állati terméket, a tejet és a tojást is kizár. Erre azt szoktuk mi mondani, hogy ez egy olyan gyógyétrend, amit mondjuk 6-8-7-ig, 1-2 hónapig alkalmazva nagyszerűen lehet segíteni akár a cukorbetegség, akár a magas vérnyomás, akár a magas koleszterin színnek a kezelésében, de hosszú távon azért rejt magában némi veszélyeket. Ugyanakkor az afroamerikaiaknál kimutatták azt, hogy a vegán étrendet folytatóknak némi előnyük van a laktóvó vegetáriánusokhoz képest, ugyanis a vérnyomásuk, a testtömegindexük, tehát lényegében a testsúlyuk lényegesen alacsonyabb volt, a különféle elemekből, vitaminokból lényegesen több volt a szervezetükben, és kevesebb sót is fogyasztottak. Tehát ez is lehet egy lehetőség, majd erre még egy picit visszatérek egy másik felmérés kapcsán, hogy ennek mi a veszélye ennek a vegán étrendnek, de hogyha ezt valaki a szabályok betartásával végzi, ez is hozzájárulhat az élettartam meghosszabbításához. És most még mondok egy érdekes dolgot, ha eddig nem lett volna érdekes, a vízivás, amire általában mosolyogni szoktott mindenki, hogy persze ígyunk vizet, jó van hát, aki akar, ígyon vizet. Ez is tudományosan igazolt, hogy ez jó dolog, és hogy ez fontos dolog, ugyanis kimutatták azt, hogy a vízivás csökkenti, viszont más folyadékoknak az ivása, és itt nem a fagyálló folyadékra gondolok, hanem más élelmiszeri italoknak a fogyasztása viszont fokozza a szíveredetű halálozást, ilyen például a koffein tartalmú italoknak a fogyasztása, ugyanis kimutatták azt, hogy a víz ivása csökkenti a vérnek a viszkozitását, a sűrűségét, hogy úgy mondjam, tehát könnyebben
próbálom most valahogy elmagyarázni ezt a viszkozitás szót, tehát, hogy könnyebben folyik a vér, egy kicsit hígabb, és ezáltal kisebb az esélye annak, hogy különféle rögök alakuljanak ki benne. Míg a koffein esetében tudjuk azt, hogy ez éppen ellentétesen dolgozik, ugyanis a koffein bár élénk itt, de vizelethajtó hatása van, és aki bármilyen koffeinos italt iszik, vizet fog veszíteni, és ennek következtében a vér viszkozitása nőni fog, és ugyanez vonatkozik a mindenféle cukros italra, tehát gondolok itt az összes üdítő italra, vagy bármi cukros italra, ugyanis ezek meg már a bél traktusból, mivel hogy nagyobb a sűrűségük, vagy ez az ozmotikus aktivitásuk, mint a szöveti folyadéknak, ezért ezek meg vizet fognak szívni a béltraktusba, és ezáltal csökkentik a keringő vérnek a mennyiségét. Ezt úgy tudjuk megérteni, ezt az ozmotikusságot, hogy mondjak egy hétköznapi példát, hogy mindenki tudja azt, hogy a szilvalekvár az hashajtó, vagy az aszalt gyümölcsök hashajtóak. Ennek az az oka, hogy az aszalt gyümölcsök egyrészt nagyon sok cukrot tartalmaznak, meg rostot is, és amikor bekerülnek a bélrendszerbe, akkor ezek vizet szívnak a bélbe, és ezáltal higítják a székletet, és ezzel könnyebb lesz a székletürítés. Na, ugyanezt csinálja a cukros üdítő is. Egyébként nem tudom, hogy valaki, aki ivott már mondjuk, most nem akarok márkaneveket mondani, nehogy valaki itt jön, aki ilyeneket forgalmaz. Tehát, hogyha ittunk már üdítő italt, akkor azért tudjuk azt, hogy az üdítő italtól a szomjat nem lehet oltani. Tehát, hogy minél többet iszok, annál többet kéne még inni, mert egy darabig jó, de utána azt érzem. Tehát szomjat oltani igazából vízzel lehet. Még a sörrel se lehet, majd beszélünk egy kicsit a sörről is, mert ott is lényegében vízvesztés történik. Tehát az egyetlen jó szomjoltó ital az a víz. Az összes többi az inkább élvezeti dolog. Megint csak a nőknek van egy kis előnyük, mert hogy a nők kevésbé érzékenyek erre az egész dologra, mert nekik alapvetően a vérük egy kicsit hígabb, tehát a női vérben kevesebb a vörös vértest, kevesebb a sejteselem, és ebből adódóan ők erre a kicsit besűrűsödésre nem annyira érzékenyek. És hozzá kell tenni még azt, hogy az adventistáknál a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez hozzájárul a dohányzásmentes és az alkoholmentes életmód. Szóval a lényeg az, hogy az alkoholszegény és a dohányzásmentes életmód mindenképpen hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségeknek a megelőzéséhez. Ugyanakkor az adventisták is isznak alkoholt, habár azt mondjuk, hogy nem iszunk, de ez mégis megtörténik. Sőt, azt is kimutatták, hogy a nem vegetáriánus adventisták isznak gyakrabban, sőt, azt is kimutatták, hogy a nem vegetáriánus adventisták 20-szor gyakrabban isznak alkoholt, mint a vegetáriánusok. Ez nem azért van valószínűleg, mert a vegetáriánusok már nagyon jó hívők, a nem vegetáriánusok még rossz hívők, hanem valószínűleg azért van, mert az ételeknek a fogyasztása befolyásolja, hogy mit iszunk utána. Néha a tévében szoktunk látni ilyen főző műsorokat, én ilyen kapcsolgatós tévénéző vagyok, a feleségem is szerencsére az, úgyhogy aztán így nem veszünk össze, tehát úgy kapcsolgatunk, és néha ajánlanak, főznek valamit, és ugye egy igazi magyar főzős műsorban mindig ajánlanak hozzá valami bort, hogy akkor most ilyen enyhe, nem tudom, gyümölcsös ízű, és mindenféle bűvös szavakat mondanak, de sose főznek tökfőzeléket, vagy sose főznek spenótot, vagy sose főznek babfőzeléket, vagy kukoricakását. Tehát nyilván az alkoholos ital, mondjuk maradjunk a vörösbornál, amire azt mondja a tudomány, hogy azért van preventív hatása, hozzá kell tenni, hogy az összes anyag, ami a vörösborban preventív a szervezet számára, az ott benne van a piros szőlőben is, tehát a borban már semmi nem keletkezik, ami preventív lenne, tehát ha megeszünk naponta egy fürt szőlőt, vagy megiszunk egy pohár vörös mustot, akkor ugyanott vagyunk, mint a vörösbornál, csak nem ittunk alkoholt. Szóval a lényeg az, hogy az étel íze, fűszeressége meghatározza, hogy mit iszunk rá. És nyilván, aki vegetáriánusan étkezik, a vegetáriánus ételekre nem esik jól alapba sem a vörös bor, szemben a valamilyen, mit tudom én, csirkepörköltel, vagy bármivel. Tehát valószínűleg erre vezethető vissza ez a 20-szor gyakrabbi alkoholfogyasztás. Egy kicsit menjünk a cukorbetegségre. Lényegében ez már adódik az eddig elmondottakból, hogy az adventistáknál körülbelül fele olyan gyakori a cukorbetegségnek az előfordulása, a vegetáriánusoknál még kevesebb, mint a nem vegetáriánusoknál, és
Amit még szeretnék itt kiemelni, hogy a férfiakra a cukorbetegség, illetve a cukorbetegség kialakulása lényegesen nagyobb veszélyt jelent. Tehát úgy tűnik, hogy a férfiak mindenben egy kicsit sérülékenyebbek. Hát ezért is van valószínűleg, hogy ez a Lydia Newton már 112, de a férje 103 éves korában meghalt, tehát ott is kimutatható ez a különbség. Vegetáriánusok, az úgynevezett szemivegetáriánusok, ami annyit jelent, hogy hetente kevesebb, mint egyszer fogyasztanak halat vagy csirkét, tehát hogy majdnem vegetáriánusok, de mondjuk hetente egyszer, vagy két hetente egyszer egy kis hal, egy kis csirke becsúszik, és a harmadik oszlop pedig a nem vegetáriánusok oszlopa, és azt mutatja be, hogy a testtömegindexük, a testsúlyuk, a cukorbetegség, magas vérnyomás, reumatoid artritis, illetve általában a reumatikus betegségekre való kockázatuk hogyan változik. A testtömegindexe a vegetáriánus férfiaknak és a nőknek is a normális határon van, tehát 24 meg 23 körül van. A úgynevezett szemivegetáriánusoknál a férfiak már átcsúsznak a túlsúlyos kategóriába, a nők még átlagosan ott maradnak, és a nem vegetáriánusoknál mind a két csoport lényegében túlsúlyos átlagosan. Tehát úgy tűnik, hogy a nem vegetáriánus étrend és az elhízás között azért kapcsolat mutatható ki. És amit még szeretnék megmutatni, hogyha a vegetáriánusoknak a kockázatát mondjuk a cukorbetegségre egynek vesszük, akkor ehhez képest ez a majdnem vegetáriánus csoportnál a férfiaknak 1,35, a nőknek 1,8, tehát kicsit emelkedik a kockázat, viszont a nem vegetáriánusoknál ez mind a két nemben majdnem kétszeresére emelkedik. Tehát a nem vegetáriánus életmód kétszeresére emeli a cukorbetegség kockázatát, ahogy azt az előbbiekben említettem is. Aztán itt van a magas vérnyomás, lényegében mind a két nemben majdnem másfélszeres a kockázat, hogyha valaki ilyen majdnem vegetáriánus csak, és lényegében több mint kétszeres a magas vérnyomásnak a kockázata azok körében, mind a férfiak, mind a nőknél, akik pedig nem vegetáriánus életmódot folytatnak. A lényeg az, hogy ahogy növekszik, és ez megint csak tudományosan igazolható, ahogy növekszik az élelmiszerben a húsnak a mennyisége, úgy növekszik a betegségek kialakulásának a kockázata is. Ez ma már bizonyított tény, tehát fanyalogni fanyaloghatunk rajta, de vitatkozni nem tudunk vele, mert ez így van. Az is kimutatható, hogyha valaki hosszú távon vegetáriánus, 15 évig, annak már előnye van azzal szemben, aki csak 5 éve. Még ezt is ki lehet mutatni ezekben az élettartam vizsgálatokban. Menjünk egy kicsit a Kalifornián kívül, meg az Egyesült Államokon kívül, hiszen ott nagyon szép az élet, és mindig süt a nap, de nézzük meg, hogy máshol működik ez a dolog. Igazából az amerikán kívüli adventista életmód vizsgálatoknak nagyon kevés a száma. Ennek az egyik oka valószínűleg a pénztelenség, hiszen ahhoz, hogy egy ilyen vizsgálatot csináljanak, ahhoz egy nagy anyagi háttér kell. Másrészt lehet az oka az, hogy az adott országban kevés az adventist. Harmadrészt pedig az is lehet az oka, hogy nem feltűnő az élettartambeli különbség. Tehát Kalifornia adventista, meg mondjuk magyar adventista között is valószínűleg van eltérés. Tehát attól, hogy valaki még adventista, ez még nem garancia arra, hogy 112. születésnapjára tortát kap, mert vannak életmódbeli különbségek is. Két példát szeretnék csak bemutatni, az egyik Barbados, ami Karib-tenger, tehát mondhatjuk, hogy ott is mindig süt a nap és jó az idő. 2003-ban készült ott egy tanulmány, ahol kimutatták, hogy a Barbadoson élő adventisták, akik régóta vegetáriánusok, ott lényegesen ritkább közöttük a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az ott lakó nem vegetáriánus adventistákhoz képest. És azt is kimutatták, hogy Barbadoson is működik ez az elf, hogy akik vegetáriánusok, azok nem annyira elhízottak, kisebb a testtömegük. Ennyit erről a Karib-tengeri országról. Ami érdekes, az Norvégia. Norvégiában csináltak igazából komoly felmérést, több mint 20 éves vizsgálatot folytattak, és ez azért érdekes, mert ott sötét van, igaz, hogy tiszta a levegő, de mégis egy teljesen más világ, mint mondjuk a napsütötte Kalifornia, ahol ott van a gyümölcsöknek az özöne, meg a Karib-tengeren is, tehát egészen mások a lehetőségek. Norvégiában is sikerült kimutatni, hogy az adventistáknak alacsonyabb a koleszterin szintjük, és a nőknél tudták csak kimutatni azt, hogy alacsonyabb a vérnyomás, tehát már az adventista férfiakban ez már nem volt ennyire egyértelmű. Ami viszont nagyon érdekes a norvég tanulmányban, hogy azok, akik elhagyták az egyházat, tehát kiléptek, és
abba is hagyták az adventista életformát, azoknál a megbetegedési kockázatok semmiben sem különböznek azokhoz képest, mint akik sose voltak tagjai. Tehát abban a pillanatban, amikor az ember ezt abba hagyja, úgy tűnik, hogy rohamosan nő a betegség kockázata, tehát nem valamiféle genetikai szerencséből válogatódnak össze az adventisták, és ezek genetikailag is nagyon csaphatatlanok, hanem úgy tűnik, hogyha valaki ezt az életformát abba hagyja, akkor abban a pillanatban elkezdenek romlani az esélyei. És ezt Norvégiában sikerült ki is mutatni. És ami még nagyon érdekes, hogy kimutatták azt is, hogy azok, akik 19 éves koruk előtt keresztelkedtek, tehát beléptek az egyházba, és vitték ezt az életmódot, azoknak a halálozási aránya jóval kedvezőbb, mint akik 35 éves koruk után csatlakoztak. Tehát ez pedig azt mutatja, hogy minél fiatalabban kezdi el az ember ezt az életformát, annál nagyobb esélye van arra, hogy hosszabb ideig éljen. Ez megint csak azt bizonyítja, hogy nem lehet elég korán kezdeni az egészséges életformát. És akkor szeretnék néhány érdekességet bemutatni még a végén. Az egyik ilyen érdekesség egy kanadai felmérés, tehát ott is voltak vizsgálatok, csak nem olyan átfogóak. Ugye nagyon sok vád éri a vegetáriánist most mai napig is. Lényegében az az általános nézet, hogy a vegetáriánusok a nyomelemekből kevesebbet juttatnak be a szervezetükben, elsősorban cinkből és vasból, és azt is gondolják, hogy mivel nagyon sok rostot fogyasztanak, ezért a cink és a vas felszívódása gátolt a szervezetben. Ez így van, de mégis kiderült az, vegetáriánus nőkben, adventista nőkben végezték el ezt a vizsgálatot Kanadában, hogy akik 20-30 éve voltak vegetáriánusak, olyan 40-60 éves korosztályt tekintve, lényegében mind a cink, mind a vas szintjük teljesen normális volt. Tehát lehet, hogy kevesebb szívódik fel, de ez a kevesebb is bőven elegendő. Tehát ilyen veszély ebből a szempontból nincs, és itt olyan emberekről volt szó, akik 20-30 éve éltek így. Tehát ez egy olyan időtartam már, ami biztos hátteret ad. Kicsit a kávéról beszélgessünk. Ez egy kaliforniai felvérés, ugye az adventisták nem kávéznak, de attól még kávéznak. Ez is az egyik adventista paradoxon. Az biztos, hogy a kávézáshoz fokozza, tehát ezt mindenki tudja, és ezért kellene egy kicsit a reklámokat is nyírbálni, tehát az nagyon jó, hogy a dohányreklámokat beszüntették, de lényegében ugye a dohányreklámozók is kitalálták azt, hogy ha bemegy az ember egy boltba, mondjuk egy nagyobb szupermarketbe, akkor a lopást kereső kapura ráhúzták a cigis dobozokat, nem tudom, észrevette valaki. Tehát, hogy megyünk át már a pénztárnál, és akkor vannak ezek a detektorok, hogy loptunk-e valamit a boltból, és hogy nem, egyik napról a másikra ezek ilyen palmal, meg nem tudom én milyen cigarettamárkákba öltöztek át. Tehát, hogy azt sem sikerült teljesen kiirtani. De a kávézás az egy olyan tevékenység ma Magyarországon, amit úgy reklámoznak, hogy ettől iszonyatos boldogok leszünk. Tehát, ha összeveszünk a családba, főzünk egy kávét, leülünk és megbeszéljük a dolgot, vagy hogyha a férhoz még egy kosár szilvát magozni, akkor az asszony nem vágja hozzá a fakanalat, hogy menj már csodába a szilváddal, hanem isznek egy kávét, és még betesznek 80 üveg szilva böföttet. Tehát, hogy ezt próbálják sugallni nekünk, de lényegében egyértelműen bizonyított, hogy a kávézás a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát fokozza. Sőt, azt is sikerült bemutatni, hogy minél fiatalabban kezdünk el kávézni, annál nagyobb a veszély, tehát a 30 éves korban ez a veszély mindegy 2,5-szeres, aki már meghaladta a 90 évet, az már kávézzon nyugodtan, annak már nem fog ártani, ugyanis lényegében 95 éves kor fölött a kávéfogyasztás semmilyen kockázatot nem jelent már. Ennek is van némi előnye. Viszont hangsúlyozni kell tehát, hogy a kávéfogyasztás az nem nyújtja meg az élettartamot, tehát attól, hogy nem iszunk kávét, nem fogunk tovább élni, mint az átlag, de viszont a korai halálozás kockázatát csökkenti. Tehát azért nem kell kávét inni, hogy ne haljunk meg 50 évesen. De ha nem iszunk kávét, nem fogunk ettől még 100 évig élni. Ez az érdekes összefüggés van. Tehát a kávémentesség önmagában nem nyújtja az élettartamot, az átlagosnál hosszabbra viszont csökkenti a korai halálozásnak a kockázatát. Demencia, ez is egy óriási probléma, hiszen az időskorban jelentkező agyi funkciózavarok egy részét ma már ugye Alzheimernek minősítik, talán többet is Alzheimernek minősítenek ma már Alzheimer kornak, mint ami valójában az. A lényeg az, hogy az időskor előre haladtával az agyi tevékenység romlik, és ez ellen mindenki próbál valamit tenni.
Az adventistáknál van erre egy némi recept, ugyanis kimutatták azt, hogy a rendszeres húsfogyasztó adventisták esetében a demencia kialakulása időskorban több mint kétszeres azokhoz képest, akik nem esznek húst. Tehát itt megint kicsit sokat beszélek az étkezésről, de sajnos, vagy hát nem sajnos, de az adventista életmódot elsősorban a táplálkozás szempontjából boncolgatták részleteiben. A lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy a vegetáriánus étrend a szellemi frissesség megőrzéséhez is hozzájárul, tehát fele akkora eséllyel fogunk öregkorunkban, hát demenciában szenvedni, mint hogyha húst eszünk. Csontsűrűség. Óriási probléma az oszteoporózis, a csontritkulás, ami elsősorban a nőket fenyegeti, hiszen a nők esetében az ösztrogén szint jelentősen csökken a menopauza után, és ennek következtében a csontállomány jelentősen ritkulni kezd. És ami nagyon érdekes, hogy a vegetáriánusok csontsűrűsége, ez az első megállapítás az érdekes lesz, hogy a vegetáriánusok csontsűrűsége nem rosszabb, mint a húsevők. Ugye sokan azt mondják, hogy a húsban van sok kálcium, meg mindenféle dolog, amit enni kell, de egyértelműen kimutatják a tanulmányok, hogy az, aki vegetáriánus, annak semmivel sem rosszabb a csontja, mint aki húst teszik. Sőt, vannak olyan vizsgálatok, Angliában végeztek egy ilyen vizsgálatot, hogy a vegetáriánus időseknek a csontsűrűsége nagyobb, mint a nem vegetáriánusoké. Tehát éppen még fordított eredményeket is lehet találni a szakirodalomban. Egy biztos, hogy a csontsűrűség megtartásához nincs szükség ahhoz, hogy a húsételekből vigyük be a kálciumot. Ez ebből a szempontból nem fontos. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy visszatérve megint egy kicsit a szójára, hogy a szójában vannak ösztrogén tartalmú anyagok, amelyek lehet, hogy fokozzák az emlőrák kockázatát, viszont lassítják valószínűleg a csontritkulást is. Tehát a növényi étrendben vannak olyan ösztrogén tartalmú hatóanyagok, amelyek például a csontritkulás lassításában egész biztosan szerepet játszhatnak, és valószínűleg ezt láthatjuk ezekben az eredményekben is. És amire még fölhívnám a figyelmet, hogy a csontritkulásnak az egyik nagy kockázata az az izomtömegnek az elvesztése. Ugyanis van egy olyan tendencia is, hogy legyünk minél soványabbak, égessünk le magunkról mindent, és ilyen nagyon szikár emberekké váljunk. A statisztikák azt mutatják, hogy ez sem jó. Tehát a nagyon soványság bármelyik életszakaszban, de különösen úgy az 50-es éveink fele nem jó. Ugyanis minél kisebb a testtömegünk, annál kevésbé terhelődnek a csontok. Tehát a kövér ember sose lesz csontritkulásos. Ezt jegyezzük meg, mert ott mindig akkora teher nehezedik a csontokra, hogy egyszerűen maga a súly, ami egyébként a csontképzéshez szintén fontos inger, az nem engedi meg, hogy elritkuljanak a csontok. Na most, ha lemegyünk egy ilyen modell alkatba, akkor ez bizony az 50-es, 60-as éveinkben problémát jelenthet. Tehát nem azt mondom, hogy legyünk kövérek, de az izom, nem a hájunkat, az izomtömegünket próbáljuk amennyire lehet megőrizni. Ezt meg csak úgy lehet, hogyha az ember mozog. Tehát itt mégiscsak bejön azért a mozgás is, hogy az izomtömegünket, amely egyébként időskorban egyre inkább leépül sajnos, mert ez is az időskornak a velejárója, igyekezzünk megőrizni minél jobban, hogy a testsúlyunk ne legyen ilyen papír pillekönnyű, mert az hozzájárul a csontritkuláshoz. És valami érdekeset is hasonlítsak mondjak, mert hát végül is a lelkészekről szóló felmérések azok mindig érdekesek, hogy hát ha az adventista lelkészek is csinálnak valamit nem jól, és hát bebizonyították, tehát erről papír van, hogy valamit nem jól csináltak, tehát ez lényegében sokunk számára valószínűleg örömet jelent, legalábbis nem kimondott örömet, de belül egy kicsit örülünk, hogy na, tessék. Persze ez Ausztráliában volt, de ez egy nagyon fontos felismerés volt egyébként. 1999-ben végeztek egy felmérést az ausztrál adventista lelkészek között, akik egyébként többségükben vegán életmódot folytattak, tehát nem ettek se húst, se tejet, se tojást. És itt érek vissza erre a vegán dologra, amire utaltam. Ugyanis kimutatták, hogy ezekben az emberekben a B12 vitaminnak a szintje a normálisnál alacsonyabb volt. Ugye a B12 vitaminról tudni kell azt, hogy ez egy olyan vitamin, amit lényegében, ugye a vitamin attól vitamin, hogy mi magunk nem tudjuk előállítani, tehát valamiből meg kell enni, de semmilyen növény nem tartalmazza ezt a vitamin, mert ezt lényegében mikroorganizmusok állítják elő. Gombák, baktériumok. Ugye, aki húsevő, annak nincs gondja, mert eszik egy kis csirkemájat, és a mindenféle máj tele van B12 vitaminnal. Aki alkoholt iszik, annak sincs semmi baja, mert iszik egy üveg sört, és mivel a sörélesztő nagyon gazdag B12-ben, ezzel megoldódik a dolog. Aki
aszkéta és élesztő pástitomot teszik, amit én szívből nem szeretek, de van, aki ilyet megbírja enni, abban is sokkal B12, de egyébként a tojásban is van, tehát meg a tejben is van. Tehát tej, tojás, meg húsfogyasztással ez a B12 bevihető, de hogyha valaki ezeket kiküszöböli, akkor nem jut nagy valószínűséggel B12-höz. Na most, vannak emberek, akik sose ettek húst életükben, és semmi bajuk a B12-vel. Tehát nem tudjuk pontosan, még a mai napig se, hogy ez a B12 előállítása nem történhet-e meg az emberi szervezetben. Hiszen azt tudjuk, hogy a bélrendszerünkben, lehet, hogy most megdöbbentő számot mondok, de a bélrendszerünkben körülbelül 1,5 kg baktérium van. Tehát a belünknek a 1,5 kilója az csak baktérium, ami mindenféle dolgot csinál, és lehet, hogy vannak olyan emberek, akikben vannak olyan baktériumok, amelyek B12-t termelnek, mert hogy a világon nagyon sok ember nem jut se húshoz, se tojáshoz, és még sincs semmi baja. Ugyanakkor van az embereknek egy másik csoportja, akinek szükséges ez a B12 bevitel, és ezt nem tudjuk eldönteni, hogy ki melyik csoporthoz tartozik. Itt ezeknél az ausztrál lelkészeknél, ezek nem ebbe a csoportba tartoztak, ők ugyan ettek algát, ami hát Ausztráliában viszonylag könnyen beszerezhető, de közben az is kiderült, hogy igaz, hogy az algában olvashatunk könyveket, hogy az algában nagyon sok a B12, de azt is tudni kell, hogy a B12 vitamin, ez egy család, a kémiailag sokféle alkotó vagy szerkezetük van, ugye ez a kobalamin származékok, és igazából csak a cianokobalamin meg a hidroxikobalamin az, ami aktív B12, tehát ami kifejti a B12 vitaminra jellemző hatást, és van egy csomó kobalamin, metilkobalamin és a társai, amelyek inaktívak. Hogyha ilyet eszünk, akkor nem, hogy nem jutunk B12-höz, hanem amit még esetleg máshonnan bevinnénk, azt is kiszorítjuk. És az alga tele van ilyen inaktív B12 vitaminnal, amit akkor még nem tudtak. Tehát ezek az adventista lelki pásztorok abban a hitben éltek, hogy ők az algából beviszik a B12 vitamint, és hogy ez milyen jó, és kiderült, hogy az algában levő B12 nem jó. És éppen ezért lényegében ez az a tanulmány, ami alapján végérvényesen kimondták azt, hogy ha valaki vegán étrendet folytat, akkor tessék olyan élelmiszereket enni, ami B12-vel dúsított. Tehát vagy tessék B12 vitamint venni a gyógyszertárba, lehet ilyet kapni már, szájon át szedhető készítményt, és azt kell enni, vagy külföldön B12 vitaminnal dúsított kenyereket lehet vásárolni, és egyebeket. Tehát mindenképpen, aki teljes vegán étrenden van, B12-t pótolnia kell. És ezt megint csak egy ilyen adventista tanulmány keretében sikerült kideríteni, hogy ez elengedhetetlenül szükséges. Még beszélnék egy pár szót a némi fertőző parazita betegséggel, a toxoplazma ügyről. A toxoplazma szó különösen a terhességen átesett nők számára lehet ismerős, hiszen szokták szűrni a toxoplazma antitestet a szervezetben. A toxoplazma gondii ez egy parazita, ami lényegében az állatok ürülékkel, elsősorban a macska ürülékkel kerülhet az emberi szervezetbe, vagy macska ürülékkel szennyezett ételekkel, illetve nem jól megfőzött sütött húsok fogyasztásával kerülhet a szervezetbe, és ilyen kis tömlőket fejleszt a tüdőben, az agyban, májban, tehát elég komoly problémát okozhat. A lényeg az, hogy kimutatták azt, hogy az adventistákban a toxoplazma ellenes antitest ellenanyag lényegesen kisebb, tehát hogy valószínűleg kisebb mértékben esnek át ezen a fertőzésen. A terhes nőknél azért szokták ezt vizsgálni, mert hogyha valakinek toxoplazma fertőzése van, az nagy mértékben megnöveli a halva születésnek a kockázatát, tehát ezt mindenképpen ki kell szűrni, meg kell nézni, hogy valaki védette ez ellen. Tehát hogyha van antitest a szervezetben, az annyit jelent, hogy a szervezet védekezik, tehát valószínűleg a magzat biztonságban születik. Erre is az egyik magyarázat, valószínű magyarázat erre az alacsony toxoplazma szeropozitivitásra a húsmentes táplálkozás. Floridában 2000-ben csináltak még egy programot, ami lényegében arról szólt, hogy kombinálták ez az SDA Challenge, Wellness Challenge programnak nevezték el, lényegében egy 6-7-es program keretében kombinálták az egészséges életmód elemeit és az Isten gyógyító hatalmát. Erről is született egy cikk, tudományos cikk, és azt mutatták ki, hogy akik ebben részt vettek, és kombinálták a
életmód felismeréseket és a hitnek, az Istenbe vetett hitnek az erejét, azoknál egyértelműen a 6 hét alatt lényegesen csökkent a vérnyomás, a testsúly, a vércukor és a koleszterin szint. És ennek a tanulmánynak az a fő összefoglalása, hogy úgy tűnik, hogy időskorban is, vagy késői felnőtt korban is van értelme változtatni, mert ha lassú lépésekben is, de föl lehet venni egy új életformát, föl lehet venni egy új életvitelt, ami jelentősen csökkenti a betegségeknek a kockázatát. Még egy érdekességet hadd mondjak el, mert az adventisták nem csak jó dolgokat hoztak, hanem időnként problémát is okoznak. Erről is lehetne egyébként beszélgetni. Ugyanis volt egy eset nem is olyan régen, tavaly, Nebraska államban, amikor bizonyos emberek, és ezek között voltak adventisták is, visszautasítottak bizonyos gyógyszeres kezeléseket, mert megtudták, hogy a gyógyszer alkotó elemeiben vannak olyan alapanyagok, amelyeket állati termékekből vontak ki. Például a kollagén alapú zselatin, amit állati csontokból vonnak ki, sertés vagy szamár csontból készítenek, illetve a stearin savat, amit pedig marhából készítenek. Ezen lehetne vitatkozni, hogy ez most disznó hús fogyasztása, hogyha én kollagént eszek, vagy a gyógyszer segédanyagában van ilyen, vagy nem. Erre lehetne szerintem egy konferenciát is szervezni. Ilyen alapon azon is el lehet gondolkozni, hogy fölvehetünk egy disznóbőrcipőt, mert ugye a Bibliában az van, hogy még csak meg se érintsük. Tehát sok mindenen el lehet gondolkozni, most csak ilyen gondolatébresztő dolgokat mondok. Mondjuk sokkal súlyosabb ez a kérdés, mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt lett volna, amikor a cukorbetegségre használt inzulinoknak nem volt még humán inzulin, és a cukorbetegségre használt inzulinoknak a fele legalább sertés inzulin volt. Mit csináljon akkor egy cukorbeteg? Van-e értelme ezen gondolkodni? Ezt csak most fölvetek egy ilyen nyitott kérdőjelet, hogy erről lehetne egyszer beszélgetni. A lényeg az, hogy ott Amerikában ennek a tanulmánynak a végén azt hozták ki, hogy a betegeket alaposan tájékoztatni kell még a segédanyagokról is, mert ugyanis ezeknek a betegeknek az állapota rosszabbodott, mert nem szedték a gyógyszert, más nem voltak hajlandók bevenni, és ezáltal az állapotuk rosszabbá vált, hogy körültekintőbben kell ezekkel a vallásos emberekkel bánni, amikor kiválasztják a terápiát, mert megtagadhatják a gyógyszerelést. Ez egy ilyen érdekesség volt, azt azért tartottam fontosnak elmondani, mert biztos, hogy sokakban vannak ilyen problémák és ilyen gondolatok. Zárszó. A hosszú élet titka az adventista életmód kutatás szerint. A nem dohányzó életmód, a testsúlykontroll, a 25 alatti testtömegindex, a rendszeres testmozgás, a diófélék fogyasztása, a vegetáriánus étrend, a napi másfél liter víznek az elfogyasztása, a pihenés, amit elválaszthatatlan a szombati nyugalomnapnak a megtartásával, és az Istenbe vetett bizalom. Tehát a tudomány felismerései szerint ezek azok a pontok, amelyek ahhoz vezetnek, hogy ma azt lehet mondani, hogy az adventista életformával akár 10 évvel is tovább lehet élni. A lakosság egyharmada dohányzik, és ami sokkal aggasztóbb, hogy a 14-18 évesek 44%-a dohányzik, fiúk, lányok egyenlő mértékben. A magyar lakosság 20%-a elhízott, a gyerekeknek 15%-a túlsúlyos. Mozgásszegény életmódot folytatunk, húst hússal iszunk, a statisztikák szerint a másfél liter víz helyett másfél liter sört iszik meg a magyar egy nap, tehát a folyatékbevitel megvan, csak ma nem vízből visszük be, és hát nincs hétvége, szombat, vasárnap, hétfőked minden egyforma, és igazából egyre inkább kevesebb szükségét érzi a magyar lakosság az Istennek a jelenlétét az életében. Tehát én azt gondolom, hogy van mit tennünk. Itt csak egy halálozási statisztikát, egy élettartam statisztikát mutatnék be, ami európai. Nyilván a tetején vannak, akik legtovább élnek, a svédek, itt vagyunk még. Tehát utánunk már csak a volt Szovjetunió tagállamai kullognak élettartamban. Ami nem túl rózsás, azt gondolom. Úgyhogy mindenképpen, ugye nálunk az élettartam a férfiaknál olyan 68 év körül van, a nőknél pedig olyan 75-76 év között, tehát a 112-től a nők majdnem jó 40 évvel el vannak maradva. Ez is egy nagy elmaradás. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy az adventista életmódra az egész magyar lakosságnak óriási szüksége van, és ha lehet egy ilyen jelmondatot alkotni, akkor azt mondhatjuk, hogy adventista életmóddal a magyarok egészségéért. A nagy kérdés az, hogy ez látszik-e
a mi életvitelünkben, és ez valóban annyira vonzó-e, hogy erre fölkapja a magyar társadalom is a fejét. Köszönöm szépen a figyelmet!

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adásában, a mikrofonnál László Zoltán. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint azt már megszoktuk, adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkkal jelentkezünk. Mi volt Jézus feladata a Földön, mi az, amit legfontosabbnak tekintett, és mi az, amiért élt és dolgozott egészen addig, amíg keresztre feszítették. Ezt követően a már beharangozott, beígért sorozatunk kezdődik egy 4 részes tanulmány, amelynek címe Jézus ma. Megpróbáljuk Jézus Krisztus helyét megkeresni a mai világban, az ő tanításait alkalmazni a mi időnkre, és végül választ keresni a kérdésre. Van-e Krisztusnak helye a mai világban és az én életemben? Mindannyiuknak kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Lukács evangélium a 4. fejezetének 18. versében a következő szavakat olvassuk. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ha esetleg nem jelentettem volna be a szöveg olvasása előtt annak helyét az igében, néhány szorgalmas bibliaolvasó hallgatom arra gondolhatott volna, hogy Ésajás könyvéből olvastam ezeket a szavakat. Mert ezek pontosan ott vannak leírva. Csak hogy Jézus Krisztus idézte ezeket a szavakat az ő földi munkásságának kezdetén egy olyan helyen, egy olyan időben, ahol sok-sok embernek hallania kellett, mi az ő földi küldetése. Lukács evangélium a 4. fejezetében olvassuk, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatér a Jordántól, hozzáteszem zárójelben, ahol megkeresztelkedett, és folytatja Lukács, viteték a lélektől a pusztába. Lélek, nagybetűvel írva, mármint a Szentlélek. Ő volt az, aki Jézus Krisztus földi munkásságát irányította. Tulajdonképpen az az összekötő személy volt, aki az Atya akaratát érthetővé tette Jézus Krisztus számára, őt megerősítette és támogatta munkájában. És ahogy Jézus Krisztus a kísértések viharát állja, ez a Szentlélek van mellette, hogy erősítse. Végül pedig úgy olvassuk a 14. versben, hogy megtért ugyancsak Jézus Krisztus a lélek erejével Galileába. Tehát a kísértések előtt is a Szentlélek irányítása alatt volt, a kísértések közben és végén is. Nekünk is szükségünk lenne ilyen mennyei irányítóra. Sokszor annyira zűrzavaros az életünk, annyira lehetetlennek látjuk megoldást találni problémáinkra, hogy sokszor felsohajtunk, jó volna valaki okosabb, aki többet tud, aki látja az út végét, mondja meg, hogy mit tegyünk. Hát a Szentlélek pontosan egy ilyen személy. Jézus Krisztusnak segített, és nekünk is segíteni fog. Amint Jézus Krisztus megtért a pusztából, úgy olvassuk, hogy Galileában bement az egyik zsinagógába, egészen pontosan Názáret.

Még nem lett volna furcsa és szokatlan, mert a zsidó vallásos naptár szerint ez az ige szakasz volt erre a szombatra kitűzve, mint olvasandó és magyarázandó ige szakasz. Ami meglepő, az az ige szakasz felolvasása után történik, a 20. versben és a 21. olvassuk, és behajtván a könyvet, átadá a szolgának és leül-e. És a zsinagógában mindenek szemei őre jávalának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus, amint visszadta a könyvet, leült, de már feszültség gyűlt fel a hallgatóság körében. Feszültség volt a teremben. Miért? Jézus Krisztus olyan megjelenésű, olyan beszédű ember volt, akinek pusztán már a látványa, pusztán a szavai hatást gyakoroltak az emberekre. Mi is talán ismerünk embereket, talán találkoztunk olyanokkal, akikről nem is igazán tudtuk, hogy kicsodák, de éreztük, hogy valami különleges ember. És még mielőtt közelebbről megismertük volna őket, már egy aféle megmagyarázhatatlan tisztelettel viselkedtünk velünk szemben. Nem tudjuk, hogy miért. Jézus Krisztus is egy ilyen ember volt. Akárhol megjelent, jelenléte azonnal tiszteletet parancsolt, de ugyanakkor szeretetteljes légkörrel hatott a hozzá közel álló személyekre is. Mindenkinek a szeme rászegeződött, és Jézus kijelentette, röviden, velősen, de ugyanakkor nagyon mélyen, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus Ésaiás proféciáit magára vonatkoztatta, és erre a zsinagóga nagyon felzúdult. Hogy lehet? Hát olvassuk a 22. versben, avagy nem József fia ez? Egyesek még gunyolódtak vele. Egy egyszerű ács, minek képzeli magát? Szegény. Biztos az elméjével gondok vannak. Azonban később, amikor Keresztelő János a börtönből elküldi tanítványait Jézushoz, te vagy, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk? Jézus nem válaszol semmit, hanem azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok. És mit láttak a tanítványok? Hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez már kézzelfogható, letagadhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus valóban mesiási munkát végez, ő maga a mesiás. Nézzük meg egy kicsit Jézus Krisztusnak ezt a nyilatkozatát, amelyben küldetésének célját szögezi le. Az Úrnak lelke van én rajtam. Ez már önmagában hatalmat jelent, mert akinek az Úr odaadja az ő lelkét, az gyakorlatilag az ő megbízottjaként, az ő nevében végzi a munkát. Jézus Krisztus tehát ezzel már Isten küldöttjének vallja magát, annak, akit Isten felhatalmazott a munkára. És úgy olvassuk, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdetni szándékozik, ez az ő egyik célja, az örömhírt. A szegényeknek szükségük van örömhírre, és talán kissé furcsának tűnhet Krisztusnak ez a kijelentése. A szegénynek pénzre van szüksége, egy meleg ebédre, esetleg egy pár cipőre vagy fedélre a feje fölé. Mi az az evangélium? Jézus Krisztus a szegénység és az evangélium gondolatát a hegyi beszédben nagyon szépen kapcsolja össze. Boldogok a lelki szegények, mert ők örökségül bírják a földet. Azok, akik lelki szegénységüket beismerik, akik ráébrednek arra, hogy semmi jó nincsen bennük, és Jézus Krisztus nélkül sehová nem jutnak, hanem csak a kárhozatba, ezek számára az evangélium valódi örömhír közli velük, hogy van megváltás Krisztusban. És egy ilyen örömhír többet ér mindennél, ami pillanatnyilag, vagy esetleg hosszabb, rövidebb távon kirángatna bennünket az anyagi helyzetünkből. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a töredelmes szívűek meggyógyításáért is jött. Azt hiszem,
Rég volt olyan idő, ha egyáltalán

talán volt, amikor ennyi szívfájdalom kínoszta, terhelte az emberek életét. Rég volt olyan idő, amikor ennyi vesztesség ért volna bennünket. Rég volt olyan idő, talán nem is volt, amikor a magány ennyire kínoszta volna az embereket, a szeretet hiánya, az engedetlen gyermekek, az anyagiasság, és még sorolhatnánk ezt a sok egyéb problémát, amivel küszködik a ma embere. És ha Jézus Krisztus ma eljönne, és mást nem tenne, csak a töredelmes szívűeket megvigasztalná, akkor is hatalmasat javulna életünk minősége. A foglyoknak szabadulást hirdetni jött Jézus, azoknak, akik a bűnnek, a kívánságnak, a szenvedélyeknek a rabjai. Mesélte egy ismerősöm, hogy van egy szenvedélye, a pohár, és amikor pénz van a zsebében, addig nem nyugszik, amíg el nem fogy az egész. Elkölti. És aztán milyen állapotban kerül haza? Milyen hangulat uralkodik olyankor a családban? És hogyan várják őt rettegve gyermekei és felesége? Azt nehéz leírni. Józan a pillanataiban elmondja nekem, tudom, hogy rossz, mindenkit tönkreteszek, családomat, magamat, az egészségemet, de nem tudok szabadulni. Meg vagyok kötözve. Jézus Krisztus minden megkötözöttet fel tud szabadítani. Szabadon bocsátja a lesújtottakat, és hirdeti az Úrnak kedves esztendejét. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus a mi életünkben is elvégezhetne legalább egyet ezek közül, a dolgok közül, amelyekért a világra jött. Hogyha lelki szegények vagyunk, elhozza nekünk az örömhírt. És erre szükségünk van, mert a világban elég nehéz átélni egyik napot a másik után. A stressz az állandó hajsza. Szükségünk van örömhírre, hogy Jézus Krisztusban van megváltás. Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus bánatunkban megvigasztaljon, hogy szenvedélyeink rabságából felszabadítson, hogy betegségünkben erősítsen és támogasson. Ezelőtt több mint 2000 évvel Jézus kijelentette, hogy miért jött a világra. És tulajdonképpen ez a nyilatkozat vonatkozik te rád is, kedves hallgató, én rám is. Jézus Krisztus azért jött a világra, és azért óhajt belépni az életünkbe, hogy mindezt a munkát elvégezze, hogy megvigasztaljon, bátorítson, és vezessen bennünket az üdvösség útján.

0: Ki ez?
1: Hova valósít?
0: Hol tanult?
1: Honnan jön?
0: Hol lakik?
1: Honnan ismer engem?
0: Mit akar?
1: Nincs rá idő.
0: Te ismered?
1: Egy régi könyv lapjairól.
0: Egy régi ember lép be.
1: A mai világba.
0: Van-e mondani valója a mai világnak?
1: A ma emberének?
0: A mai világban neked?
1: Krisztus ma.
0: November 3-ától, minden szerda este 22 órától, 4 előadáson keresztül keressük Krisztus helyét a mai világban. El ne szalassza!
2: Valaki azt mondta, hogy az emberiség a tudományos fejlődés korszakát éli, és ezt azzal is alátámaszthatjuk, hogy a tudományos felfedezések 90%-át az utóbbi 50-60 évben tettük. Világunk rohamosan fejlődik. Elég végignézni az utcán, amilyen autók szaladgálnak körülöttünk. Elég elgondolni azt, hogy mennyi modern eszköz áll előttünk a távközlés terén, televízió, számítógép, az orvostudomány és így tovább. És ezzel párhuzamosan sokan azzal ámítják magukat, hogy az emberiség is fejlődik. Ha azonban mélyebben akarjuk ezt a kérdést megvizsgálni, a következtetés keserű lesz számunkra. Egy gondolkodó azt mondta, hogy a tudományos fejlődés nincsen arányban az emberiség erkölcsi fejlődésével. A tudásunk, az ismeretünk hamarabb gyarapszik, mint a mi erkölcsünk. És ez látható többek között abban, hogy a tudomány vívmányait nem az emberiség életének megjobbítására, megkönnyítésére, a gyengébbek megsegítésére használják, hanem önző célok elérésére. És egy ilyen világban, amelyben egyrészt a tudomány rohamos léptekkel fejlődik, másrészt az emberiség egyre modernebb eszközökkel hajtja végre gonosz szándékait, feltevődik a kérdés, van-e még hely Jézus Krisztus számára? A tudomány fejlődésével együtt a Biblia kutatók is egy úgynevezett fejlődést vélnek látni felfedezéseikben. A modern Biblia kritika már egyre inkább tudományos módszerekkel igyekszik górcső alá venni a Szentírást, az evangéliumokat, és ennek az egyik eredménye az volt, hogy igyekezve Jézus Krisztus életének történetét megtisztítani, az úgynevezett legenda elemektől egyes bibliakutatók kihaigálták a Bibliából az összes csodát, az összes természetfeletti elemet, és maradtak egy sovány, csontá aszott életrajzzal, amiből Jézus Krisztus nem más, mint egy szépen beszélő, kedves, atyáskodó, jószívű tanító. Ennyivel maradunk. És egy ilyen erőtlen, kedves, de túl sokra nem képes ember nem igen tud rajtunk segíteni. Ha Jézus Krisztus személyére így gondolunk, akkor saját lábunk alól húzzuk ki a szőnyeget. Egy modern világban Jézus Krisztusnak meg kell találnunk a helyét. Pál apostol a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében a 8. versben a következő kijelentést teszi. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. Vannak a tudománynak bizonyos kijelentései, szabályai, törvényei, amelyek bizonyíthatók. És vannak úgynevezett axiómák, vagy sarkalatos igazságok, amelyeket nem bizonyítunk, nem is kérdőjelezünk meg, hanem abból indulunk ki, hogy ezek igazak. Pál apostolnak ez a kijelentése, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, nem igényel bizonyítást, Ez egy axióma. Ebből indulunk ki, erre építjük a mi hitünket, erre épül az egész Szentírás. És ezt a kijelentést a Szentírás sok más helyen kiegészíti egyebekkel is. Például a zsidókhoz írott levél első fejezetének első 3 verséből kiderül az, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtésnél. Aztán a földre jött, erről szólnak az evangéliumok, és végül feltámadt, és most a mennyben végzi munkáját egészen addig, amíg visszajön az ég felhőin. Erre is bőségesen találunk igeverseket. Jézus Krisztus tehát létezett öröktől fogva, és örökké fog létezni. Az ő létezése azonban nem hasonlítható semmilyen más lénynek vagy egyébnek a létezéséhez. Ő attól kezdve, hogy kijelentette magát nekünk, és az örökké valóságon keresztül, mindörökké, ugyanaz marad. Emlékszem, hogy egy játszótársammal alkudoztunk, valamit kértem tőle, és ő megígérte nekem. Másnap, amikor emlékeztettem arra, hogy mit ígért, és kértem, hogy hozza el nekem, amit otthonról hozott, legyintett, és csúfondárosan azt mondta, á, az tegnap volt, meggondoltam magam. Sokszor találkozunk emberekkel, akik meggondolják magukat, sokszor mi is meggondoljuk magunkat. Megváltozik a gondolkozásunk, a magaviseletünk, a véleményünk. Azonban Jézus Krisztus soha nem változik. A világ azonban sokat változott, és nem csak az életünk, az eszközeink, hanem az emberi gondolkozásmód is változott. Régen másképp látták az emberek a világot. Tudományos szemmel, vallási, erkölcsi téren az emberek sok mindent másképp gondoltak, és ahogy elemezzük életünk utolsó 10, 20, 30, 50 évét, kinek amennyi eltelt, rájövünk arra, hogy valóban egyre másabb és másabb a világ ahhoz képest, mint amikor mi elkezdtük életünket. Azonban feltevődik a kérdés, ez a változás jelent minőségi javulást is? És még egy dolgot meg kell vizsgálnunk. Vajon, ha a világ fejlődött, azt jelenti ez, hogy többé már nincs szükség Jézus Krisztusra? A Szentírás megjövendölte, hogy az idők során az emberiség milyen irányba fog haladni. Említsünk meg néhány jövendőlést. Olvassuk például Máté evangélium a 24. fejezetében, és az ezzel párhuzamos evangéliumi igehelyeken, hogy az idők vége fele a szeretet sokakban meghidegül, Pál apostol a Timoteushoz írott egyik levelében pedig mondja, hogy lesznek az emberek engedetlenek, önzők, káromlók, és így tovább. Ez tehát a haladásnak az az iránya, amely felé az emberiség halad. Változtunk, de sajnos negatív irányba. Jézus Krisztusnak van tehát mondani valója a mai ember számára? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus idejében, akkor, amikor a földön járt, az emberek milyen gondokkal küszködtek. Voltak akkor édesanyák, akiknek gyermekeik betegek voltak, édesanyákról ír az evangélium, akik elveszítették gyermekeiket, és szomorúak voltak, szívfájdalom gyötörte őket, akár csak ma az édesanyákat, akik hasonló helyzetben vannak. Írnak az evangéliumok betegekről, akik évtizedekig nyomták az ágyat. Ma nincsenek ilyenek? Ír az evangélium szomorú szívekről, kemény szívekről, szülőkről és gyermekekről, és sok minden olyan társadalmi és egyéni problémáról, amelyek ma is megvannak. S ha bár másképp látunk bizonyos kérdéseket, másképp öltözünk, vagy másképpen oldjuk meg mindennapi teendőinket, de az emberiség alapvető problémái ugyanazok maradtak. A magány, a szeretet igény, az egészségi problémák, és így tovább. És amennyiben Jézus Krisztus az akkori ember alapvető problémáira tudott megoldásra szolgálni, minden bizonnyal fog a mi problémáinkra is. Jézus Krisztusnak igenis van helye a mai világban, mert ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, sőt, ezt a helyet igényli magának. Máté evangéliumának 28. fejezetében a fejezet végén kijelenti, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Jézus Krisztus tehát ezekkel a szavaival biztosítani óhajt bennünket, hogy velünk lesz mindig. A modern világban is velünk van. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e őt? Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk lesz. És ez az ígéret nagyon szép szavakkal került be az evangéliumba, János evangéliumába a 14. fejezet 16. versében. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus Krisztus tehát velünk maradt azért, hogy a mi problémáinkban segítsen, támogasson, vigasztaljon, útba igazítson, erőt adjon, és ezekre mind-mind szükségünk van, függetlenül attól, hogy átkiabálunk a kerítés fölött, vagy telefonálunk, hogy gyalog, lovon, vagy több száz lóerős sportautón utazunk. Minden embernek, függetlenül a kortól, függetlenül az időtől, amelyben él, függetlenül az életszínvonaltól, szüksége van arra, amit Jézus Krisztus felajánl. Jézus Krisztus átélte mindazt, amit mi is átélünk. Átélte a kísértéseket. Noha egyesek azt vetik fel, hogy Jézus Krisztus nem nézett szembe, például a dohány kísértésével, vagy egyéb dolgokkal, amelyek a modern korban támadnak minket. Jézus Krisztus azonban átélte a kísértéseknek azokat a formáit, amelyeket mi is átélünk. Átélte a test, a kívánságok kísértését, átélte a látvány kísértését, és átélte a büszkeség, a nagyravágy kísértését. Ez három olyan formája Sátán támadásainak, amelybe a legtöbb, gyakorlatilag az összes kísértés, próbatétel besorolható. Erről következő adásunkban majd bővebben beszélünk. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, mert ő ismeri az embert, annak legmélyebb zugait is. János evangélium a 2. fejezetének a 25. versében olvastuk, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. És ezt a volt igét ragozhatjuk. Mi volt, mi van, és mi lesz az emberben. Ennek bizonyítéka Dávid 139. Zsoltára, amely szerint Isten ismeri felkelésünket, lefekvésünket, gondolatainkat, szándékainkat, még azt is, amit mondunk, még mielőtt kimondanánk. Jézus Krisztus ismer téged is, kedves hallgatom. Függetlenül attól, hogy mi a véleményed a mai modern világról, és arról, hogy Jézusnak van-e keresnivalója benne, Jézus Krisztus megpróbál közeledni hozzád. Szükséged van arra, aki a szíveket meg tudja vigasztalni, szükséged van arra, aki a nehézségekben erőt tud adni, szükséged van arra, aki bátorítani tud, és megszabadítani attól, ami esetleg megkötözhet. Éppen ezért kérlek, ne nézd a naptárt, hogy 2004-ben vagyunk. Ne gondolj arra, hogy mi már fejlődtünk és megállunk a magunk lábán. Kedves hallgatom, ma, itt, ebben a modern 21. században szükséged van, szükségünk van Jézus Krisztusra.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király,

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Zsoltárok könyve 19. fejezet 9. vers. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Az egyik legelterjedtebb, de talán egyben legelhanyagoltabb káros viselkedés forma, szenvedélybetegség, a vásárlás függőség, a kényszeres vásárlás. Hogyan, miben nyilvánul meg ez a függőség? Honnan lehet tudni, hogy valaki vásárlás függőségben szenved? És mit lehet tenni egy ilyen kényszeres, káros viselkedés forma ellen? Kedves hallgatóink, mai műsorunk 30 percében egy rövid beszélgetés keretében Horváth Gábor lelkész, rehabilitációs tanácsadó, Demeter Irén szerkesztő kérdéseire fog válaszolni a kényszeres vásárlás tüneteiről és ellenszereiről. E beszélgetés mellett mai adásunkban zene és énekszámokat is hallhatnak kedves hallgatóink. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és kellemes rádiózást kívánok!

0: reménység hangja.
1: Vásárlási függőség az, amire inkább azt szoktuk mondani, hogy bennünket nem érint, hanem inkább csak mindenki mást, vagy esetleg nincs pénzünk rá. Szóval vásárlási függőség, milyen fajta függőség ez, vagy mennyire nevezhetjük ezt egyáltalán annak?
2: Mindenképpen annak nevezhető, de most már egyre több irodalom is elérhető, sőt filmek is a témában, hogyha a függőségeket három kalapba rakjuk, és vannak a szerfüggőségek, meg a kapcsolódási függőségek, a harmadik kalapba tartozik a magatartásformákhoz, viselkedésekhez kapcsolható függőségeknek a sora, és ezeken belül a vásárlási addikció, vásárlási függőség egy valóban sokakat érintő probléma.
1: Igen, mert általában sokkal egyszerűbb egy alkoholistáról látni azt, hogy függő vagy egy dohányosról, de akkor, amikor egy olyan függőségre beszélünk, amikor alaphelyzetben az egy normális dolog. Tehát most gondolom, hogy ma is mindenki elindult, bevásárolt, és ez nem nevezhető betegesnek vagy függésnek, hanem egy teljesen normális dolog. Ilyenkor talán még nehezebb azokat a határokat megtalálni, hogy mi az, ami már olyan szinten van, ami már esetleg nem egészséges.
2: Ez így igaz. Tehát lehet, hogy valaki ugyanazt a terméket veszi meg, de mégis más a motivációja, más a háttere ennek a folyamatnak. Lehet, hogy valaki kisnyugdíjasként is rászűkül arra, hogy begyűjt minden prospektust, és lehet, hogy utazik sokkal-sokkal több időt és sokkal több pénzt azért, hogy megvegye az olcsóbb terméket, mert az neki örömet ad, örömet.
1: Hát igazából okoz. Nem csak az a függőség, amikor valaki rengeteg pénzt elkölt, hanem igazából az, hogy mi van mögötte.
2: Sőt, lehet, hogy effektív valaki nem is költi a pénzt, de egy adott termékre rászűkül, legyen az egy műszaki cikk, legyen az egy élvezeti cikk, és mondjuk az interneten tölt el naponta sok-sok órát, hogy kiszűrje számára a legkedvezőbbet az óriási kínálatból. Ez is a nehéz a fogyasztói világban, amiben élünk, hogy nem az, mint a gyerekkoromban, hogy mondjuk akarunk venni egy színes tévét, emlékszem gyerekkoromban, el szoktam mondani ezt a pillanat, Pécsen éltem, Pécsen nőttem fel, és színes tévét akartunk venni, és nem lehetett kapni egy megyeszékhelyen színes tévét. Át kellett utaznunk Dombóvárra, sok-sok kilométert autóval, hogy megvehessük ott a Napsugár áruházban a színes tévénket, az új tévét. Ugye ma leülök az internet elé, bejutom, hogy színes tévé, és pár órán belül a futár odahozza az ajtómhoz, csak az a baj, hogy annyi színes tévét találok, hogy rengeteg frusztrációt okoz az, hogy melyiket vegyem meg ezek közül a színes tévék közül, és egy csomó olyan dologgal is fogok találkozni, amire soha nem gondoltam, hogy szükségem lenne, de ha már lehet kapni ilyet is, meg olyat is, meg amolyant is,
1: akkor nyilván válogatni kell.
2: Elmerülök egy világba, és észre sem veszem, és már beszippantott, és már az irányít engem, és nem én azt.
1: Igen, nyilván minden kornak megvan a maga kihívása, hogyha visszagondolunk itt a 20-30 évvel ezelőtti időkre, mondjuk jó, te nem mondjuk, de én mondjuk visszagondolok arra. Ez nem csak a televíziós, hanem amikor mi például gimnazisták voltunk, volt egy farmer, két pulóver, meg ilyesmi, tehát hogyha ezekre gondolunk, akkor nyilván teljesen más viszonyok vannak, és ebben az új világban is új kihívások vannak. Viszont minden függőségnek korábban is, mikor beszélgettünk róla, egészen méről jövő gyökerei vannak. Valami szeretnénk pótolni vele, vagy elérni, valami örömszerzés céljából van, vagy miért akarunk ennyit vásárolni?
2: Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy a vásárlás bárkit el tud kapni, mint gépszi. Ez pont az a baj a pénzzel, hogy önmagában semmi, de mégis annyi mindenre lehet költeni. Uh-huh. És hogyha én azt mondanám, hogy mit tudom, én pénzt osztogatok a város főterén, és mindenki kap tőlem 500 000 forintot, akkor valószínűleg kapásból tudnák az emberek, hogy mire költik azt a pénzt, mert hogy kit-kit azt fog beszippantani, ami épp közelebb áll hozzá. És ilyen értelemben lehet veszélyforrás, egy egyszerű mondjuk ruhavásárlás is, hisz most csak mondok egy példát, ami gyakran érinti a nőket, hogyha egy ruhát megvehetek töredékáron egy angol bálás ruhaboltban, mondjuk nem hétfőn, amikor még drágább, hanem mondjuk csütörtökön, és tényleg töredékáron, akkor az is lehet egy flash élmény. Vagy akár egy műszaki cikket, vagy most a héten vettem egy szárítógépet a családnak töredékáron, és annyi minden van így a piacon, az online térben, hogy nagyon könnyű elszállni.
1: Igen, de végül is ami érdekes, hogy azért az egy normális dolog, hogy te is egy családos ember vagy, nyilván szeretnél olcsón vásárolni.
2: Így van.
1: Tehát az, hogy megnézed, hogy hol lehet olcsón venni, és örülsz neki, hogyha olcsón megveszed, az egy...
2: Ez az előnye a fogyasztói társadalomnak,
1: és van
2: hátránya. Tehát nyilván én nem azt akarom mondani, aki vásárol, az függő, hanem az a kérdés, hogy milyen motivációval.
1: Igen, csak hogy itt sokkal nehezebb ezeket a határokat megtalálni.
2: Nehezebb.
1: Nyilvánvaló.
2: De azt szoktam mondani, hogy amikor valami helyett vásárolok, akkor van probléma. Úgy is föl lett ennek a kérdés, gyakran megkérdezem az előadásaim hallgatóitól, hogy ki az, aki szokott feszülni.

0: feszültséget oldani vásárlással. Tehát feszült vagyok, bemegyek egy bevásárlóközpontba, és már a feszültségem egy része kimegy, és csak körülnézek, nézem a pultokat, nézem az akciókat. És ugye ez is egy ilyen hívósz, hogy akció.
1: Igen.
0: Bárhova megyek, mindenhol találok egy akciós terméket.
1: Igen, mert még egy bizonyos szintig én azt mondom, hogy ez is. Tehát bevallom őszintén, nekem is volt már olyan, hogy most annyira fáradt voltam, és annyira elegem volt, és azt mondom, hogy jó van egy kicsit, annyira nem vagyok nagy vásárló, de mondjuk el. Mert. Tehát bizonyos szintig még talán ez is egy normális dolog. De mikor, de mi az a pont, amikor tényleg már azt tudod mondani, hogy kialakul a függőség? Mi az a szint, amikor már tényleg ez egy ilyen választóvonal?
0: Hát én azt gondolom, hogy általában a függőségeknek vannak közös jellemzőik. Például az egyik ilyen közös jellemző, hogy valaki nem tud kontrollt tartani. Amikor többet költök például, mint amennyi a kiadható összeg a havi bevételeimből, az már problémát jelenthet. Amikor már következmények vannak, és én mégis tovább költök, igen, az problémát jelent.
1: Nyilvánvaló, amikor már nyilvánvaló látszódik néhány dolgon.
0: Igen. Így van, és amikor a kapcsolataim sínlik meg, igen, azt, hogy én vásárolok. Amikor kevesebb idő jut a szeretteimre, és a függőségem, vagy a növekvő függőségem az előtérbe kerül, az mindig problémát jelez, és problémát jelenthet. És ugye hányan kerülnek bele, és itt lehet leleplezni sokszor azt, hogy már függő helyzetben van valaki, az adósság csapdába. Fölvesznek ilyen, olyan, amolyan hiteleket, és ugye a bankintézetek, a különböző ezzel a kölcsönnel foglalkozó cégek pontosan tudják, hogy az embereket megetetni azzal, hogy még több kölcsönt vegyél föl, ez még kedvezményesebb kamatozású, és nagyon sokan vannak úgy, hogy észre sem veszik, és már az egyik adósságból a másikba
1: esnek. És nyilván ezek olyan látható jelei ennek a csapdának. Nem tudom, hogy amikor a vásárlási függőségre gondolunk, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez talán a nőkre jobban jellemző. Nem tudom, mennyire így van, mert azt gondolom, hogy aki azt gondol, vagy aki úgy érzi, hogy ő erős, és hogy mondjuk nem alkoholfüggő, nem drogfüggő, de ezek szerint akkor valami kísértés mindenkinek van, de talán szerintem a férfiaknál ugyanúgy nyilván más jellegű kísértések vannak, de megvannak azért.
0: Abszolút. Azt gondolom, a férfiak általában nagyobb dolgokra tudnak belelkesedni, egy autóra, egy műszaki cikkre.
1: Talán még veszélyesebb, akkor nem egy kis egyszerű vásárlás.
0: Valamilyen komolyabb sporteszközre, vagy műszaki cikkre, lehet ez egy fényképezőgép, egy új kamera, egy motor. Tehát azért a férfiak igen költséges dolgokat tudnak kinézni maguknak. Szerintem ugyanúgy beszippantod egy férfit is a vásárlás.
1: Persze, és ami már érdekes ennél a dolognál, hogy persze ez nagyon fontos, hogyha vásárolunk, akkor olcsón vegyünk meg valamit. Mm-hmm. Nagyon fontos, hogy amikor óriási kínálat van a piacon, akkor megvegyük a legjobbat. Mm-hmm. De kérdés az idő, amit ennek a keresésére fordítunk, hogy megéri-e azt, hogy esetleg a házassági kapcsolatunkba is, vagy közben a gyerekekkel való kapcsolat is megsínli. Mert azért ez is nyilvánvalóan látszik ilyenkor, nem?
0: Abszolút látszik. Én azt is tapasztalom folyamatosan, hogy annyi kütyűvel veszünk magunkat körül, amik persze mind pénzbe kerülnek, és ezek is mind elavulnak, és lehet aztán lecserélni a kütyűparkot, hogy észesen veszünk, hogy költünk egy csomó dologra, és a kapcsolatainkra, amik nem kerülnének pénzbe, azokra nem marad már időnk és lehetőségünk.
1: Igen, és amilyen nagyon nehéz ez a mostani világban, hogy igazából tényleg olyan sokszor manipulálnak bennünket, akárhová nézünk, mindenhol a reklámok, és mindenki arra akar rávenni, hogy minél több pénzt költsünk. Ezért ilyen szempontból azt mondom, hogy nem egyszerű a mai embernek megállni az, hogy ne vásároljon.
0: Hát ez így igaz. Abszolút egyetértek ezzel a kijelentéssel. Most mondhatnék reklámszlogeneket, amikor egy cikkre azt mondják, hogy ez a legtöbb, ami adható, vagy ettől leszel férfiasan tökéletes, vagy ott vannak ugye az árbeli ígéretek, hogy a legkisebb is számít, a vonzóár választék, a vonzóár. Tehát minden azt célozza meg, hogy itt a legjobb, hogy ettől neked több lesz, ettől az életminőséged javulni fog, ettől teljesebbnek, tökéletesebbnek, férfiasabbnak, egészségesebbnek, boldogabbnak fogod magad érezni. Tehát minden ezt sugallja a világban.
1: És ráadásul milyen ügyesek a szakemberek, mert amikor az ember azt gondolja, hogy őt nem érinti ez a téma, vagy az a téma, mondjuk nem korpásodik a haja, vagy mondhatnánk még néhány példát, akkor biztos, hogy találnak valami olyat, ami téged is érint személy szerint, és biztos, hogy téged is.
0: Ne felejtsük, hogy ez egy külön szakterület, külön tehát külön szakma, külön szakterület, hogy hogyan lehet reklámozni egy adott terméket, és egy jó hangzó szlogenért sokszor milliókat fizetnek a nagyobb cégek.
1: Tehát ez nem főleg akkor, lebecsülni. Hogyha még valami sztár reklámozza egyébként, akit mondjuk nagyon szeretünk. Arcot
0: is kell keresni hozzá, így van. Körülményeket, jól eladni a terméket. Tehát ez nem véletlenül egy üzletág,
1: Főleg a fiataloknál ez milyen sokat jelent a fiatal korosztálynál. Nem tudom, hogy milyen mély gyökerei vannak annak, hogy igazából valaki, vagy mi van amögött, hogy valaki örömforrást ebben szeretne találni, hogy vásároljon.
0: Hát nyilván valószínűleg hiány. Tehát általában azért keresek örömpótlékot, vagy azért csillapítom a fájdalmat akár egy árucikk megvásárlásával, mert alapvetően hiányzik valami az életemből. És olyan könnyű azt gondolni, hogyha megveszem azt az új játékkonzolt, amire mindig is vágytam, vagy azt a ruhát, vagy végre meg tudom venni azt a nyaralást, elmentek arra az exotikus helyre. Ami igaz, hogy ilyen sokba kerül, de majd attól én több és boldogabb leszek. A legtöbbször ott lepleződik le egyébként a vásárlási függő, hogy megveszi az adott terméket, az adott árucikket, ami utána annyira elhitott, amire akár rákölti a fizetésének a többszörösét, és utána egy kiüresedettség, egy ürességérzés van, és az eufória az általában nem tart sokáig.
1: Akkor gyakorlatilag ez ugyanúgy működik, mint az alkoholnál vagy a drognál, hogy egy pillanatnyi örömöt érez az ember, csak utána, amikor a hatása elmúlik, akkor nem oldja meg azt a problémát, ami...
0: Itt lepleződik a legtöbb vásárlási addikt ember, így van. Tehát ha valaki mondjuk egészségeset tud vásárolni, mondjuk azt mondja, hogy nekem van egy termék, amit kinéztem, akkor legyen egy fényképezőgép, és gyűjtök rá mondjuk egy pár hónapon keresztül, megveszem, és tényleg tudok neki örülni, tudom kihasználni, tudom a helyén kezelni, és tudom abba hagyni és letenni az adott terméket. De sokszor a vásárlási függő, vagy boltkórosnak is mondják, van egy ilyen film is.
1: Boltkóros, ez nagyon jó.
0: Így van. Tehát a boltkóros, vagy shopaholic az angol szó, ez is egy érdekes, uh-huh. hogy a vásárlás, mint az alkoholizmushoz köthető függőség. Tehát a shopaholic, vagy vásárlási addig személy az pont abban lepleződik le, hogy eléri azt, amire vágyott, de mégsem elég, és itt is nő a tolerancia, egyre több és több kell, és sokkal hosszabb időt tölt az adott tevékenység megszerzésével, az adott tevékenységről való gondolkodással is, akár a pénztárcában való mélyre nyúlással is, ami nyilván komoly problémákat fog eredményezni.
1: Nem tudom, hogy ezt a problémát mennyire vallják be az emberek, hogy vásárlási függők. Sokkal nyilvánvalóbb, meg könnyebb, de találkoztál-e már olyannal, hogyha nem, azt mondom, hogy nem is itt a központban, de azt nem, és lelkészként is dolgozol, hogyha esetleg valakinek ilyen problémája van, nyíltan bemerik ezt vállalni az emberek?
0: Ez talán nehezebben. Találkoztam már olyannal, aki a feszültségeit rendszeresen a vásárlással oldotta. Áldozatokkal úgy találkoztam, hogy nagyon sokan ugrottak bele úgy kölcsönfelvételbe, hogy nem realizálódott számukra ennek a veszélye. Uh-huh. És amikor kiterült, hogy adósságcsapdába kerültek, és már az adósságcsapda az egy olyan nem csak fenyegető rémolt, hanem valóság, ahol nagyon nehéz kitörni. Olyan áldozatokkal találkoztam, akik kénytelenek voltak külföldre menni, másodállást vállalni, és a családi életük, a családi rendszerük került súlyos krízisbe az anyagi problémák miatt, amit alapvetően az okozott, hogy rászűkültek egy jobb létre, megvettek olyan termékeket, olyan ingatlanokat, olyan akár autókat, vagy drágább cikkeket, amik utána nem az öröm érzetet erősítették, hanem a problémákat halmozták.
1: Hanem inkább tönkretette.
0: Így van.
1: Egyébként érdekes, hogy lehet, hogy az örömszerzés is, de hogy talán még sokkal visszábra vehetünk, hogy esetleg valaki az önbecsülését akarja ezzel erősíteni, vagy olyan gyerekkorából magával hozott dolgokat szeretne pótolni vele.
0: De ez nagyon-nagyon fontos gondolat. Én azt gondolom, hogy ha valaki visszaemlékszik a saját gyerekkorára, hogy hogyan ragaszkodtam akár én is egy-egy márkásabb cipőhöz vagy ruhához, hogy attól én több leszek, hogyha nekem az a termék a sajátom lesz, és a nimbuszom is, a mások által megtapasztalt megbecsülésem is erősebb lesz. Természetesen ez gyerekkorban ugye természetesen megjelenik, de amikor valaki ebben él, és ezáltal próbál valami többet szerezni magának felnőttként, az már mindenképpen egy beteg állapotot mutat.
1: És egyébként hogy tudtok segíteni itt az ilyen embereken? Milyen segítség van? Mert vásárolni azért kell. Uh-huh. Tehát nem lehet azt csinálni, mint mondjuk az alkoholnál, hogy akkor mostantól kezdve nulla alkohol, uh-huh. vagy nulla cigaretta. Tehát egy kicsit nem nehezebb ezt megoldani ilyen értelemben?
0: Hát segíteni ott lehet, hogyha valaki beismeri a problémát, igen. hogy ő elakadt, és hogy itt már nem, ő nem tud normálisan költekezni, nem tud normálisan vásárolni. Nyilván meg kell találni elsődlegesen szerintem azt, hogy mik az okai annak, hogy valaki a feszültségeit, a hiányait a vásárlással pótolja. És aztán persze lehet ilyen eszközöket adni, hogy bevásároló listával menjünk vásárolni,
1: igen.
0: Nehogy elcsábuljunk.
1: Azért vannak segítségek.
0: Igen. Persze, tehát vannak ilyen apró segítségek, de alapvetően azt gondolom, hogy ha a személyiség sérült, akkor a személyiségnek a töréspontjainál kell megtalálni azokat az elakadásokat, ahol valóban egy stabilabb, egy egészségesebb személyiségű ember már nem kényszerül arra, hogy pótszerekkel akarja betölteni a hiányait.
1: És nyilván ezzel lehet segíteni, hogyha így ezeket van. A mérőlövő dolgokat. Tehát, Gábor, te mindig azt szoktad mondani, mert már több műsorban is beszélgettünk, hogy olyan ember nincs, aki nem függő, mindenki függő, csak van, aki ezt
0: tagadja,
1: és van, aki bevallja, és szeretne változtatni rajta. Úgy van?
0: Egyetértek. Tehát azt mondom, hogy kétfajta ember van, a függő meg, aki tagadja, és azokat a függőségeket könnyebb letagadni, amik nem annyira látványosak. Ilyen például a vásárlási függőség is.
1: Igen, és milyen jó, hogyha ezeket a vágyainkat, amiket esetleg ezeket szoktuk kiegészíteni, vagy megerősíteni akár a vásárlással, és ezt az örömforrást, ezt valahol máshol találjuk meg, lelkészként gondolom. Egyetértünk vele, hogy ezt a mi hitünk szerint a Jóisten tud ebben segíteni, hogy azt az igazi szeretetet azt ott nála találjuk meg, és akkor, hogyha ez így van, akkor...
0: És az még nem is kerül pénzbe.
1: Így van, és mindenképpen segítséget jelent.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

az együttérzés példája. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokasságot látott maga körül. Megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Máté 14:14. Nézzétek Krisztus életét, együttérzését, alázatosságát, szeretetét és kifejezhetetlen gyengétségét. Követnetek kell példaadását. Isten életet és gazdag áldásokat adott nektek, hogy élvezzétek azokat. Cserébe pedig szolgálatot, hálát, szeretetet és törvénye iránti engedelmességet kér tőletek. Ezen elvárásai elsődleges fontosságúak, és nem hagyhatók könnyelműen figyelmen kívül. Semmi olyat nem kér azonban tőletek, ami ne tenne boldogabbá már a jelen életben is. A mennyei felség azonosítja érdekeit a szenvedő emberiség érdekeivel. Embertársainknak szükségük van a szívbeli kedvességre és a gyengéd együttérzésre. Nem lehetséges a Krisztusban, mint élő főben való növekedés, amíg nem gyakoroljuk az együttérzés és szánakozó szeretet leckéjét, melyet ő tárt elénk. Lehetetlen visszatükrözni Krisztus képmását, ha a mennyei eredetű szeretet nem él ott a lélekben. Senki sem lépheti át Isten városának kapuit, aki nem rendelkezik ezzel a jellemtulajdonsággal. A megváltónk által elkövetett egyetlen szentségtelen tett is tönkretette volna példaképét, ő pedig nem lehetett volna tökéletes példa számunkra. Ám noha megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, mégis a bűn foltja nélkül maradt. A próféta szája által így mutatja be jellemét. Én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem. Mindenki, aki Krisztus nevét vallja, ezekben a dolgokban kell, hogy gyönyörködjön, és a megtérés cselekedeteinek gyakorlásával meg kell mutatniuk a világnak, hogy követik a példaképet. Aki Krisztusban hisz, Krisztus cselekedeteit kell, hogy végezze. Az Úr úgy mutatkozik be előttük, mint aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol e földön, és ezek azok a gyümölcsök, melyekkel az őszinte kereszténynek is rendelkeznie kell.

az örömteli élet példája. De még most is biztatlak titeket, ne veszítsétek el a reményt. Apostolok cselekedetei, 27. fejezet, 22. verse. Jézus egyszerű körülmények között élt, de hűségesen és örömmel vette ki részét minden otthoni munkából. Jézus vidáman és tapintatosan végezte munkáját. Sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Krisztus ezen a ponton segít. Sohasem volt annyira elfoglalva a világi gondokkal, hogy ne lett volna arra ideje, hogy törődjön a mennyei dolgokkal. Szívének örömét gyakran zsoltárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. Názáret lakói gyakran hallották hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyel éneke által tartotta a kapcsolatot. Hatásai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a megváltó ajkáról felszálló édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete elűzi a gonosz angyalokat, és mint a tömjén jó illattal tölti be a környéket. Ne légy gondterhelt, sem ingerült, amikor feladatot bíznak rád, hanem hordozd örömmel e kicsiny terheket. Ezek csupán egyszerű, mindennapi kötelességek, melyek nagyon kicsinynek és jelentéktelennek tűnhetnek előtted. Ám valakinek el kell végeznie őket. Ha fürgén és örömteli szívvel végzed el őket, tudván, hogy ezzel szüleid terheit enyhíted, áldássá leszel otthonodban. Nem is tudod, mennyi jót tehetsz, ha mindig vidám, derűs arccal keresed a segítségnyújtás alkalmait. Napról napra az örökkévalóságnak építesz. Alakítsd jellemedet az isteni minta szerint. Formált ki benne a tőle telhető legtöbb kedvességet, gondos engedelmességet és fáradhatatlan szeretetet. Ápold az azonnali együttérzés képességét. Arcod mindig legyen vidám, és légy készséges a segítségnyújtásra mindazoknak, akiknek szüksége van rá. Isten minden olyan cselekedetre lehetőséget ad, ami a dicsőséget szolgálja. A végső számadás napján pedig dicső jutalomban részesülsz. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében a 2025-ös év évvégi imaheti első alkalmat követik. Boldog szombatot kívánok minden kedves nézőnek! Isten az ő munkájától megpihent a teremtés végén, és megáldotta, valamint megszentelt a szombatnak napját. Így mi is azt tesszük szombatnapon. Hamar eltelt ez az év. Ma este elkezdődik a hetednapot ünneplő adventista egyház közösségi életében az évvégi imahét. Ekkor imában és lelki üzenetek meghallgatásában, annak átgondolásában jövünk Isten elé egy héten át, ellátogatva az adventista imaházakba. Azok számára, akik nem tudják ezt megtenni, szeretnénk idén is az imaheti üzenetet átadni a lelkész kollégák szolgálata segítségével. Egyházunk elöljárói, lelki gondozói részéről hallhatjuk meg a lelki tanítást. A valamikori sátortemplom szolgálatában az egy év ideje alatt végül elérkezett az idő, amikor az egy éven át megvallott bűnöktől megtisztulhatott a templom. Ekkor a főpap engesztelést végzett magáért, majd a népért, és a már megvallott és megbocsátott bűnöket ráolvasta Azázel bakjára, és ezzel felszabadította a templomot a bűnök terhe alól, így a templom megtisztult. Persze ott volt az Úrért való bak is, amit meg kellett áldozni, így nyert igazából bűnbocsánatot és bűntörlést a nép. A Dániel könyve 8. fejezet 14. verse alapján 2300 este és reggel és azután kiderül, azaz megtisztítették a szent hely ígérete Jézus szolgálatában teljesedett 1844-ben, amikor a vizsgálati ítélet alkalmával a mennyei templomban maga Jézus Krisztus jár közbe érettünk, hogy a megvallott bűneinket megbocsássa és végül azokat eltörölje. A bűnök megbocsátása és eltörlése között azonban nagy különbség van, mert Isten Jézus Krisztusban nem csak megbocsátani akarja bűneinket, hanem meg is akar változtatni, bűneinket el is akarja venni, el akarja törölni. Amikor Jézus ezt a munkát elvégzi a földön, és a népe megtisztul a bűnöktől, tökéletességét tulajdonítja népének, és akkor el is pecsételi, és következik az eljövetele. Ezen a héten újból ezért a lelki munkáért elmélkedünk, és imádkozunk Isten előtt estéről estére. Szeretettel várom minden este a következő egy héten át a lelki üzenetek meghallgatására, egyházunk különböző lelkészeinek előadásában. Ma este együtt fogunk elmélkedni arról, hogy mit jelent felkészülni és odaszentelődni Jézus dicsőséges második eljövetelére.

Egyre többen beszélnek arról, hogy a Földünkön az életkörülmények ellehetetlenednek, mivel az ember kizsákmányolja a természetet, a Föld erőforrásait. Sőt, nem csak hogy kizsákmányolja, hanem tönkre is teszi, szennyezi, írtja és pusztítja rajta levő élővilágot. Az Independent weboldal folyóirat szerint a szélsőséges időjárási események, az aszály, az erdőtüzek, a viharok gyorsabb ütemben növelhetik az ökoszisztémák összeomlásának kockázatát, mint korábban várták. Ha az Antarktisz vagy a Grönland jégsapka részben összeomlik, az jelentős tengerszint emelkedéssel járhat, ami hosszú távon nagyon súlyos következményekkel bír. Grönland teljes olvadása kb. 7 méter emelkedést jelent, a vízszínnél Antarktisz teljes olvadása 58 méter emelkedést jelent. A tengerparti nagyvárosok így eláradnak, mint New York, London vagy Rotterdam, és sorolhatnánk a nagyvárosok sorát. A tengerparti infrastruktúrák, mint a kikötők, repülőtérek, autópályák megszűnnek, vagy milliárdos átalakítás szükséges ahhoz, hogy túléljék ezt a vízszint emelkedést. Alacsony fekvésű országok részben el is tűnhetnek, mint Banglades, Hollandia, Maldív-szigetek. Így várhatók majd a tartós aszályok, egyes térségekben extrém esőzések és áradások, máshol ciklonok és hurrikánok erősödése. Európa időjárási instabilitása egyre inkább érezhetőbb. A korallzátonyok különösen veszélyeztetettek, hiszen az óceánok hőmérsékletének emelkedése már olyan mértékű, hogy sok korallrendszer nem tud regenerálódni, életben maradni. A folyamatok egymásra is hatnak,

Íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik által szegeztik is, és siratja őt a földnek, minden nemzetsége úgy van. Amen. Milyen időkben élünk? Mindennapjainkat a zsúfolt élet jellemzi. Egyre inkább betáblázzuk életünket, teljesíteni kell a mindennapi szükségleteket és igényeket, és azt látjuk, hogy az időnk fogytán van. A napok úgy telnek, mint az évek úgy telnek, mintha az élet járna le. De milyen irányba haladunk az idő múlásával? Mit mond a Biblia az időről, melyben mi élünk? A Jelenések könyvében olvassuk azt, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásának beszédét, és megtartják azokat, amelyek irattak abban, mert az idő közel van. Ugyancsak azt olvassuk, azt mondja az ige, be ne pecsételd e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. De milyen idő van közel? Jakab apostol az ő levele 5. fejezet 8. versében azt mondja, legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. És maga Jézus mondja a Máté evangélium a 24. fejezet 44. versében, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Tehát Jézus eljövetelekor a földi idő lejár, és akkor valami végképp lezárul, és ez nem más, mint az életünk felett az idő, a kegyelmi idő. Erről a Jelenések könyvében így olvasunk, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Imaheti tanulmányunk nyitó üzenete odaszentelődésre és felkészülődésre szólít fel, hogy készen legyünk Jézus második eljövetelére. De hogyan? És most hívom meg a kedves televízió nézőket, hogy olvassuk fel az alapigét, amellyel foglalkozni fogunk a következő percekben, és megtaláljuk a Római Levél 13. fejezet 11. versétől egészen a 14. versig, ahol az ige így szól. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelget. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hadd vizsgáljuk meg ezeket az igéket, és az ige szolgálat igazából ennek az alapigének az elemzéséről fog szólni. Az első gondolat, hogy tudván az időt. Milyen időben is élünk? Ugye Jézus Krisztus dicsőséges második eljövete előtti időszakban vagyunk mi. És a Biblia nagy időhöz kötött proféciái beteljesedtek. Például a Dániel könyve 9. fejezetében a 77 proféciája, amely a zsidó nemzet feletti kegyelemről szól, és az ők életükről, Jézus Krisztus előtt 457-től, és Krisztus után 34-ig terjedő időszakról van szó. Aztán ebbe belefoglaltatik Jézus Krisztus testet öltése és a Golgotai áldozata. De itt van a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található nagy proféciai táblázat, a 2300 éves profécia, mely Krisztus előtt 457-től és Krisztus után 1844-ig tartott. Ebben az időszakban, ennek az időszaknak a végén, 1844-ben Jézus Krisztus mennyekben értünk végzett szolgálatának folytatásáról van szó, amiben egy másik szakaszt kezd el, ami a vizsgálati ítéletet jelenti. Aztán beszélhetünk Ellen Goodwight szolgálatának kezdetéről és a profétaság ajándékának megnyilvánulásáról. Olvasunk erről a Jelenések könyve 12. fejezetében, a Joel proféta könyve 2. fejezetében.

Aztán olvasunk Jézus eljövetele előtti jelekről, égi jelenségekről a Máté evangélium a 24. fejezetében. Részletezem ezt a részt. 1755. november 1-én a lisszaboni földrengés, mely érezhető volt Európában, Afrikában, Amerikában. A földrengés 9-es erősséghez közeli lehetett. A város szinte teljesen leégett a több napig tartó tűzvészben. A háromszoros csapás, földrengés, tűz és cunami miatt sok áldozat eltűnt, nem számolták meg, nem tudták megszámolni 30 ezer és 50 ezer halottra tehető, a város lakosságának kb. 40%-a tűnhetett el. Aztán egy másik égi jelenség 1780. május 19-én a napelsötétetés, Dark Day, egy híres természeti jelenség volt Észak-Amerikában. New Englandban volt tapasztalható a leginkább, nappal 10 órától másnap éjszakáig Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine és Kentucky, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio területén volt ez látható. 1883. november 13 csillaghullás Kanadától Mexikóig, az Atlanti-óceántól egészen a Csendes-óceánig 50 ezer csillag is hullhatott óránként. Az égi jelenségeknek azért van jelentőségük, mert sem addig, sem azután ilyen mértékű, erejű és terjedelmű földrengés, csillaghullás és napelsötétedés nem volt tapasztalható. Az akkori újságok nem csak meteorológiai vagy tudományos szempontból számoltak be róla, hanem sok ember apokaliptikus értelmezést is láttak benne. Sokan úgy értették, hogy az ítélet napja közeleg, és valójában a Máté evangélium 24. fejezetében erről Jézus Krisztus beszámolt. De más beteljesedésekről is Jézus Krisztus szólt a Máté evangélium 24. fejezetében, amelynek tanúi vagyunk mi magunk, például a 14. versben az evangélium hirdetése az egész világon, és akkor jön el a vég, mondja az Úr Jézus. Vagy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Az ige azt mondja, tudván az időt, tehát ilyen időkben élünk ma, ez a mindennapi élethelyzet. Mit tegyünk? És az igéből azt olvastuk, az álomból serkenjünk fel. De milyen álomból kell felserkenni? És talán a tíz szűz példázatára, ha emlékezünk a Máté evangélium 25. fejezetében, ott elmondja, hogy a szűzek várakoznak a vőlegényre. 10 szűzről van szó, az 5 okos szűz olajat gyűjtött magának, az 5 balga pedig elaludt, elmulasztotta azt, hogy olajat gyűjtsön. És az olaj a Szent Igében az a Szentlélek Isten szimbolizálja. Az álom az ebben az életben való elmerülést jelenti, az Istentől való elfordulást, az Isten nélküli életet tehát. Aki alszik, lemarad az életről, az örök életről. Így a lelki értelemben tett alvás a világ értékrendje szerinti életet jelenti. És azt mondja az ige, serkenjünk fel tehát az álomból, éljük azok szerinti értékek szerint, amelyek Isten keresésével és megtalálásával, együtt élésével járnak. Szerezzünk olajat. Keressük Istent és az ő tanácsát naponta. Döntsük el, hogy tanácsai szerint akarunk élni és járni. Ne önző életre törekedjünk, hanem legyen fontos más is. Tegyünk másokért is, szolgáljunk a közösségeinkben. Miért is? Azért, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívők lettünk. Mert az idő telik. Jézus Krisztust nem csak megismertük, vele már tapasztalatot is kellett szerezzünk. Így közelebb van már hozzánk Isten országa. Eljött annak az ideje, hogy ne csak az evangéliumot halljuk meg, amely szeretettel és kegyelemmel meggyőz az evangéliumnak ezt a részét, hanem azt is, ami tanít, ami megfed bűneinkről. Ami arra ösztönöz, hogy segítséget kérjünk Jézus Krisztustól bűneink bocsánatára. Ilyen értelemben az üdvösség nem csak azért van közelebb hozzánk, mert Jézus Krisztus eljövetele közelebb van földünk történelmében, hanem azért is, mert Jézusnak hatása van életünkre.
ő üdvözített, és életünket megváltoztatta. Így tehát el kell jöjjön az az idő, amikor nem csak a tej eledellel táplálkozunk, hanem amikor az erős eledelt el tudjuk fogyasztani. Amikor megértjük, az erős eledel ezt is jelenti, hogy inkább mi bocsássunk meg, mint megsértődjünk. Amikor ráérzünk arra, hogy inkább mi nézzünk el másoknak, és ne nekünk kelljen elnézni. Nagy dolgok ezek. Az ige azt mondja, az éjszaka elmúlt. Amikor Jézus születését bejelentették, az angyaloknak akkor a pásztorok hatalmas világosságba borultak. És a vidék hatalmas világosságba borult, a bölcsek, az égen megjelenő csillagok seregétől újból világosságba borultak, és világosság által találták meg Jézust. Erről a világosságról ír János. A János evangélium első fejezet 9. versében. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. Majd a 8. fejezet 12. versben ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Földünk történelmében Jézus születésével véget ért a sötétség. Aztán a reformáció idejében láthattuk, amikor elkezdték fordítani a Szent Igét, a Bibliát különböző nyelvekre, még inkább. De mit tettek az emberek? János evangéliumában így olvasunk erről. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. A felolvasott alapigében a következő gondolat az, hogy mindezeket tudva és megértve vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyverét, vagy fegyvereit. A sötétségnek cselekedeteit nem kell bemutatni, mert mind ismerjük azokat. Ismerjük bűnös természetünket, életünket. Ismerjük és tudjuk azt, hogy milyen az ember Isten nélkül. Megromlott, bűnös életünkről így ír az ige, és több ige verset idéznék, Példabeszédek könyve 6. fejezetében, e 6 dolgot gyűlöli az Úr, és a 7 dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. Pál apostol így fogalmaz a Galáciabeliekhez írott levélben. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak. Melyek ezek? Házasságtörés, paráznosság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések. De ott van a versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és mindezekhez hasonlók, melyekről mondja Pál apostol, előre megmondom nektek, amiképpen már ezelőtt is megmondtam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a római levélben ezt olvassuk az első fejezetben, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, ezért Isten méltatlan gondolkozásra adta őket, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Tele is vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszassággal, irigységgel, gyilkossággal, versengéssel és álnoksággal, rossz indulattal. Pletykálkodók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, kérkedők, a rosszban mesterkedők, szüleik iránt engedetlenek, érthetetlenek, szószegők, szeretetlenek, irgalmatlanok. Ezek ugyan ismerik Isten végzését, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra,
mégis nem csak megteszik, hanem egyetértenek azokkal, akik ezeket gyakorolják. Jézus azt mondja, Márk evangélium 7. fejezetében olvassuk, mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznosságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Hogyan védekezhetünk mindezek ellen, a bűnök ellen? Azt mondja az ige, öltsétek fel a világosság fegyvereit. Ugye a világosságot megértettük, hogy az Jézus Krisztust jelképezi. De ha fegyverről és fegyverekről van szó, akkor az igében, a Szent igében a következő versek utalnak a fegyverek magyarázatára, az Efézusi Levél 6. fejezet 11. versétől. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, és mondja itt a fegyverzetet, körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Arról olvastunk, hogy Istennek minden fegyverét használni kell, hogy megállhassunk. Körülvezvén derekunkat igaz lelkűséggel. Igaz, mert a derék a testnek központi ereje. Az állóképessége a testnek onnan származik. Az igazságnak melvasába, amely az alapvető szervek védelmét jelenti, a szív, a tüdő, és ezeket igazságba kell öltöztetni, és védeni kell azzal. A láb, azt mondja, lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, azaz, hogy milyen irányba vezetjük életünket, hogy milyen hangulatba éljük mindennapjainkat. De ott van a hitnek pajzsa, milyen hittel rendelkezünk, az üdvösség sisakja, hogy miről reménykedünk, miről gondolkodunk, mi a mi jövőbeli reménységünk. És végül ott van a léleknek kardja, amely az Isten beszéde, meg is adja Pál apostol a magyarázatot a lélek kardjához, hogy az Isten beszéde. És erről a zsidókhoz írt levélben, Pál apostol így szól, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében, mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velüknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szíveknek indulatait. Mert az ige tanít, és a lelkünkben rámutat, ha hazudunk, ha csaltunk, ha átvertünk valakit, ha valakit kibeszéltünk, ha hűtlenekké váltunk Istenhez bármiben is. Nem csak a cselekedeteinket ítéli el bennünk, mert a cselekedetek azok láthatóak, megnyilvánulásainkban, bárki kiértékelheti. Isten azonban mélyebbre lát, azt mondja, gondolatainkat, szívünknek indulatait, a képesség az, hogy mit szeretnénk tenni, ezeket Isten mind látja és megítéli. Itt tehát az ige arra hív fel bennünket, hogy mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, olvastuk az alapigében. Kik járnak nappal és ékesen? Hát akik becsülettel és tisztán járnak. És ez a becsületesség nem csak a külsőségekben nyilvánul meg, a mindennapi élet dolgaiban, abban is, de az, ami az ember gondolkodásában, meggyőződésében megvalósul, lehetetlen, hogy a külső látható életben ne legyen látható. Ezért természetes dolog, hogy az ékesen járás, nem dobzódásokban,
féktelen és mértéktelen életmódban, nem részegségekben, azaz tarkoztoszkodásról van itt szó, az alkoholtól, a kicsapongó életből, nem bujálkodásban, azaz elutasítani a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, nem feslettségekben, azaz nem zűlött, erkölcsileg leromlott életet jelent, nem is versengésekben és irigységben élni, hanem egy tiszta életet mindezek nélkül. És feltevődik a kérdés, hogy kik tudnak és kik járnak nappal és ékesen egy ilyen életet mindezek nélkül? Hát az igaz, mondja, akik becsülettel és tisztán járnak, de lelki értelemben kik járhatnak nappal, becsülettel és tisztán? És a válasz a felolvasott igerész utolsó gondolatában van, Római Levél 13. fejezet 14. verse. Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Mit jelent felölteni az Úr Jézus Krisztust? Felöltözni csak az akar, aki mezítelennek érzi és tudja magát. A Laodicei gyülekezetnek így ír János, János jelenések könyve 3. fejezetében, mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak, a mezítelen. Laodicea egy város volt, egy valós város Pál apostol idejében, Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén. A város a bibliai időkben nagyon gazdag volt. A kereskedelem és bankélet egyik központja. Híres volt a fekete gyapjúról, orvosi iskola működött benne, szemgyógyító kenőcsöt állítottak elő. A történészek és a források szerint Krisztus után 60-ban Laodicea súlyos földrengés szenvedett el, a város leégett. A római császár Néró anyagi támogatást ajánlott fel a város újjáépítésére. A laodiceaiak azonban visszautasították Néró pénzügyi segítségét, és saját erejükből építették újjá a várost. Ez nagyban hozzájárult a város hírnevéhez. Rendkívül gazdag volt, önálló, és büszke volt arra, hogy Róma nélkül is képes volt talpra állni. Ebben az értelemben háttér magyarázat Jézus Krisztus szavaira, ami a jelenések könyve 3. fejezetében csendült fel. Egy gazdag, önelégült, de lelki értelemben vak és mezítelen gyülekezet. Laodicea vizét Hierapolis városából, a mai Pamukkaléból nyerte, 10 kilométerre Laodiceától. A híres fehér méztufa teraszok között 50 és 9 fokos gyógyvíz tört fel. Ezt a vizet kőcsatornákon keresztül vezették Laodiceába. Útközben azonban a víz lehűlt, és Laodiceába érve langyos, ásványokkal telített, kellemetlen ízű vizet tudtak használni. Ezért írja az ige, sem hideg, sem forró, azaz langyos. A jelenések könyvében a laodicei gyülekezet lelki értelemben egy valós, akkoriban Laodiceában élő lelki közösség állapotát mutatja be, de Jézus eljövetel előtti kereszténység lelki állapotára is utal és bemutatja. Mert mit is gondol ma magáról az ember? Lelki értelemben is gazdag, nincs szüksége Istenre, megoldja a lelki problémáit. Vannak pszichológusok, tanácsadók, csak éppen az ige magyarázatra nincs szükség. Nincs semmire sem szükség, őket ne tanítsák, ne oktassák ki, még a Bibliával sem. És elmondja a kijelentés, hogy valójában nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak és a vezitelem. Lelki értelemben ez a Krisztus nélküli állapot. A bűnök terhe alatt szenvedő büszke ember. Jézus azt mondja a jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, ime eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon és meg ne lássák az ő rúdságát. A mezítelenség, a rúdság az ember szégyene, bűne. Ezt az állapotot, ami természetünknél fogva adott a bűneset után, egyedül és csak is Jézus tudja elvenni. Ezért mondja
Pál apostol, hanem öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust. Hogyan? A megtéréssel. És a megtérésnek megvannak ezek a lépcsőfokai az életünkben. A laodiceabeliek nagy bűne felett az volt a még nagyobb bűn, hogy nem látták be bűnösségüket. Az első dolog az életünkben a bűnös voltunk beismerése. A csodálatos halfogás alkalmával Péter rádöbbent Jézus isteni mi voltára, szentségére és saját érdemtelenségére, bűnösségére. És így szólt az Úr Jézushoz Péter, Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, ezt mondta, eredj el én tőlem, mert bűnös ember vagyok én, Uram. Tehát ismerjük el bűnösségünket. Aztán fájlaljuk bűnünket, és bánjuk azt meg. Ha őszinte felismerés van, akkor fáj az az állapot, amiben vagyunk. Jeremiás így ír el erről a 31. fejezet 19. versében, mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Aztán ott van a bűn megvallása. Ettől szabadulni kell. Akarnunk kell szabadulni tőle. És azt mondja János apostol az ő levele első fejezet 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ezek után a bűn elvetése következik, hiszen nem akarunk egy ilyen bűnös életet a továbbiakban is élni. És így ír a példabeszédek könyve 28. fejezetében az íge, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. És itt van az utolsó gondolat. Következik önmagunk átadása Istennek. Oda szenteljük magunkat Istennek, mert mindezek után azt mondja Pál apostol, kérlek azért titeket, atyámfia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Minden az Úr Jézus Krisztusban valósulhat meg. Őt felöltözve valósulhat meg a mi életünkben a megújulás, az odaszentelődés, a felkészülés az ő eljövetelére. Semmi emberi erő, semmi emberi hozzájárulás. Természetesen az ember azt látja, hogy ő valaki, hogy ő nagy, hogy ő erős, hogy ő képes megoldani problémáit a hétköznapokban, a gyakorlati életben, a lelki dolgait. Nem tudjuk megoldani. Egyetlen egy megoldásunk van. A János Evangélium a 3. fejezet 16. versében a Biblia alapigéje, alapszövege azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit kell elhiggyen az ember Jézus Krisztusban? Hogy bűnei megbocsátatnak, hogy bűneit elveszi, hogy megtisztítja életét a bűnöktől. Sőt, mi több, Jézus az ő eljövetele előtt, mikor kilép a szentek szentjéből, és befejezi az ő mennyei munkáját, a vizsgálati ítéletet, amikor elhangzik az, aki szent, legyen szent ezután is, aki fertelmes, maradjon fertelmes ezután is, Jézus Krisztus elpecsételi az övéit, és az övéinek, az elpecsételteknek tulajdonítja az ő tökéletességét, az ő szentségét, az ő tisztaságát. Hiszed-e ezt? Ha igen, megtörténik életedben az odaszentelődés, a felkészülés Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Isten segítsen meg erre bennünket, hogy ez egy valóság legyen mindannyiunk életében. Amen. Imádkozzunk. Mennyekben lakozó jó édesatyánk, te, aki teremtettél bennünket, és Jézus Krisztusban megváltottál bennünket, áldunk és magasztalunk ma este az Úr Jézus Krisztusért, aki által nem csak hogy lehet, hanem van örök életünk. Bűneinkkel jövünk hozzá, drága megváltó Úrunk, kérünk, bocsásd meg azokat, töröld el azokat, és segíts meg abban, hogy benned egy tiszta életet tudjunk élni, hogy odaszentelődjünk, hogy felkészüljünk
az eljövetelre, amely oly közel van. Látjuk az időket, melyekben élünk. Kérünk, ébresz fel abból az álomból, amely ennek a világnak az elfoglaltsága. És adjad, hogy lelkiképpen tudjunk gondolkodni. Oda szenteljük életünket, te neked, mennyekben lakozó édesatyánk. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki által ezt megteszed. Ezért imádkozunk önmagunkért, imádkozunk a kedves televíziónézőkért, akik otthonról követnek bennünket. Talán betegségben, öregségben, ágyaikból, családjukból, különböző gondjaikból, problémájukból, amelyek lehetnek anyagiak, konfliktus helyzetűek, és meg annyi más dolog, amely terheli a hívő közösség életét. Kérjük áldásodat minden egyes kedves televíziónézőre, és hozz megoldást életükbe, életünkbe. Az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az idők, amelyekben élünk, tagadhatatlanul arról beszélnek, hogy valami nagy dolog fog történni. Ez nem a világ béke, nem világ összeomlás, hanem Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele. Erre az alkalomra egyedül Jézus vére által tudunk felkészülni, elfogadva áldozatát, megvalva bűneinket, és egy megváltozott, odaszentelt életet élve. Isten segítsen meg erre az ő fia által. Várom önöket holnap este is, az imaheti alkalom második üzenetének meghallgatására, de egész héten szeretettel várjuk önöket a magyar adásidőben. További békés szombatot kívánok!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

Hetedik zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmaz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim! A Jóisten segítségével folytatjuk a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ez alkalommal a hitelt adó szeretetről tanulunk a Szentírásból. Pál apostol azt írja a Korintusiakhoz írott első levele 13. fejezetében, amikor a szeretet dicséretét mutatja be, hogy a szeretet mindent hiszen. A 13. fejezet 7. versében olvashatjuk a szeretetről, hogy ez mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Tehát a szeretet hitelt tud adni, bizalmat tud kelteni másokban. Péter apostol pedig az ő közönséges első levelében, a 2. fejezet 17. versében írja, hogy mindenkit tiszteljetek. A mások iránti szeretet és tisztelet egyik megnyilvánulása a bizalom. Kölcsönös bizalom nélkül a tisztelet hamis, külső forma. James Bishop a Krisztus lelkülete az emberek közötti kapcsolatokban című könyvében megemlíti Canon Goldsmith anglikán misszionárusnak egyik indiai tapasztalatát. Goldsmith Madrasban töltött több évet, mint misszionárus, és nagyon megszerették az indiaiak. Egy alkalommal nagyobb pénzösszeget adott indiai munkatársának bevásárlásra. Az pedig eltűnt pénzestől. A misszionárus bánkodott emiatt. Napokon át keresti indiai szolgáját, de mint hiába. Amikor nagy nehezen rátalált, szeliden hozzá közeledett, és ezt mondta neki: nagyon sajnálom, hogy igen keveset fizettem a munkádért, és más módszerhez kellett folyamodjál. Térj vissza, és jobb fizetésed lesz. Indiai szolgatása nem tudott szóhoz jutni, ilyen szeretet és bizalom láttán. Visszatért, de mint megváltozott ember, és Goldsmithnek leghűségesebb és megbízhatóbb segítője lett. Igazi barátja és hittestvére maradt. Hogyan jártunk volna el mi hasonló helyzetben? Lehet, hogy lemondtunk volna végleg egy ilyen munkatársról. Lehet, hogy a rendőrséghez folyamodtunk volna. Lehet, hogy az elfogadása és megbüntetése elégtételt jelentett volna számunkra. A többi misszionárusokat is leértesítettük volna, hogy őrizkedjenek egy ilyen embertől és másoktól is a benszülöttek közül. Goldsmith eljárása nagyon ritka az emberek között. Nevezhetnénk ezt emberfeletti eljárásnak is, hiszen földi természetünk nem tud eltekinteni mások sértéseitől, igazságtalanságaitól. Aki megbánt minket, annak bűnhődnie kell, sokszor így gondoljuk. Fizessenek neki úgy, ahogy megérdemli. Essen abba a perembe, melyet másnak ásott. Igaz, hogy a 7. Zsoltár és a példabeszédek könyvének egyik verse, a 26. fejezetnek 27. verse azt mondja, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. De nem a megbosszulásról van ott szó, hanem arról, hogy a gonoszra tér vissza az a rossz, amit másnak szán, akkor, amikor Isten igazságot cselekszik, amikor igazságosan ítél. Általában nehezen adunk újabb esélyt annak, akiben csalódtunk. Visszariaszt az a gondolat, hogy ugyanúgy járunk másodszor is, harmadszor is. Milyen óriási a különbség, ami vonakodó, bizalmatlankodó és megbosszulásra kész önzésünk és Istennek megbocsátó szeretete között. Ezikiel próféta könyvében olvashatjuk: és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért, és nem a ti gonosz utaitok és romlott cselekedeteitek szerint, ó Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Ezikiel próféta könyvéből a 20. fejezet 44. versét idéztem. Vagy a Jeremiás próféta könyvének 14. fejezetében a 7. vers azt mondja: ha bűneink ellenünk tanúskodnak, Cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert te mérdek a mi törvényszegésünk, vétkeztünk ellened. Tehát cselekedjél a te nevedért, szeretettel és igazságban, és kegyelmezzél meg nekünk. Hóseás prófita könyvében pedig a 11. fejezet 9. verse azt mondja, nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember, a szent közötted, és nem haraggal jövök én. Csak a Szentlélek késztetett minket hasonló viszonyulásra azokkal szemben, akik hibáztak ellenünk. Csak a lélek adhat megértést, jó indulatot és együttérzést másokkal szemben. Csak Krisztusnak szeretete mi bennünk adhat újabb esélyt a vétkeseknek. Csak Krisztus tud igazán rehabilitálni valakit. Az emberek között Krisztus volt a legmegbántottabb. Ellene követték el a legsúlyosabb igazságtalanságot. A legnagyobb jókért, a legnagyobb gonoszsággal fizettek neki. És mindezek ellenére nem vállalt a csalódott ember szerepét, a szkeptikus és porul járt ember szerepét. Úgyhogy tőle megtanulhatjuk, hogy inkább sértsenek meg mások, és szenvedjünk kárt, mint hogy bizalmatlankodó magatartásunkkal megbántsuk azt, aki becsületes és jóindulatú velünk szemben.

Valaki felhozhatná most ellenérvként Jeremiás prófétának egyik szavát, amikor azt mondja, átkozott az, aki emberben bízik. Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetének 5. verse. Azt mondja, átkozott az, aki emberben bízik. Igen ám, de ez az ige üdvösség céljából kifejezett bizalomról szól. Ilyen értelemben csak Istenben bízhat. És nagyon jó lenne, hogy ne emberekhez folyamodjunk kegyelemért, megbocsátásért, feloldozásért, hanem csak Istenhez. A Szentírás azt mondja, hogy Isten is ember között nincs más közben járó Jézus Krisztuson kívül. Hogy csak is hozzá közeledjünk üdvözítő kegyelemért. A zsidókhoz írott levele 4. fejezetében azt írja Pál apostol, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatult az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Visszatérve Jeremiás figyelmeztetéséhez, átkozott az, aki emberben bízik, hadd idézzük a verset egészében. Átkozott az, aki emberben bízik, és testbe helyezik erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. A következő versekben azt hallhatjuk, Izraelnek reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat. Tehát alapvető különbség van az Istenbe

Simon Péternek, a haragvó, sértődékeny és hirtelenkedő halásznak, hitelt adott Zákeusnak, a ravasz és becstelen vámszedőnek, és bizalomban részesítette Mária Magdolnát, a prostituált nőt, Lázárnak nőtestvérét. Mindenkinek adott rehabilitálási lehetőséget. Sokakban ez igazi és maradandó változást hozott létre. A bizakodó szeretet megmentésünknek eszközévé vált. Csak a nagyon elvetemült ember, aki végleg elutasította Istenek szent lelkét, nem reagálhat a hitelt adó szeretetre. A többiek számára viszont ez a szeretet olyan, mint egy mentőöv. Most gondoljunk komolyabban ennek a tanításnak gyakorlati oldalára. Hogyan viszonyulunk élettársunkhoz, rokonainkhoz, barátainkhoz, hittestvéreinkhez, akkor, amikor csalódást okoznak nekünk? Hogyan járunk el akkor, amikor súlyos hibákat követnek el embertársaink? Lehet, hogy a polgári hatóság elítéli őket, de mi adunk nekik rehabilitálási lehetőséget? Hogyan bánunk a hitehagyottakkal? Elfelejtjük őket? Ha találkozunk velük, van-e jó szavunk hozzájuk? Elmondjuk nekik, hogy még mindig bízunk megtérésükben. Ha baráti kapcsolat fűzött hozzájuk, megtartjuk azt továbbra is. Imádkozunk értük, és éreztetjük velük azt, hogy irántuk való szeretetünk nem feltételekhez kötött. Nekik nem tudálékos fejtegetésekre és ítéletre van szükségük, hanem megértésre, bátorításra, őszinte támogatásra. Hogyan nyilatkozunk akkor, amikor valaki szenved, vagy baleset érte? A farizeusok módjára, pogány felfogás hatása alatt, mondván, hogy Isten átka van rajtuk, hogy bizonnyal súlyos bűnt követtek el ők, vagy valaki a családjukból, és azért bünteti őket Isten? Oly kevesen tesznek különbséget a bűnnek általános következményei, vagyis a bűn átka és a vétkesség miatti büntetés között. Isten nem ítél minden napon, minden bűn elkövetésekor, hanem rendelt egy napot, amelyen megítéli a világot. Rendelt egy napot, amelyen az ő fia által, mint mondott a Pál apostol az aténieknek, majd megítéli a világot. S ha a jelenben vizsgálati ítélet folyik a mennyei templomban, mint olvasuk a Jelenések könyve 14. fejezetében, vagy Péter apostol első levelében a 4. fejezetben, ennek célja elsősorban az, hogy megszabadítson minket bűneinkből, és felkészítsen Krisztusnak dicsőséges visszajövetelére. A most lezajló ítélet, melyről a Szentírás apokaliptikus könyvei, vagyis Dániel proféta könyve és a Jelenések könyve szólnak, kegyelmi időben történik. Tehát ez az ítélet kegyelmi időben történik, nagy főpapunknak, Jézus Krisztusnak jelenlétében. Erről az ítéletről elmondhatjuk Ésaiás prófétával együtt. No, jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. A pogányvallásos felfogás minden rosszban Isten ítéletet lát. Így gondolkoztak a farizeusok is hajdan. A vakon születettről kérdezték, Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus pedig ezt válaszolta, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. János evangélium a 9. fejezetéből idéztem a 2. és 3. verset. Jézus válaszából megtudjuk, hogy vétkesség nélkül is szenvedhetünk a bűnnek világában, és azt, hogy Isten a bűnnek általános következményeit fel tudja használni az ő gondviselésében, és üdvösségünkre fordíthatja azokat. Fontos az, hogy benne bízzunk, és akár vétkesen, akár ártatlanul szenvedünk,

nála keressünk megoldást. Így tett a zsoltáros is. Amikor az úrházába ment, feldult lelki állapottal, mert látta, hogy sokszor a gonoszoknak jobb a sorsa, mint a fedhetetleneknek, a 37. és a 73. zsoltárokra gondolok most, amikor a zsoltáros megértette, hogy Isten tervében a szenvedés kegyelmi eszköz lehet, és megtudta, hogy az ítéletkor megfordul teljesen az, ami most látszólag a gonoszokat előnyben részesíteni, akkor megcsendesedett az ő lelke, és azt mondta, a jövendő a béke emberéjé, de a bűnösök mind elvesznek. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: A hajdani zsidóírás tudókhoz hasonlóan átkot és ítéletet látunk minden szenvedésben. Akkor gondoljuk csak meg, van-e közöttünk valaki, akinek ne lenne bűne? Például a büszkeség, irigység, harag, vagy egyebek. És ha mindenikünknek legalább egy bűne van, hogy ne mondjunk többet, akkor mi történne velünk, ha Isten cselekedeteink szerint fizetne? Ha mindig betelne rajtunk az az íge, hogy a bűn zsoldja halál, mint írja Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 6. fejezetében. Ha minden szenvedés valamilyen bűn ítélete lenne, mit mondjuk akkor a kisdedek szenvedéséről? Íme mit mond egy ihletett kijelentés White Helen Jézus élete című könyvéből, és nagyon melegen ajánlom ezt a könyvet kedves hallgatóimnak. Idézek ebből a könyvből. Igaz, hogy minden szenvedés Isten törvényének áthágásából származik, de ezt az igazságot elferdítették. Sátán minden bűnnek és következményének szerzője arra vette rá az embereket, hogy a betegséget és a halált Istentől származónak tekintsék, büntetésnek, melyet ő önkényesen kíró a bűn ellenében. Ezáltal, akit súlyos betegség vagy szerencsétlenség sújtott, annak még azt a terhet is viselnie kellett, hogy nagy bűnösnek tekintették. Így készítették az útat a zsidók, hogy elvessék Jézust. Úgy tekintettek rá, mint aki ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, holott betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és elrejtik előle orcájukat. Ugyanaz a szerző egy másik kötetében azt írja, a betegség, a szenvedés és a halál egy ellenséges hatalom munkái. Sátán a pusztító, Isten a helyreállító. Jézus Krisztus Golgotai áldozata kinyilatkoztatta Istennek szívét. Sátán megvakította az embert, hogy ne lássa Istennek igazi jellemét. De a kereszt fényében megismerjük Istent. Nem mint áldozatot követelő, hanem mint áldozatot hozó Istent. Önmagát adta értünk és helyettünk. Krisztus nem bünteti a bűnöst, hanem együtt szenved vele. És azt írja Jézsajás próféta, minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. Tekintsünk arra, aki velünk együtt szenved, gondolván arra, hogy nem sokára dicsőségének részesei leszünk. Most térjünk vissza, kedves hallgatóim, Jézus Krisztusnak magatartására a vétkesekkel szemben. Megemlítettük Pétert, Mária Magdolnát és Zákeust. Hitelt adott ezeknek, és szerette őket, és ez megmentésüknek eszközévé vált. Jézus kockáztatott, Judással szemben is megbízta őt a tanítványok közös kasszájának kezelésével. Mindvégig szerette őt, akárcsak a többi tanítványát. Az úrvacsora alkalmával újabb lehetőséget kínált fel neki a megtérésre. Sajnos, hogy Judásnak pénzszeretete, a bűnhöz való ragaszkodása épp oly kitartó volt, mint az iránta tanúsított szeretet. Ha önmagunkra gondolunk, be kell ismerjük, hogy mindenikünk vétkes Isten előtt. Ha nem is tagadtuk meg Krisztust Judáshoz hasonlóan, de Péterhez hasonlóan igen. És mégis az ő szeretete irántunk nem fogyott el. Még mindig várja a megtérésünket, hitelt ad nekünk, és ez mentésünket szolgálja. A bizalom tehát a szeretetnek fontos része, az elvi szeretetnek, az agápének kifejezése. Erich Fromm írja, hogy a szeretet a hitnek cselekvése, és akinek kevés a hite, annak kevés a szeretete is. A szeretet bizalom által munkálkodik. A bizalom azt mondja embertársainknak, hogy becsüljük őket, és bízunk értékükben és jövőjükben. Krisztusnak evangéliuma felmérhetetlen értéket tulajdonít nekünk. Isten becslése szerint a mi értékünk az ő fiának áldozatával egyenlő. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Péter apostolnak első leveléből idéztem az első fejezet 18. és 19. versét. Egyetlen bűnösért is ugyanazt az áldozatot hozta volna meg Isten. Sokkal érzékenyebbek kellene legyünk ezzel a nagy áldozattal szemben. Nem csak akkor, amikor saját üdvösségünkről van szó, hanem akkor is, amikor embertársainknak megmentése forog kockán. Nagy felelősséggel jár. Úgy a szeretetünk, mint a gyűlöletünk. Egy orvos tapasztalatát említeném meg. Családos ember volt, két gyermeknek apja, jól ismert és megbecsült orvosként ismerték sokan. Amikor legelőször nyúlt a kábítószerekhez, kíváncsiságból tette. Aztán szokásává vált. Mind nagyobb és nagyobb adagot vett. A szakadék szélén volt, amikor a lelkészéhez fordult. Komoly dorgálás lett a vége. Aztán jöttek a súlyos törvénysértések, és börtönbe került. Felkereste őt egy másik lelkész. Miután elmesélte neki szerencsétlenségét, azt mondta, tiszteletes úr, ha egy romlott ember, vagy más valaki felkeresi magát, és szüksége van magára, ne kezdjen dogmákat hirdetni neki. Hallgassa meg, és szeresse úgy, amilyen az az ember. Lehet, hogy így tehet valamit érte. Az embereknek szükségük van rokonszenvünkre és megértésünkre. Vétekusz visszautasítani azokat, akik bíznak bennünk. Ha kedvesek, előzékenyek és együttérzők lennénk mindenkivel szemben, sokkal többen érdeklődnének az evangélium felől általunk. Krisztus számára minden ember egyedülálló és nagy értékű. Ha Krisztusban vagyunk, hasonlóképpen látjuk fel a barátainkat. Egy tanító kérdést tett fel a gyermekeknek. Miért szeret Isten minket oly nagyon? Néhány pillanatnyi mély hallgatás után egy kislány válaszolt. Azért, mert mindenikünkből csak egyel-egyel rendelkezik Isten. A felnőttek megszokták, hogy mindenható és mindentudó Istenről szóljanak, íme a kicsinyek milyen válaszra képesek, mint a többet tudnának Istenről, mint a felnőttek. Azért szeret Isten annyira minket, mert számára mindenikünkből csak egy létezik. Ez nagyon hasonlít arra teológiai kijelentésre, hogy Krisztus meghozta volna nagy áldozatot egyetlen bűnösért is. Ilyen az isteni értékelés és értékrend.

0: az Ószövetségben olvashatunk a templomi siklusról, mint pénzegységről, de beszélhetünk a szeretet siklusáról, a szeretetnek mértékegységéről, mint a Jézus szíve szerinti egységről. Ó, milyen lenne a mindennapi életmódunk és a másokkal szembeni magatartásunk, ha ismernénk és éreznénk ennek a mértéknek súlyát. Azt, hogy minden ember egyformán értékes Isten előtt, hogy minden ember társunk az üdvösség jelöltje. Önmagunkat is jobban értékelnénk, és nem szolgáltatnánk ki elménket és testünket a bűnnek. Ellenkezőleg megszívlelnénk Pál apostolnak szavait, ahogyan írja a korintusiakhoz írott első levele 6. fejezetében. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Jézus Krisztus mindent megkockáztatott a mi megmentésünkért. A mi kockázatunk elenyésző, akkor, amikor hitelt adunk embertársainknak. A bizakodó szeretet, a másoknak hitelt adó szeretet segítségükre jön, hogy azokká legyenek, akik szeretnének lenni. Wolfgang Goethe, német költő és filozófus mondotta, ha úgy bánsz az emberekkel, ahogyan megérdemlik, rosszabbakká lesznek, mint amilyenek. De ha úgy kezeled őket, mint amilyenek ki szeretnének lenni, olyanokká lesznek, mint amilyenek ki szeretnéd te, hogy legyenek. A szeretet és bizalom által Krisztus újra alkotja az ő képét mi bennünk. Ezt a módszert ajánlja nekünk is, amikor azt mondja, a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Előbb próbáljuk meg ezt családainkban és egyházunkban. Oly nagy szükség van a hittestvérek között őszinteségre, bizalomra, rehabilitáló szeretetre. Lawrence, az arab, ahogyan nevezték, híressé vált azáltal, hogy az arabok nagyon szerették őt. Amikor megkérdezték, hogyan sikerült annyira megszerettetnie magát, azt válaszolta, hogy minden arabbal úgy bántam, mintha angol lenne. A Jóisten úgy bánik velünk, mintha megérdemelnénk az ő jóságát. Megbocsát nekünk, ha Krisztusban hiszünk, és tőle függünk, és úgy tekint ránk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Ezt nevezi a Szentírás nekünk tulajdonított igazságnak. Pál apostol nagyon komolyan foglalkozott ezzel az Isten igazsággal a Róma beliekhez és a Galácia beliekhez intézett leveleiben. Isten hitelt ad nekünk, és ugyanakkor felajánlja az ő szent lelkének erejét, hogy meg tudjunk változni. Ez bátorságot ad nekünk, és megnyitja szíveinket Isten előtt. Ábrahámnak, Péternek és másoknak tapasztalatában részesít minket. Gondoljunk csak azokra a szavakra, melyeket Isten szólt Ábrahámról. Mennyire biztató szavak lehettek azok Ábrahám számára. Mózes első könyve 18. fejezetében olvassuk ezeket az ígéket. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak utát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. Vagy gondoljunk Simonra, Péterre. Mennyire bátorítók lehettek Jézusnak szavai számára, amikor azt mondta, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Aztán gondoljunk Péternek rehabilitálására, miután háromszor megtagadta Urát. János Evangélium 21. fejezetében olvashatunk erről a nagy tapasztalatról. Jézus azt mondta Péternek, Símon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Miért kérdezett így Jézus? Mert Péter úgy fogadkozott, hogy ha a többiek megtagadják Jézust, ő semmiképpen sem fogja elhagyni őt, sőt a halálba is kész menni az ő uráért. És most Jézus kérdi tőle, jobban szeretsz engem ezeknél? És Péter válaszol, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És akkor jön a megbizatás, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is ugyanazzal a kérdéssel fordult Jézus Péterhez. A válasz és utána az isteni megbizatás ugyanazok voltak. Amikor harmadszor is válaszolnia kellett Péternek, ugyanarra a kérdésre csak annyit mondott. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És akkor Jézus azt mondta Péternek, legeltesd az én juhaimat. Tehát rehabilitálta Pétert az ő társai előtt, és visszahelyezte őt előbbi szolgálatába. Megemlíthetnénk a házasságtörő nőt, akiről János Evangélium 8. fejezetében olvashatunk, akit megszabadított Jézus az ellenségeitől, mondván neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Vajon az isteni megbocsátás újabb vétkezésre bátorít minket? Nem. Hallottuk, mit mondott Jézus a vétkes asszonynak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Aki értékeli Istennek megbocsátó kegyelmét, aki hozzátér megújulás gondolatával, nem kívánkozik visszajutni előbbi állapotába. Aki szeret és tiszteli Golgotának áldozatos urát, nem szándékszik újra megfeszíteni őt. A Zsoltárus így fejezi ki a megtért szív gondolatát. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. A 130. Zsoltár 4. verse mondja ezt. Te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Kedves keresztény testvéreim, így bánik velünk Isten. Azért, hogy szeretni tudjuk őt, hogy bízzunk benne, és kedvet lejjünk az ő parancsolataiban. Erre az isteni bánásmódra kétféleképpen lehet reagálni. Vagy mint a tékozló fiú, vagy mint annak idősebb testvére. Atyjuk egyformán szerette őket, és úgy gondolta, hogy a családi összhang nem a büntetés nagyságától függ, hanem a szeretettől és a rehabilitástól. Ennek igazán örvendett a kisebbik fia, aki örökségének eltékozlása után hazatért. De az idősebbik fia, aki látszólag nem tékozolt, aki látszólag engedelmes és szorgalmas volt, nagyon bánkodott öccsének megtérése miatt. Most már nyilvánvalóvá lett szívének gondolata. Az irigység, a harag, a gyűlölet. A vallásoskodás nem helyettesítheti a szeretetet, a megbocsátás és hiteladás készségét. Mennyei atyánk többre mehet a tékozló fiakkal, mint az önző, gyűlölködő, szolgálatba burkolozó, de meg nem tért gyermekeivel. Kedves hallgatóim, kérjük a Jóistent, hogy fogadjon el bennünket, mint tékozló fiakat, akik örvendeni tudunk mások megtérésén, de mindenek előtt járuljunk hozzá mások megtéréséhez. Hogyan? A szeretet parancsának betöltése által. Szeressük embertársainkat, akikért ugyanazt a váltságdíjat fizette Isten, mint értünk. Szeressük fele barátainkat, mert mindenik egyedülálló, mert mennyei atyánk számára mindenikünkből csak egy létezik, mert minden földi gyermekét úgy szereti, mint az ő egyszülött fiát. Amen.
1: 73. Zsoltár. Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy

ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyullad fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy